0: Tihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Sziget-Szent Miklóson is.
2: USA gay. Ja. Te vagy a, hey. Yeah. Yeah.

let's do something. Let's make a bet. FM 107 Lakihegy Rádió.

És amikor holnap épp kilibben, kérlek, ne fáradj majd köszönni.

0: félve késed tébredés, téves kényszer képzel, gondolatba kicsim kézen. A hip mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öled át a csendet, a bullás martaléka, ha nincsen figyelmed.

0: esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Szerviz, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: sexy and I know it.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Ez reklám volt. Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Hercegnő és a Superstar című koncertshow várja a Dunaharasztira látogatókat. A Palinta Duo október 3-án szombat délután 4 órától lép fel a József Attila művelődési házban. Az előadók lendületes koreográfiával és közös énekléssel készülnek, amibe folyamatosan igyekeznek majd bevonni a kicsiket és nagyokat egyaránt. A produkció tehát nem csak gyerekeknek, hanem minden korosztálynak szól. A műsorban a modern popzene és a Disney filmekből ismert slágerek hangulata találkozik, a hagyományos díszlet helyett pedig mesebeli világot idéző animációk kápráztatják el a közönséget. A programmal kapcsolatban további részletek a Művelődési Ház hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halásztelki Mentálhigiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, melyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Szerviz, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Letartóztatták Sezták Miklóst. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Folytatódik a napos száraz idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sezták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott,

0: változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Bővítik a Tordai Sóbányát, Erdély egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát. A 25 millió eurós beruházás keretében megnyitják a látogatók előtt a József tárnát, ahol panorámalifteket, gyaloghidakat, illetve mesterséges sófolyót alakítanak ki. Korszerűsítik a bánya gyógyászati részlegét is. A munkák várhatóan 2 évig tartanak, de közben a sóbánya végig látogatható lesz.
1: Időjárás.
0: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
2: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország beszél.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden hallgatónknak és nézőinknek is, ugyanis már élőben videós formában is közvetítjük a beszélgetést a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján.

0: Tudtok minket követni, én Bredák Szandi vagyok.
1: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok!
0: Az első Csordanyom kulturális fesztiválról fogunk beszélgetni, ami október 3-án lesz Szigetszent Miklóson, a Petőfi utcában. Nem mondok konkrét helyet, mert szerintem az egész utcában, vagy legalábbis egy igen nagy részén. A Kossuth Kert barátkör elnöke, az esemény szervezője Tóth Benő a vendégünk. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Jó reggelt! Hát először is egy nagyon eredeti kérdés, így elsőre, hogy jött az ötlet? Mert hogy ugye első. Valahogy az idei év, egy csomó minden.
1: Rengeteg első van ebben az évben, igen.
0: Csordanyom, kulturális fesztivál. Miért? Miért most? Miért így?
2: Abból a szempontból első alkalommal, hogy ezen a település részén még nem volt ilyen jellegű program. Az elmúlt években azért a faluban volt a Szabadságnak nevű rendezvény. Ez gyakorlatilag annak a hasonlása lesz, hiszen ugyanúgy porták nyílnak meg, és ugyanúgy a fő cél a hagyományőrzés.
0: Hagyományőrzés. Nézzük meg akkor, hogy milyen szempontból, mert annyi programot találtatok ki, hogy rengeteg minden van, és nekem már itt pont mondtam adáson kívül is, hogy már több anyuka az óvodába jelezte, hogy már hallották, hogy lesz ez a fesztivál, és nagyon érdekli őket, mert hogy kisgyerekes családokat is gondolom vártok, de hogy már reggel 7 órakor elkezdődnek a programok?
2: Igen, reggel 7 órakor érkeznek a városok, a vendéglátósok kitelepüléssel, és gyakorlatilag 8 órakor nyílnak meg azok a porták, amelyeken várjuk a rendezvényre érkezőket, és igazából itt most a délelőttnek, illetve az egész napnak a fő vendégei a gyermekek, a családos szülők, illetve a gyermekes családok, hiszen úgy alakítottuk ki a programot, hogy számukra ez kedvező és érdekes legyen.
1: Egyébként tényleg érdemes korán kelni, mert hogy konkrétan reggel 7 órakor már a graffiti verseny elkezdődik, ugye a Z-generációsok számára, vagy a Z-generáció udvara, így írjátok ugye a plakáton.
2: Igen, a graffiti versennyel fogunk kezdeni, 6 nevező van, akik előzetesen jelentkeznek, és gyakorlatilag 4-5 órás, nem, én sem gondoltam volna, 4-5 óra alatt fognak elkészülni ezek a művek, amelynek a témája a Csordanyom.
0: Mit fognak összegraffitizni, csak hogy mindenki nyugodjon meg, hogy nem az autóját, vagy a házát?
2: Igen, ilyen fa felületeket kértek, kétmintes felületet kap minden versenyzésben, kell megálmodni azt, hogy hogyan lehet a múltat a jelennel egy kicsit összemosni.
0: Na, ha már itt tartunk, akkor felmerem tenni ezt a kérdést, mert lehet, hogy nem én vagyok az egyetlen, akit érdekel. Csordanyom, mi az a Csordanyom? Erről mesélj már egy kicsit.
2: Igen, az utcának, illetve ennek a település résznek a régi neve. Uh-huh. A jelenlegi új iskola, és annak a környéke volt a valamikor legelő. És itt a faluban élők leginkább állattartással foglalkoztak, és a csorda itt járt ki.
0: Aha, na, tesztet is tudjuk. Na, nem, ma is tanultunk akkor valamit, igen. De aztán azt látjuk, hogy lesz különböző foglalkozás gyerekeknek, csak például Móni nénivel, szerintem Kovalcsik Mónikát itt talán senkinek nem kell bemutatni. Régi gépjármű kiállítás, és nekem nagyon-nagyon tetszik, hát adódik egyébként itt az utcában a Szabó Malomnak a különböző alkalmat. Mi fog majd történni?
2: A Szabó Malom Park programját áthoztuk Tóth Pál udvarába, ez lett az udvarnak a neve, és itt a Buzától egészen a kenyérig ezt a folyamatot fogjuk bemutatni, hogy hogyan készül a kenyér, és miből, milyen folyamaton megy keresztül, és a Szabó Malom át fog települni ide a Tóth Pál udvarába, és itt fogja bemutatni a Malomnak a múltját, jelenét, illetve sütés bemutató lesz, és a frissen sült kenyeret tudják majd a látogatók megkóstolni.
0: Szerintem a gyerekeknek mindenképpen új információk lesznek, de megkockáztatom, hogy még sok szülőnek, felnőttnek
1: szerintem
0: is, hogy
1: felnőttnek is,
0: hogy is kerül az asztalra az a bizonyos kenyér. Egyébként ha már étel, mit lehet majd enni, inni az egész fesztivál alatt, illetve zajlottak versenyek, erről egy picit beszéljünk, hogy van-e, aminek már lejárt a határideje, van-e, amire még lehet jelentkezni, meg milyen jellegű versenyek ezek?
2: Lesz egy szépségverseny, ugye evel indul a nap, ennek a jelentkezési határideje az lezárult, és egy kicsit át is alakult, hiszen áthoztuk a versenyt erre a napra, úgyhogy a délelőttel fog eltelni a nagy színpad és környékén, a Bec udvarban lesz felállítva egy nagy színpad, és annak a környezetében lesz maga a verseny, illetve a mai napon lesz egy utcadekor verseny, amelyre családok, egyéni és csoportok fognak jönni, és egy kicsit ünnepi díszbe öltöztetik az utcának ezt a részét.
1: Ja, itt kifejezetten akkor ilyen őszi dekorra lehet számítani, és gondolom akkor, mivel ugye ez ma lesz, ez marad egész végig ugye a fesztivál idejére.
2: Igen, ez egész végig, és akkor vasárnap gondoltuk, hogy majd le fogjuk bontani, úgyhogy ebben 3-4 napban tudják megnézni a látogatók.
0: Na nézzük, mi lesz még Jack Spenolt interaktív gyerekműsor. Ugye utána lesz a gyerek szépségversenynek az eredmény hirdetése, és akkor mi lesz délután, mert hogy tulajdonképpen egész napos lesz maga a program. Azt látom, hogy 18 óráig reggel 8-tól DJ Mandra nem fog unatkozni. Hát de nem. Mi lesz még?
2: Igen, tehát a Z-generáció udvara az, ahol az árusok, a vendéglátósok fognak felvonulni, illetve itt lesz a nagy színpad. A kedbarátoknak van egy saját udvara, ott pedig egy ilyen régi mesterségek ünnepe jelleggel lesznek foglalkozások, és lesz egy vendéglátós udvar, ahol pedig hívtunk egy zenészt, úgy hívják a Julianus, ő fogja ott a jó hangulatot biztosítani az egész nap folyamán. Ebben az udvarban a kedbarátok fognak főzni bográcsételeket, és a többi helyszínen pedig a hagyományos fesztiváli vendéglátósok fogják biztosítani a finomságokat.
1: De hát készültek, látom a gyerekeknek ugye csillámtetoválással, arcfestéssel, hajfonással, meg hát ugye az ételekre még visszatérve ugye lesz a jó kis kürtös kalács, akár ugye lángos, csurros, tényleg.
0: Az, ami spanyol, finom. Ugye? Azt hiszem, vagy igen, én ugye emlékszem, hogy az egy spanyol édesség. Meg hát szerintem nem nagyon telik el nagy Szigetszentmiklósi rendezvény a Napraforgók néptánc csoport nélkül, illetve az Ádám Jenő általános iskola és alapfokú művészeti iskola musical csoportjának is lesz műsora?
2: Igen, azt a nevet adtuk ennek a blokknak, hogy Mustra, ebben vonultatjuk föl ugye ezeket a fellépőket, és még fellép az Őszi Rózsa nyugdíjas klubnak a Vidám fiúk, illetve a Nefeles néptárs csoportja, és valóban, ahogy mondtad, a Napraforgók fogják a teljes repertoárjukat bemutatni.
0: Láttunk egy plakátot korábban, ami arról szól, hogy önkénteseket kerestek. Milyen jellegűeket, és kerestek-e még?
2: Igen, folyamatosan várjuk a segítőket, hiszen nagyon sok feladat van, és hát elsősorban ugye a lebonyolításban kérünk segítséget, ugye, hogy a mai napon a dekorációs versenyre is elég sokan jelentkeztek, így arra a napra is a forgalomirányításba, illetve a egyéb ilyen kisebb-nagyobb dolgokban várjuk még a segítőket.
1: És azt is tegyük hozzá, hogy lesz tombola is, amit szerintem mindenki nagyon vár, meg nagyon szeretnek az emberek.
2: Igen, itt alapvetően akik eljönnek árulni, vagy vendéglátást biztosítják, senkitől nem kértünk semmit, csak egy kis tombolát, és ezekből fog összeállni, 43 ilyen jelentkezőnk van, és ebből fog összeállni egy kis tombola a nap végére.
0: De jó. Amúgy annyira jó kis ötletes plakátokat csináltatok, ráadásul így mindenhez külön.
1: És jól átlátható egyébként.
0: Abszolút, igen. Ugye ez a helyszín a Petőfi utca Szigetszent Miklóson. Egy picit beszéljünk arról, hogy mettől, meddig, mennyire fogja majd ez október 3-án befolyásolni ott a közlekedést, lesz-e segítség esetleg, mint a polgárőrökbe segítenek-e, hogy fog ez zajlani?
2: Ugye úgy próbáltuk kialakítani magát a programokat, hogy a közúti forgalmat ne zavarjuk, sem a járdán, sem az úttesten, és bárhol meg lehet parkolni az utcában, illetve a környező utcákban biztosítjuk a parkolást. Mindenhol ott lesznek a kertbarát tagok, akik a parkolást fogják segíteni, és ezen kívül azt gondolom, hogy az udvarokon belül fog kialakulni a jó hangulat.
0: Úgy fogalmaztál, hogy a kertbarátkör tagjai, segítői, aki, nem tudom, van-e ilyen még, de aki esetleg nem hallott a Kossuth kertbarátkörről, hányan vagytok, mit lehet rólatok tudni, egy pár mondatban mesélj, kérlek.
2: Igen,
0: erről.
2: Már 54 éves ez az egyesület. Alapvetően az egyik legrégebb ilyen kulturális csoport, amely még működik, és még életben van.
0: Gondolom, nem voltál az alapítók között.
2: Nem, igen. Én vagyok a harmadik elnök ennek a közösségnek, és gyakorlatilag egy ilyen 50-60 fő az, aki még aktívan tag, és segítik a munkánkat, és számos ilyen hagyományozó programokat szervezünk, de elsősorban itt ugye a fő cél az, hogy a Szigetszentmiklóson a kertműveléssel, a kertészettel foglalkozók egy kicsit összejöjjenek, és ápolják a hagyományokat, továbbadják a fiataloknak azt a tudást, ami bennük van, és ez a nap is erről szól, hogy a kertbarát udvarban is lehet majd egyrészt szakmai tanácsokat kérni, másrészt pedig beszélgetni.
0: Tök jó. Még arról nem esett szó, hogy minden program, nyilván a kürtös kalács meg a csúrosz nem, de hogy alapvetően ingyenesek ezek a programok?
2: Azok a programok, amelyeket mi biztosítunk, azok ingyenesek, és hogy akik ebből élnek, vagy vendéglátással foglalkoznak, vagy bármilyen olyan gyermekprogramokat szerveznek, azok ott pedig fizetősek lesznek. A hordóvasút az, ami ingyenes, ugye az összes gyermekprogramok, illetve a kedbarátok fognak még egy kis meglepetésre készülni a gyermekeknek.
0: Első Csordanyom kulturális fesztivál tehát, október 3-án, és én ránéztem a naptára, és most döbbentem rá, hogy ez bizony most hétvégén ez van, szombaton, igen, konkrétan, úgyhogy ha gondoljátok, akkor ne hagyjátok ki, egész nap színes programokkal várnak benneteket, majd itt a plakátokat, amik erről szólnak, megosztjuk itt a videó alatt, hogy tudjatok ti is szemezgetni. Tóth Benőnek, a Sziget-Szent Miklósi Kossuth-kert barátkör elnökének, az első Csordanyom kulturális fesztivál szervezőjének pedig nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
2: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklő üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Lucky 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Lucky 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Lucky 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Szedd magad alma akció halásztelken! Szedd össze a családot, és gyertek el hozzánk almát szedni! Töltsétek fel télire az éléskamrát Idared, Jonagold és Golden almával csupán 350 forint per kilogramm mosáron. Bejelentkezés és bejárat halásztelken a Hold utca 40 szám alatt a Mérlegháznál. Érdeklődj telefonon a 0630 964 57 47-es számon. Várunk titeket a hét minden napján, hétfőtől szombatig reggel 8-tól délután 4-ig, vasárnap reggel 8-tól délután 2-ig. Alma itt, alma ott. Szedd csak, amíg el nem fogy.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megóvják és továbbfejlesztik a Kisduna partját. A Kisduna megóvását és továbbfejlesztését célzó pilotprojekt előkészítéséről döntött Szigetszent Miklós képviselőtestülete. A projekt a Ráckevei Soroksári Dunág jobb partján, a Pipacs utca és a Liget utca között mintegy 350 méteres szakaszt érint. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, első ütemben a vízi növényzet eltávolítását és elszállítását végzik el. Hozzátette, a képviselőtestület erre a célra 5 millió forintot biztosított, így megkezdődhet a projekt, amelynek további megvalósításába ismét bevonják a lakosságot is.
6: A célja az, hogy ez alapján a teljes miklósi szakaszon meg tudjuk menteni majd a ráckai soroksári Dunaágnak a területét. Jelen pillanatban ugye már több önkéntes jelentkező is jelentkezett a feladat ellátására. Most a felhatalmazással a további lépéseket el tudom majd végezni, és bízom benne, hogy a lakók összefogásának köszönhetően ott már fel tud lélegezni a Kisduna, még annak ellenére is, hogyha gépi feladatokat nem tudunk ellátni, hiszen nincs több 100 millió forintos forrásunk erre a célra.
5: Az állami utak felújítása és fejlesztése is fontos feladat Szigetszent Miklóson. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen szó esett az ifjúságúti körforgalom felújításáról is, amelyről Nagy János polgármester korábban már egyeztetett a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel. A város első embere rádiónknak elmondta, a jelenlegi országgyűlési képviselővel Pertichné Kácsor Andreával folyamatosan azon dolgoznak, hogy az állami utak felújítása és fejlesztése folytatódjon a városban. A polgármester szerint ez régóta fennálló probléma, amelyre mi hamarabb megoldást kell találni.
6: A Magyar Közút is jelezte azt, hogy igen, az ő véleményük szerint is ez a körforgalom már olyan állapotban van, amihez mindenféleképp hozzá kell nyúlni, és abban az esetben, hogyha lesz további forrás lehetőségük, már pedig én úgy gondolom, hogy olyan miniszterünk van most, illetve olyan parlamenti képviselőnk van, aki ténylegesen dolgozik és képviseli a lakosság igényeit, hogy bízom benne, hogy mielőbb az összes többi állami út rendbetétele is megtörténik majd a jövőben.
5: Országos emlékezés órán idézték fel a Mohácsi csata történetét. A Szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskola és Gimnázium az Autentika Alapítvány által szervezett Mohács 500 elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozott. Az emlékórán országszerte mintegy 1250 oktatási intézmény vett részt, így több mint 65 ezer diák idézte fel a Mohácsi csata történelmi jelentőségét. A program interaktív és élmény alapú feladatokkal segítette a történelmi események feldolgozását. A Kardos István iskola tanulói nagy érdeklődéssel kapcsolódtak be a közös megemlékezésbe. Az intézmény közlése szerint a kezdeményezéssel méltó módon kezdődött az új tanév, miközben a program a diákok történelem iránti érdeklődésének erősítését is szolgálta.
3: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Szigetszentmiklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Szigetszentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elér a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: Közlekedési információkkal kezdjük is a Süspelnapot, az ébresztő műsorunkat. Október 1-e van, elméletileg ezen a napon még mindig egyirányú Szigetszentmiklóson, a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakasza, a Losonci utca irányába. Az Akácfa utca, a Móra Ferenc utca és a Madách Imre utca továbbra is zsákutcaként működik. Ezekből a Bajcsy-Zsilinszky utca felé nem tudtok kihajtani. Ezzel párhuzamosan ezen a héten hétfőn ugye egy munkavégzés kezdődött a Szent Erzsébet tér Tököli út kereszteződésében is. A csomópontban a munkaterület mellett szűkített útfelületen maradt fenn a közlekedés. Én egyébként pont tegnap mentem arra. Egészen jól lehet arrafele közlekedni, de azért figyelmesen kell vezetni, nézni a szembejövőket, mert valóban azért ott annyira szűk az út, hogy csak egy autó fér el. Annak 50 méteres, tehát a munkaterület 50 méteres környezetében 30 km/órás sebességkorlátozásra kell számítanotok. Ezen kívül pedig élénk a forgalom térségünkben, a Csepeli útnak a Szigetszentmiklósi szakaszán, de lépésben lehet autózni a Petőfi Sándor utcában is, jelenleg a Temesvári utcától kezdve. Lassú a haladás a Gerinc úton is, végig araszolva tudtok csak közlekedni a gyártelepi Hévátjárónál, de erősebb a forgalom jelenleg a második Rákóczi-Ferenc út, Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is. Az 510-es úton és az 51-es úton pedig Taksony és Dunaharaszti között is erős forgalomra kell, hogy készüljetek. Ha van közlekedéssel kapcsolatos bármilyen infótok, akkor azt várom. 0620 95 95 107. Mindenkinek jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Október 1-e van. Szép napot kívánok minden kedves Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süspelnap, az ébresztő műsorunk. Én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. A Malvinok ünneplik a mai napon, október 1-én a névnapjukat. Isten éltessen titeket sokáig. És ma van az idősek világnapja. Az ENSZ közgyűlés határozata alapján ezt a napot az idősek világnapjaként tartják számon 1991 óta. Itt a térségünkben egyébként több környező településen is, akár például Szigetszentmiklóson vagy Dunaharasztin is lesz az idősek világnapja kapcsán jó néhány rendezvény. Aztán menjünk is tovább, mert hogy ma van a zenei világnap is egyébként. Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára az UNESCO október 1-ét a zene világnapjává nyilvánította 1975-ben, tehát 51 évvel ezelőtt. Aztán a világon elsőként ezen a napon az osztrák-magyar monarchiában bevezették a postai levelező lapok használatát 157 évvel ezelőtt. Gervai Mihály országos posta főigazgató rendelvényeinek megfelelően került forgalomba. Magyar és német nyelven a magyar koronás címer díszítésével volt kapható egyébként. A levelező lap 150. és Gervai Mihály születésének 200. évfordulójára 2019-ben egy új bélyeget adott ki a magyar posta. A bélyegeket egyébként Elekes Attila André tervezte. Aztán 146 évvel ezelőtt ezen a napon Thomas Alva Edison elkezdte az elektromos lámpák sorozatgyártását. Ezen kívül egészen hihetetlen, de ma lenne már 106 éves Walter Matthau, Oscar-díjas amerikai színész. Ő ugye, hát ki ne ismerné, hát játszott a Furcsa párban, a Szomszédnője mindig zöldebb, de akár a Denis a Komis című filmet is megemlíthetném, meg hát még sorolhatnám egy darabig. Főleg vígjátékokban szerepelt, de gyakran játszott együtt kollégájával, Jack Lemmonnal is, akihez élete végéig egyébként szoros barátság fűzte. Egy kis érdekesség róla, nehéz körülmények között nevelkedett, és már tinédzser korában limonádét árult, hogy jövedelemhez segítse a családját. A színészkedés egészen fiatalon felkeltette már az érdeklődését. Játszott például a helyi zsidó színház előadásaiban, majd aztán az érettségi után erdészként is dolgozott. A világháború idején katonaként állomásozott Európában, törzsőrmesterként kitüntetéssel szerelt aztán le. Egy barátjának köszönheti, hogy megkapta első szerepét a Broadway-en, ezután pedig feleségül vette Grace Johnsont, akitől két gyermeke született, de kapcsolatuk rövidesen válással végződött. Második házasságát egy színésznővel, Carol Grace-szel kötötte, aki mellett élete végéig kitartott. Aztán hosszú ideje betegeskedett már, amikor elvállalta utolsó szerepét a Diane Keaton rendezésében bemutatott női vonalakban szerepelt, amit 2000-ben mutattak be, és ebben az évben július 1-én hunyt el szívroham következtében. Aztán 81 éves lett a mai napon, Isten éltesse sokáig Molnár Piroskát, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas színésznőt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Színház és Filmművészeti Egyetem tanára. Aztán ha már színház, kereken 60 évvel ezelőtt 1966-ban kezdte meg a működését idéglenes helyén, a Hevesi Sándor téren a Nemzeti Színház. Akkor az ember tragédiája volt az első bemutatott darab. Végezetül pedig 56 évvel ezelőtt 1970-ben szülővárosában az amerikai Seattle-ben temették el Jimi Hendrixet. Hendrix 27 éves korában álmában érte a végzetes fulladásos roham a Samarkand Hotelben Londonban. Ő volt egyébként az első olyan gitáros, aki nem csak ujjaival volt képes csodákat művelni, hanem nyelvével és fogával is gitározott. Zenéjében sajátságos ötvözte a blues-t, a rockot és a ritmikus blues-t is, valamint a fekete és mexikói folkot. Ezek voltak már a mai évfordulóink. Október 1-én itt a Süsfelnapban a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Most pedig folytatjuk is a műsorunkat a Megtalállak még című dallal, aztán pedig jövök is vissza és megnézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. Maradjatok velem a folytatásban is!

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Vele képzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán.

Ébreszt műsora. Szép októbert kívánok minden Lakihegy rádió hallgatónak, mert hogy igen, jól halljátok, akiben még nem tudatosult, október 1-e van csütörtök. A mikrofonnál pedig Somogyi Bettit halljátok, és nézzük is meg, hogy ma reggel milyen témákkal fogunk foglalkozni. Hát először is hívjuk majd telefonon, és 7 és 8 óra között beszélgetünk majd azzal az előadóval, akinek lesz pénteken a Laffert Kúriában Dunaharasztin egy nagyon különleges előadása. Mi vár ránk a halál után? Azért ez egy nagyon érdekes kérdés. Nagyon sok mindenkit foglalkoztat. 7 és 8 óra között tehát erről lesz majd szó. Aztán 8 óra után mutatunk majd egy részletet a Ma Esti Családban Maradt című magazinműsoromból. Ismét Köves Varga Dóra, diplomás lelkigondozó, önismereti mentor és coach lesz a vendégem. Tudjátok, ha Dóri érkezik hozzám, akkor mindig valamilyen nőkkel kapcsolatos női témát érintünk. Ez most is így lesz, az öt női minőségről beszélgetek majd vele, de hogy mi is ez az öt női minőség, az kiderül ma este 8 óra után a Családban Maradt című magazinműsoromból. Egyébként ezen kívül még számos más apróságot is érintünk, és természetesen most is hoztam ide egy részletet a Süsfel napba, a 8 óra után ezt mutatjuk majd meg nektek. Aztán érkezik majd hozzánk 8:30 után Kontra Solti Eszter, a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házból, a Festészet napja alkalmából. Utána pedig 9 óra után egy picikét sportolunk, mert hogy a Szigetszentmiklósi BKG Prima női kosárlabda csapatának tulajdonképpen a vezetője érkezik hozzánk, Zsámán Lili, illetve a vezető edző Horváth Rihárd is elkíséri. Elindult náluk is a szezon, de picikét visszatekintünk majd azért a nyári időszakra is, hogy milyen volt, meg hogy úgy egyébként tényleg nézzünk előre a jövőre, mi vár rájuk majd ebben a szezonban, mire készülnek, hogy állt most össze a csapat, egyáltalán változott-e a csapat összetétele. Utána pedig 9:30 után, tudjátok, csütörtök van, Gere Ági, a Kisdunamente TDM szervezet vezetője is a vendégünk lesz, és hozza a legfrissebb térségi programokat. Tartsatok velünk ma reggel is, hiszen ez a Süsfel nap az ébresztő műsorunk. A mikrofonok mögött Bredák Szandi és Somogyi Betti lesz délelőtt 10 óráig, 0620 95 95 107. Ez az SMS, illetve a Viber számunk. Szóljatok hozzá bármelyik témánkhoz. Most pedig még a 7 órási hírek előtt Taylor Swift dala szól. Maradjatok velünk a folytatásban is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Főút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
5: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
6: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
5: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
6: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Letartóztatták Sesták Miklóst. Az országos rendőr főkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. Folytatódik a napos száraz idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása

0: Vakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Bővítik a Tordai sóbányát, Erdély egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát. A 25 millió eurós beruházás keretében megnyitják a látogatók előtt a József tárnát, ahol panorámaliftekkel gyaloghidakat, illetve mesterséges sófolyót alakítanak ki. Korszerűsítik a bánya gyógyászati részlegét is. A munkák várhatóan 2 évig tartanak, de közben a sóbánya végig látogatható lesz.
1: Időjárás.
0: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Bredák Szandival
1: és Somogyi Bettel.

Jönnek a legfrissebb közlekedési információk itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és a 32-es kilométer között rendőri felvezetéssel a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át. A terelés kialakításához kapcsolódóan, ahol mindkét irányban két-két sávban halad a forgalom. A csomópontok környezetében a forgalmat néhány percre egyébként megállítják, hogy a terelést ezeken a pontokon a kollégák biztonságos körülmények között átalakíthassák. A mozgó terelés mögött viszont nagyjából 3 kilométeres a kocsisor jelenleg. Ezen kívül erősödik a forgalom a főváros felé vezető főbb utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, de a 31-es főúton Mende térségétől, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve ezen kívül itt a Csepel-szigeten, pedig az 51-es úton is Dunaharasztitól kezdve a főváros irányába lassú haladásra kell készülnötök, és a fővárosi vízművek posztját is olvashatjuk, mert hogy forgalmi változások lesznek Szigetszentmiklóson továbbra is október 2-a és 21-e között. A Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Loson

0: Váci utca közötti szakasza továbbra is egészen 21-ig egyirányú marad a Losonci utca irányába, és ezen kívül az Akácfa utca, Móra Ferenc utca és a Madách Imre utca változatlanul Zsák utcaként működik. És emellé pedig bejön egy kis forgalomkorlátozás még a Szent Erzsébet tér, Bajcsi Zsilinszky utca, illetve a Tököli út közötti szakaszára is, mert hogy az a rész egyirányúvá válik a Tököli út irányába. Érdemes figyelni a kihelyezett táblákat, mert hogy a Sziget-Szent Miklóson október 2-ától érvénybe lép. A Fővárosi Vízművek közösségi oldalán minden fontos információ fent van, de több Sziget-Szent Miklósi csoportban is meg lett osztva. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süsfelnap. Szép napot kívánunk minden hallgatónak, a mikrofonok mögött Bredák Szandi
0: és Somogyi Betti. Sziasztok!
4: Október 2-án, pénteken 18 órától egy nagyon különleges előadás lesz Dunaharasztina József Attila művelődési házban. Maga az előadó is nagyon különleges, meg maga a téma is. Az előadó itt van velünk a vonalban, dr. Pressing Lajos, pszichológus és buddhista tanító, az előadásának pedig a témája, illetve tulajdonképpen a címe: Mi vár ránk a halál után? Jó reggelt, üdvözöljük!
0: Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a Lakihegy Rádió minden kedves hallgatója.
4: Hát érdekes kérdés ez, hogy mi vár ránk a halál után. Egy ilyen előadásból ez ki tud egyébként derülni? Egyáltalán miért foglalkoztat minket, embereket ennyire, hogy mi fog velünk történni a halál után?
5: Hát azt gondolom, hogy az alapvető oka ennek az, hogy elkerülhetetlen. Tehát egy olyan meghatározó esemény az életünkben, amelyen mindannyiunknak keresztül kell menni, ráadásul annak ellenére, hogy tele vagyunk félelmekkel ezzel kapcsolatban, a társadalom tabut csinált ebből a kérdésből, és nagyon riszkolt a helyzet, ahol nyíltan tudunk beszélni róla. A szorongásaink alapvetően kétfélék. Az egyik az, hogy elveszítsünk mindent, amit az életünk során felépítettünk, legyenek azok anyagi értékek vagy emberi kapcsolatok. A másik oldalon, mert még akkor is, hogyha valaki esetleg valláshoz beállítottságú, olyannyira azonosulunk a testünkkel, hogy azt gondoljuk, hogy a test elbomlása vagy elmúlása az valamiféle megszemélyesülés, és hát az érthető szorongással tölt ki el az embert. És van még egy harmadik tényező is, ami hát fontos, hát ezt is szerintem, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről, ahogy ugye haladunk előre az életben, ez a halál elkerülhetetlensége elkezdi a saját környezetünket is érinteni, és egyre több felettünket, hozzátartozónkat veszítjük el, és ott maradunk a gyászban, a veszteség érzésével, amivel szintén nehezen tudunk megbírkózni.
0: Nagyon. Ez egyébként ugye, bocsánat, gyerekkorban is ugye már megjelenhet. Én is tapasztalom, ugye kicsi óvodáskori gyerekeim vannak, és ők is már kérdezik, hogy akkor tényleg anya mindenki meghal előbb-utóbb, tehát foglalkoztatja már őket is ez a kérdés.
5: Hát a gyerekek még összintébbek, tehát csak mernek ezekről a dolgokról beszélni, kérdezni.
4: Igen, azt szerettem volna én mondani, hogy Zinger Magdolnánál én elvégeztem egyébként a képzést, mármint azt a gyászfeldolgozó csoport. Igen, igen. És annyira összecseng, amit mond, hogy ott is talán az első pár mondata volt az, hogy olyan érdekes ez, hogy egy olyan téma van tabusítva, ami majdhogy nem az egyetlen olyan dolog, ami mindenkivel megtörténik, igen, és mégsem hát, beszélünk róla.
0: Így van. Igen.
5: Voltak éppen két dolog, a születés meg a halál, az egy biztos az életben.
4: Miért félünk erről ennyire beszélni? Mi lehet ennek az oka? Egyszerűen ez a szőnyeg alá söprés, vagy miért?
5: Hát szerintem azért az oka, hogy nagyon sok minden megkérdőjelezne, ami mondjuk a társadalom jelenlegi értékrendjét megrendíthetné, vagy megkérdőjelezhetné az életmódunkat, azokat az értékeket, amelyekkel végig küzdjük az életünket. Uh-huh. Tehát ahelyett mondjuk szembenézni alapvetően azzal, hogy esetleg mindent át kellene értékelnünk, egyszerűnek látszik az, hogy a problémát besöpörjük a szőnyeg alá.
4: Az is nagyon érdekes kérdés, hogy ugye országonként, kultúránként is változik az, hogy ki hogy, most csak beszéljünk konkrétan arról, hogy ki hogy megy el egy temetésre. Valakinek ez egy ünnep, valakinek ez egy elképesztően szomorú dolog. De hogy ez ennyire érdekes, számomra ez elképesztően érdekes, hogy ugyanaz a dolog tud mondjuk a világ másik táján ünnep lenni, míg nálunk egy rettenetesen szomorú, borongós, gyászos időszak. Ez mind múlik egyébként, hogy most melyik társadalomban mi a hagyomány, vagy hogyan állunk mondjuk a halához, vagy egy temetési szertartáshoz?
5: Szerintem ez alapvetően azon a világképen múlik, amely meghatározza az adott társadalom hagyományait, tanításait.
4: Igen, csak mondjuk lehet, hogy mondjuk én mi van, ha megkérdőjelezem, hogy miért így kell. Na jó, ez már megint egy ilyen...
5: Indokot megkérdőjelezni, mert hát ha például megnézi azt, hogy mondjuk a 19. század előtt Magyarországon hogy kezelték a halált, és milyen halott kultuszok voltak például a magyar néphagyományban, akkor ott is azt fogja látni, hogy teljesen más volt az ezzel kapcsolatos gyakorlat, mint mondjuk a mai életben. Uh-huh. Maga azt, hogy például otthon tartották több napon keresztül az elhunytat, hogy vigasztottak mellette, olyan környezetet biztosítottak, ahol mondjuk, hogy a halálnak, mint az élet kiemelt eseményének is megadták a módját és a tiszteletet. Tehát ahhoz képest, hogy ma mi a mai gyakorlat az, hogy az elhunytat minél rövidebb idő alatt igyekszünk eldugni.
4: Tényleg, hát igen.
5: A környezetünkből, ugyanis a búcsúztatás maga is egy olyan
4: ceremónia vagy szokás.
5: Ceremóniával szokással vált, amin minél gyorsabban igyekeznek túlesni az emberek. Én foglalkozásomból adódóan magam is temetek, és hát az egyik legmegrázóbb tapasztalatom ezzel kapcsolatban, hogy mikor nagyobb temetőben csinálok szertartást, akkor mondjuk a 3/4 részét el kell hagynom azért, mert elő van írva, hogy mondjuk 20 perc jut egy temetésre, illetve hát összesen fél óra, de 5 perc a bekészülés, meg 5 perc a lebontás. Tehát gyakorlatilag 20 perc alatt kell mondjuk egy embertől, meg egy teljes élettől elbúcsúzni és valahogy lezárni.
6: Fú. Igen, rossz, hogy kicsit most csúnya kimondani, ez is kicsit ilyen futószalagra került valahol sajnos.
5: Gyakorlatilag ez van, igen, hogy a temetés vagy a búcsúztatás kultusza is átalakult egy ilyen futószalag.
4: Miért beszélünk majd a tibeti halottas könyv tanításáról, hogy ő mit tanít, de még maradnék ennél a témánál nagyon picit, mert annyira örülök, hogy felteltek önnek egy olyan kérdést, hogy ön szakértő is tud rá szerintem relevánsan válaszolni, hogy szerintem nagyon sokaknál, és erről is tanultam Zinger Magdolnálnál, felmerül az a kérdés, hogy amikor korán megy el valaki, tehát akár gyerekként, akár fiatalként, fiatal felnőttként, mert ugye az valahol az élet rendje, azt mindannyian tudjuk, hogy idősek vagyunk, elhunyunk. De mi van akkor, amikor valahogy szembe megy a természetességgel, amit mi természetesnek gondolunk, és ugye sokakban például itt merül fel az Istenben betett hite is, hogy miért veszel egy gyereket, egy fiatalt, meg hányszor van olyan, hogy történt egy baleset, autóbaleset, és szinte nagyon sokszor, nem akarok statisztikát...
5: Értem a kérdést.
4: Na, hogy azt mondja el, aki mondjuk nem a vétkes sofőr igen. volt.
5: Igen. A tibeti buddhizmus válasz erre a következő, hogy a halállal kapcsolatban két dolog van, két törvényszerűség van. Az egyik, hogy biztos. A másik pedig, hogy kiszámíthatatlan. Tehát senki nem tudhatja, hogy mikor fog megtörténni, és nincs garancia. Azt, hogy mondjuk valakinek, ha nem történik vele semmi különösebb betegség vagy baleset, meddig fog élni, azt arra vonatkozom, mondjuk a tibeti buddhizmus azt mondja, hogy van egy életenergia mennyiség kvázi, amivel születünk, és amikor ez kimerül, akkor hal meg az ember. De egyrészt, hogy ez mikor merül ki, ez függ attól is, hogy hogyan élünk, ugye az életmódunk a tevékenységükkel mennyit használunk el ebből. De a másik oldalon viszont ez sem jelent egy garanciát, mert akár véletlenszerűen, vagy karmikus okokból, tehát valamilyen korábbi időszakokban magunkkal hozott hajlamok miatt történhetnek olyan események, amik elvágják, vagy megszakítják ezt a életenergia áramlást, még akkor is, hogyha egyébként lehetőségünk lenne élni. És hát az élet bonyolultsága és mindennel összefüggő jellege miatt egyszerűen lehetetlen megjósolni, vagy kiszámítani, hogy ez mikor történik. Bárki bármikor meghalhat, és emiatt például ezen alapul, hogy az a legfontosabb útmutatás, hogy a legjobb az, hogyha mindig készen állunk a távozásra. Ez olyan, mint amikor a vasútállomáson leromlik a vonata, és akkor azt mondják, hogy kicserélik a vonatot, és majd jön egy mentesítő vonat, amivel tovább utazhat, de senki nem tudja, hogy mikor jön. Tehát mindig készen kell állni.
4: Fú, igen, nehéz téma, úgyhogy picit tartunk egy kis szünetet, ha valakinek egyébként van kérdése, akkor felteheti a 0620 95 95 107-es SMS, illetve Viber számon. A következő fél órában is dr. Pressing Lajos pszichológussal, buddhista tanítóval beszélgetünk. Október 2-án pénteken 18 órától Dunaharasztina József Attila Művelődési Házban tart előadást. Mi vár ránk a halál után, a tibeti halottas könyv tanítása a köztes létről. Ez az előadás címe. A következő fél órában megyünk tovább, és arra is rákérdezünk majd, hogy van-e arra lehetőség, hogy a helyszínen akár kérdezzünk, vagy mondjuk beszélgessünk pár szót a doktor úr.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Szedd magad alma akció halásztelken! Szedd össze a családot, és gyertek el hozzánk almát szedni! Töltsétek fel télire az éléskamrát Idared, Jonagold és Golden almával csupán 350 forint per kilogramm mosáron. Bejelentkezés és bejárat halásztelken a Hold utca 40 szám alatt a Mérlegháznál. Érdeklődj telefonon a 0630 964 57 47-es számon. Várunk titeket a hét minden napján, hétfőtől szombatig reggel 8-tól délután 4 vasárnap reggel 8-tól délután 2-ig. Alma itt, alma ott. Szedd csak, amíg el nem fogy.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás. Zöld kert.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megóvják és továbbfejlesztik a Kisduna partját. A Kisduna megóvását és továbbfejlesztését célzó pilotprojekt előkészítéséről döntött Sziget-Szent Miklós képviselőtestülete. A projekt a Ráckevei Soroksári Dunág jobb partján, a Pipacs utca és a Liget utca között mintegy 350 méteres szakaszt érint. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, első ütemben a vízi növényzet eltávolítását és elszállítását végzik el. Hozzátette, a képviselőtestület erre a célra 5 millió forintot biztosított, így megkezdődhet a projekt, amelynek további megvalósításába ismét bevonják a lakosságot is.
7: A célja az, hogy ez alapján a teljes miklósi szakaszon meg tudjuk menteni majd a ráckai soroksári Dunaágnak a területét. Jelen pillanatban ugye már több önkéntes jelentkező is jelentkezett a feladat ellátására. Most a felhatalmazással a további lépéseket el tudom majd végezni, és bízom benne, hogy a lakók összefogásának köszönhetően ott már fel tud lélegezni a Kisduna, még annak ellenére is, hogyha gépi feladatokat nem tudunk ellátni, hiszen nincs több százmillió forintos forrásunk erre a célra.
6: A munka a későbbiekben is folytatódhat a Kisduna érintett szakaszán. Nagy János hozzátette, hogy a mostani beavatkozások mellett már a következő időszakra vonatkozóan is vannak elképzelések a terület további rendezéséről és hasznosításáról. Kiemelte, a cél, hogy a megkezdett folyamat hosszabb távon is folytatódjon, és az érintett partszakasz állapotát a lehetőségekhez mérten tovább javítsák.
7: Örülök annak, hogy a különböző hatóságok is már pozitívan állnak az egész ügyhöz, az pedig kifejezetten boldoggá tesz engem polgármesterként és képviselőként is, hogy a lakóknak van olyan rétege, akik elég pozitívan állnak ehhez a munkálathoz. Bízom benne, hogy sikeres lesz, vagy legalábbis amit meg tudunk csinálni közösségi összefogással, azt el tudjuk végezni, és bízom abban is, hogy a későbbiekben, főleg az új országvezetés támogatásával rendezni tudjuk majd a tulajdonképpen 40 éve folyó rossz viszonynak a helyzetet. helyzetét.
6: Az állami utak felújítása és fejlesztése is fontos feladat Sziget-Szent Miklóson. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen szó esett az ifjúságúti körforgalom felújításáról is, amelyről Nagy János polgármester korábban már egyeztetett a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel. A város első embere rádiónknak elmondta, a jelenlegi országgyűlési képviselővel Perticsné Kácsor Andreával folyamatosan azon dolgoznak, hogy az állami utak felújítása és fejlesztése folytatódjon a városban. A polgármester szerint ez régóta fennálló probléma, amelyre mi hamarabb megoldást kell találni.
7: A Magyar Közút is jelezte azt, hogy igen, az ő véleményük szerint is ez a körforgalom már olyan állapotban van, amihez mindenféleképp hozzá kell nyúlni, és abban az esetben, hogyha lesz további forrás lehetőségük, már pedig én úgy gondolom, hogy olyan miniszterünk van most, illetve olyan parlamenti képviselőnk van, aki ténylegesen dolgozik és képviseli a lakosság igényeit, hogy bízom benne, hogy mielőbb az összes többi állami út rendbetétele is megtörténik majd a jövőben.
6: Az egész országban jelentősen elszaporodott a királydínje. A Dunaharasztit is érintő probléma megoldásában a városvezetés a lakosság együttműködését kérte. A település hivatalos Facebook oldalán megosztott közlemény szerint a növény elleni leghatékonyabb védekezés annak gyomlálása, illetve a talajból való kiszorítása. A királydínje a rendszeresen öntözött és ápolt gyepből magától kiszorul, emellett a vastag mulcsréteg is megakadályozza a növekedését. Fontos megelőzési módszer lehet továbbá a vegyszeres irtás. Az önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy a növény kezeléséhez elengedhetetlen a vastag, szúrásálló kesztyű használata, mivel a tüskéi akár sérülést is okozhatnak. Országos emlékórán idézték fel a Mohácsi csata történetét. A Sziget-Szentmiklósi Kardos István Általános Iskola és Gimnázium az Autentika Alapítvány által szervezett Mohács 500 elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozott. Az emlékórán országszerte mintegy 1250 oktatási intézmény vett részt, így több mint 65 ezer diák idézte fel a Mohácsi csata történelmi jelentőségét. A program interaktív és élményalapú feladatokkal segítette a történelmi események feldolgozását. A Kardos István iskola tanulói nagy érdeklődéssel kapcsolódtak be a közös megemlékezésbe. Az intézmény közlése szerint a kezdeményezéssel méltó módon kezdődött az új tanév, miközben a program a diákok történelem iránti érdeklődésének erősítését is szolgálta.
3: Sporthíreink.
6: Egy fél időn át tudta szorosan tartani az eredményt a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata a csata DS elleni idénnyitón az NB1-ben. A térségiek bár az esélytelenek nyugalmával léphettek pályára, az első két negyedet követően általános meglepetésre még csak két pontos hátrányban voltak. 28-30 volt ekkor az állás. A fordulás után az esélyesebb fővárosi csapat megrázta magát és el tudott húzni, így végül 59-81 lett a végeredmény. A miklósiak edzője Horváth Riárd elmondta, gratulált tanítványainak, mert nagyot küzdöttek, és látszott, hogy amint a hiányzóikkal kiegészülnek, még veszélyesebbek tudnak majd lenni, akár ilyen jó keretű együttesek ellen is. Megverte idegenben a Pomász gárdáját a Fémag Duna Varsány a Pest vármegyei labdarúgó első osztályban. Az esélyesebbnek számító varsányak számára nem adta könnyen a hazai együttes a győzelmet. Gól nélküli félidő után a pomáziak szereztek vezetést, azonban a térségi együttes 10 percen belül egyenlített, a 81. percben pedig Konc második találatával fordítani is tudott. Az 1-2-es győzelem után Pozder Nenád tanítványai továbbra is a második helyen állnak a tabellán.
3: Időjárás.
6: Csütörtökön napos fátyolfelhős csapadékmentes idő várható. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de Sopron körül a déli szél megélénkület. A maximum 22 és 26 fok között alakul. Pénteken derült vagy gyengén felhős napos száraz idő lesz mérsékelt széllel. A hajnali 1-12 fokról délutára 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
3: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral keresőt, első Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. Októberben is várják a családokat keddenként a Szigetszentmiklósi Baba Mama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
9: és Somogyi

0: Jason Derulo dala után jönnek is a legfrissebb közlekedési infók itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Torlódás van térségünkben az 510-es úton Taksony, illetve Dunaharaszti között, valamint az 51-es úton is, a Némedi úttól kezdve gyakorlatilag az 51-es úton végig a főváros irányába csak araszolva tudtok közlekedni. De lassú a haladás, egyébként a Tököli bevásárlóközpont közeli körforgalmától egészen végig a Gerinc úton nagyon lassan tudtok araszolva közlekedni. Ugyanez igaz a Petőfi Sándor utcára is Sziget-Szent Miklóson, a Temesvári utcától kezdve elég komoly dugó alakult ki, de ezen kívül egyébként lépésben lehet szintén autózni a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is, valamint a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán a Rákóczi utcától kezdve torlódás van. Továbbra is egyirányú marad Sziget-Szent Miklóson a Bajcsi-Zsilinszky út egy szakasza, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakasz továbbra is október 21-éig várhatóan egyirányú marad a Losonci utca irányába, vagyis Csepel felé. Ezen kívül a holnapi naptól kezdődően a Szent Erzsébet tér a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Tököli út között egyirányúvá válik a Tököli út irányába. Érdemes figyelni a kihelyezett erre figyelmeztető táblákat. Vezessetek óvatosan, kitartást kívánunk mindenkinek.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
3: Ez továbbra is a Süsfel nap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, a mikrofonok mögött Somogyi Betty és Bredák Szandi, a vonalban pedig maradt velünk dr. Pressing Lajos, pszichológus és buddhista tanító. Október 2-án pénteken 18 órától Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban tartja előadását, melynek címe Mi vár ránk a halál után. Ha jól veszem ki a szavaiból, meg hát azért így úgy sejtem, így az előadás témájából is, meg hogyha őre azért az ember rákeres az interneten, lehet találni, hogy hogy vélekedik mindenről. Tehát akkor ön azt mondja, hogy van újjászületés, tehát van reinkarnáció, van több lehetősége az embernek?
5: Hát ez mondjuk a buddhizmus egyik alapvetése.
3: Így van, erre céloztam, igen.
5: A halál az nem egy teljes megsemmisülés, nincs vége mindennek, ez csak egy illúzió, egyszerűen azért, mert tudattermészete az nem a testi működésnek a függvénye, ahogy mondjuk a mai szemlélet ezt feltételezi, vagy modellezi, hanem a test az csak hordozza a tudatosságot, és amikor megváltozik, vagy felbomlik a test, akkor a tudatállamos egyszerűen más alapokban áramlik tovább. Új testeket képez, közvetlenül a halál után egyfajta ilyen álomtestet, amikor még nincs fizikai test, hanem látomásként megformálódó testekben folytatódik tovább a tapasztalás, és aztán ezek a látomások idővel annyira kikristályosodnak, hogy egy új fizikai test alapját is felöltik. De egyébként a mondjuk ez egy ilyen egyszerűsítő magyarázata az újraszületésnek. Ha mélyebb filozófiai alapokat is szeretnénk megérteni, akkor itt arról van szó, hogy a mi felfogásunk a halált azt valahogy az élet ellentétének képzeljük.
3: Valóban, egyébként igen.
5: Vagy amíg élünk, addig valóságosan létezünk, aztán jön egy snit, ott elvágják, és akkor kezdve egy olyan nem létezés.
3: Igen.
5: De hogy valójában az igazság az élet, hát mondjuk a buddhizmus felfogása erről, hogy a halál az nem ellentéte az életnek, hanem elválaszthatatlan része, mert amikor valami keletkezik, vagy megjelenik, szükségszerűen el is múlik valami, és amikor elmúlik valami, akkor valami keletkezik a helyébe. Tehát, hogy az élet lényege, az pont ez az állandótlanság, az örökös átalakulás. És ez az átalakulás nem a halállal kezdődik meg, hanem már az életünk során is szakadatlanul folyik. Valójában az ember most is teljesen megváltozik állandóan, és ha mondjuk egy hosszabb időtávra visszagondol mondjuk a saját gyerekkorára, akkor lehet mondani, hogy ugye lassabban, mint ahogy ez a halálban történik, de valójában még a test is teljesen megváltozott azóta. Hát 7 év után nincs egyetlen atom a testünk, hanem ugyanabban. De tehát nincs olyan nagy különbség. Valójában nem arról van szó, hogy a halál az egy ilyen teljesen új szakaszt nyitna, hanem egyszerűen a változásnak egy kicsit radikálisabb és észrevehetőbb stádiuma történik, de maga az életfolyamat az ugyanúgy megy tovább, mint ahogy addig is történt. Hm. És a másik oldalon viszont van, hogy ennek egy olyan oldala, hogyha végignézzük, hogy van-e valami, ami mégis megmarad ezekben a változásokban. Hát olyat nem fogunk találni, ami ott lenne, akkor is ott volt, most is ott volt, de egy minőséget fel tudunk ismerni, hogy akkor is, amikor mondjuk gyerek volt, tudomása volt arról, hogy éppen mi történik magával, és azóta minden megváltozott, az agya is teljesen átalakult, és most is ugyanúgy tudomása van arról, hogy mi történik magával. És ez valamilyen fajtája tudomásnak, ez nem függ a testi állapottól, tehát például a tudományos vizsgálatok is igazolták, hogy még mély alvásban is, amikor az ember szinte eszméletlen, még ott is vannak mentális folyamatok, tehát a tudomásnak valamiféle gyenge tompa formája még a mély alvásban is megvan. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy miközben az élet, a formák, a testi folyamatok állandóan átalakulnak, van egy olyan minősége az életnek, hogy a tudomás mindig jelen. Uh-huh. És ebből következtet arra a tibeti buddhizmus, hogyha ez így van, minden eddigi tapasztalatunk ezt azt erősíti, akkor valószínűleg a halálban is ugyanígy kell lennie. Tehát, hogy a test megváltozik, átalakul, másfajta észlelések, tartalmak jelennek meg a tudatban, de a tudomás nincs alapfeltételezve, hogy miért pont ott aludnak ki a tudomás. Uh-huh. És mivel ugye ebben fedezte fel a buddhizmus ugye az életnek azt a minőségét, ami nincs kitéve ezeknek az állandó átalakulásoknak, ezért ugye a buddhista gyakorlat az azt mondja, hogy ez sokkal lényegesebb, mint az élet változó körülményei, és annak van értelme, hogy akármilyen stádiumában is tartózkodunk ezeknek az átalakulásoknak, meg tudjuk találni, fel tudjuk ismerni, és át tudjuk élni a tudatunknak ezt a eszmélő világosságát, ezt a tiszta világító természetét, ami a tudomást lehetővé teszi, és ami valójában az ember lényege.
3: Én abszolút értem meg, nagyon sokáig tudnék önnel erről beszélgetni, nekem a pszichológusom is hasonlóan gondolkodik mindenről, és szoktunk is beszélgetni, hogy az egész élet egy játék, és mindenki egy játékos benne, de most ebben a részleteiben nem is megyünk.
5: Ma már itt tudjuk felfogni.
6: Ez már jó.
3: Igen. Ugye az az előadásnak a címe, ami október 2-án 18 órától lesz Dunaharasztina József Attila Művelődési Házban, hogy mi vár ránk a halál után. Kicsit szűkös már a műsoridőnk, nyilván most erre így nem fogunk tudni hirtelen válaszolni, inkább arról beszéljünk, hogy az előadás mennyiben fogja ön szerint. Tudom, hogy nem tud azért felelősséget vállalni, hogy most ki mit visz haza, de mondjuk egy ideális esetben, ha valaki tényleg nyitott füllel hallgatja, és elmegy haza, és utána beszélget róla, gondolkozik rajta, meg tudja változtatni az élethez való hozzáállását, vagy mit tud egy picit változtatni az emberen egy ilyen előadás?
5: Hát szerintem feltétlenül. Ugye a tibeti halottas könyve is el lehet mondani ugyanazt, amit Jézus a Lukács evangéliumában megfogalmaz, hogy az Isten az az élőknek az Istene, nem a holtaké. Hát valójában a tibeti halottas könyv is alapvetően az élőknek szól, azért, hogy rámutasson a valóság természetére, leleplezze azokat a értékeinket vagy törekvéseinket, amik értelmetlenek, mert üresek, és amit úgyis eltöröl az élet állandótlansága, és ehelyett megadja nekünk azt a erkölcsi bátorságot és azokat a gyakorlati módszereket, amivel egyrészt el tudunk kezdeni tartósabb, örökebb értékeket a fókuszba állítani, hát értelmesebben élni, valódi emberi értékekre fókuszálni, és másrészt pedig tudva azt, hogy mindenütt csak átmenetileg tartózkodunk az életünkben is, több energiát fektessünk abba, amit magunkkal viszünk, mint abba, hogy berendezkedjünk egy olyan környezetben, amit úgyis rövidesen el kell hagyni. Tehát ez azt jelenti, hogy a gyakorlatban megtanít minket arra, hogy megyünk és tudjunk több erőfeszítést, erőforrást fektetni, például a saját képességeink fejlesztésében. A dolgainkat és a kapcsolatainkat is elveszítjük, de a képességeinket visszük magunkkal, és ha kifejlesztjük magunkban a túlélésnek és az eszmélésnek és az emberségnek a képességeit, attitűdjeit, akkor bárhova kerülünk, bármilyen körülmények közé fogunk tudni ezekre támaszkodni.
3: És akkor záró kérdés, hogy a Tibet, közben én itt rákerestem, bevallom, én még nem olvastam. Ajánlja egyébként mindenkinek, ez furcsa kérdés, de a tibeti halottas könyvet, most nyilván a mindenki alatt nem azt értem, hogy egy 10 éves gyerek ezzel kezdje az életét.
5: Nem ajánlanám mindenkinek, még pedig azért nem ajánlanám, mert az eredeti tibeti halottas könyv az egy nagyon nehéz olvasmány. Szakkifejezésekkel, idegen kifejezésekkel, és ráadásul egy olyan olvasmány, amit ha valaki nem ismeri mélyen az egész buddhista filozófiát és hagyományokat, akkor nagyon könnyű félreérteni.
3: Jó, akkor máshogy kérdezem, mi az első...
5: Igen? Bocsánat, hadd ajánljak egy olyan könyvet.
3: Pont ezt akartam kérdezni. Igen?
5: Amelyeket lefordítja közérthetőre, és az egyszerű átlag művet olvasó számára is feldolgozható, vagy befogadható, és egy kitűnő könyv egyébként, mert ugyanakkor mégis teljesen hű azokhoz a tanításokhoz. Ez a Dzogchen Rinpoche-nek a tibeti könyv életről és haláról című könyve.
3: Jó, közben itt rá is keresek.
6: Tehát ez sokkal befogadhatóbb, igen. Egyébként az még egy érdekes kérdés, hogy lesz majd ott lehetőség kérdezni, akár az előadás közben, vagy esetleg utána?
5: Igen, mindig mondjuk én hosszú beszédő vagyok, úgyhogy ha tudom tartani a időkereteket az előadásra, akkor még az előadás végén szoktunk hagyni időt a kérdésekre. Ha ez nem sikerül, akkor viszont ott szoktam maradni, és ott a előcsarnokban személyesen lehet a kérdéseket feltenni. Úgyhogy mindig van lehetőség a beszélgetésre utána.
3: Na, én közben kikerestem, megrendelem, ha még lehet egyáltalán kapni, ha nem, majd akkor megyek a könyvtárba, a tibeti könyv életről és haláról Szögyal Rinpoche, úgyhogy én már most...
5: Mondom, nagyon közérhető és nagyon bevilágító könyv, és imádni fogják az orvosok,
3: Hát ez is inspiráló volt ez a beszélgetés. Dr. Pressing Lajos pszichológus, buddhista tanító, tehát Dunaharasztin, ő október 2-án 18 órától a József Attila Művelődési Ház vendége. Én ki nem hagynám, úgyhogy én szerintem meg is van a közös programunk, mert a férjemmel kettecskén vagyunk, az 5 éves kislányunk a nagymamánál, úgyhogy lehet, hogy rábeszélem, hogy akkor.
5: Köszönjük. Időt tud erre szakítani péntek este.

0: Süss fel, nap!
1: A Laki Egy Rádió reggeli műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati

0: CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
0: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
0: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dental. A stresszmentes fogászat.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
4: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
7: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Letartóztatták Sezták Miklóst. Elkezdődött a szüret Tokajhegy alján. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sezták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi cm.

0: Időjárás.
1: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
0: és Somogyi Bettel.

Friss közlekedéssel megyünk is tovább itt a Süsfelnapban. Az ébresztő műsorunkban az M7-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Székesfehérvár térségében a 64-es kilométernél jelenleg aszfaltoznak, emiatt pedig a forgalom egy sávon halad, a munkavégzés mögött viszont már nagyjából 4 kilométeres a torlódás, ha esetleg arra fele van dolgotok, akkor kerüljetek. Az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán pedig az 55-ös és a 32-es kilométer között rendőri felvezetéssel a forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol egyébként két sávban halad a forgalom. Viszont a mozgó terelés mögött az 57-es és a 39-es kilométer között több kilométeres torlódás alakult már ki. Aztán itt a Csepel-szigeten pedig továbbra is élénk a forgalom, a gyártelepi hévátjárónál, egészen konkrétan onnantól kezdve végig gyakorlatilag dugó van, ez egészen a Gerinc útig kitart, ott is Szigetszent Miklós araszolva tudtok csak autózni. Lassú a haladás jelenleg egyébként a Taksonyvezérhídon, valamint Szigetszent Miklóson a Csépi úton is, mind a két irányban gyakorlatilag az elejétől kezdve a végéig lassan tudtok

0: arra szólva közlekedni. Az 510-es úton viszont Taksony és Dunaharaszti között egy picikét jobb a helyzet, bár ott is van torlódás, és a Csepeli út Szigetszent Miklósi szakaszán is még mindig a Rákóczi utcától kezdve arra szól a kocsisor. Aztán továbbra is egyirányú marad, várhatóan egészen október 21-ig Szigetszent Miklóson, a Bajcsi-Zsilinszky út egy szakasza, a Tököli út és a Losonci utca közötti részen csak a Losonci utca irányába tudtok autózni. Holnaptól pedig a Szent Erzsébet téren is lesz forgalomkorlátozás, a Bajcsi-Zsilinszky úti körforgalomtól kezdve csak a Tököli út irányába lehet majd közlekedni. Ott is egyirányúsítások várhatóak egészen október 21-ig. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
3: Bettinek a héten elég sok jelenése van. Ugye tegnap Szigetszelet, ma meg családban marad este 8 óra után. Mi lesz a témád, ki lesz a vendéged?
0: Köves Varga Dóra lesz a vendégem. Ő ugye diplomás lelki gondozó, coach és önismereti mentor, és szerintem azt már sok hallgató tudja, legalábbis aki követi a Családban marad részeit, hogyha Dóri a vendégem, akkor egészen biztos valamilyen női témát érintünk. Ez most is így lesz, mert hogy az öt női minőségről fog Dóri beszélni, ami most itt megtudtam egyébként, meg majd bővebben ugye az esti adásból is kiderül, hogy minden nőben benne van ez a kislány, a szerető, a királynő, az anya, illetve a házi asszony. És kicsit erről beszélgetünk majd, hogy nyilván az a jó, hogyha mindegyik szerepből van egy egyensúly, ami megvan benned, és azért vannak ezeknek a szerepeknek nyilván árnyoldalai is, úgyhogy tulajdonképpen bővebben ezt az öt női minőséget beszéljük majd át Dórival.
3: Na, hát erre kíváncsi leszek, mert ugye Nyiki Gabriellával, akivel van ugye a podcastünk, mentálhigiénés szakember, vele is már többször beszélgettünk, ő ugye ezt az öt női archetípust mondja, de szerintem ugyanaz igazából.
0: Nagyjából hasonló szerintem, igen.
3: Igen, és valóban nem mindegy, hogy mondjuk az ügyintézés során, vagy mi itt a reggeli műsorban mondjuk melyik énünket vesszük elő, úgyhogy így kíváncsi vagyok, hogy mit mond ezzel kapcsolatban a szakértő. Betty hozott is egy kis részletet, úgyhogy ezt most meghallgatjuk, teljes egészében pedig este 8 óra után hallhatjátok az adást.
4: Az öt női minőséget gyakorlatilag már biztos, hogy sokan hallhattuk, hogyha azt mondom például, hogy Afrodité, akkor mindenkinek eszébe jut, hogy a szerelem istennője. Ugye ezt az egyik pszichológus feldolgozta, Bolennek hívják, egy amerikai pszichoterapeuta, aki a női minőségeket, archetípusokat ezekhez a görög istennőkhöz társította. Viszont én ezt a modellt egy kicsit leegyszerűsítettem, és a hétköznapokra lefordítva egy öt női minőséget, tehát gyakorlatilag nem egy pszichológiai modellt követek, hanem egy önismereti térképként használom ezt, és melyek ezek a minőségek. Hát az elsőt valószínű, hogy mindenki így ki is tudja találni, mert ez minden nőben benne van, még azokban is, akik nem édesanyák, de valahogy felébred bennünk ez a gondoskodás, ez a szeretet, ez az anya. Aztán a királynő, a szerető, a kislány és a háziasszony. Tehát ez az öt női minőség, persze ennek lehetnek alfajai is, például nagyon szorosan összekapcsolódik a szerető minősége, és mondjuk a kislánynak a minősége. És a kettőből úgymond egy alcsoport is lehet, ez pedig az ilyen barát, testvér, egy kicsit ez a haveri együttlét, tehát hogy amikor a párunkkal nem csak mint egy szerető vagyunk együtt, hanem mint egy társ, egy beszélgető partner, egy jó haver, egy jó testvér, egy jó cinkostárs, tehát ez is jó, hogyha megjelenik a kapcsolatunkban. Úgyhogy gyakorlatilag ez az öt női minőség, és annak az egyik válfaja vagy alfaja lehet ez a barátság, cimbora, testvér, haver, ami egy kicsit erről a cinkos társágról szól.
0: És alapvetően egyébként mind az öt női minőség minden nőben benne van? Tehát, hogy de nyilván az arányok nem mindegy, hogy kiben mennyire, melyik az erősebb.
4: Igen, a jó hír az, hogy igen, mindegyik női minőség benne van, tehát ez nem egy személyiségtípus. Természetes, hogy valakinek a habitusa azt engedi meg, hogy egy kicsit temperamentumosabb ez a tűzről pattant menyecske, de alapvetően a lényeg az, hogy ez mindegyik nőben benne van. A kérdés az, hogy mi az, ami gátolhatja, tehát semmi újat nem kell kifejlesztenünk magunkban, vagy nem kell nem tudom én milyen tanfolyamra elmenni, mert gyakorlatilag ez bennünk van. Egyszerűen azt kell felfedeznünk, és itt jön be az önismeret, hogy az évek során, ahogy történt velünk a nagy élet, mi halványította el bennünk ezt az egy-egy minőséget.
0: Az mitől függ egyébként, vagy függ-e valamitől, hogy ugye ki milyen típus lesz leginkább? Tehát ez akár mondjuk már ugye a gyerekkorra visszavezethető, vagy egyszerűen csak nyilván is szoktuk mondani is, hogy amit ugye te is mondtál, hogy te ilyen temperamentumú vagy, te olyan, tehát valószínűleg van egy alap, hogy mindenki úgy születik, amit valahol azért úgy örököl, akár így a családból is, de gondolom azért ez így alakítható is egy picikét.
4: Igen, ideális esetben ugye az lenne jó, hogyha mindegyik női minőségünkhöz hozzá tudnánk férni, tehát hogyha mindegyik női minőségünkhöz hozzá tudnánk férni, akkor, amikor arra éppen szükség van, tehát ez a lelki reziliancia, most mondtam egy ilyen nagyon csúnya szó, tehát hogy ez a rugalmasság, hogy akkor, amikor én látom az adott helyzetet, szituációt, akkor nem mindig egy anyai gondoskodással, vagy ez az enyebenye, én megmondtam, kontrollmániás ilyen helikopter anyuka üzemmódból válaszoljak mondjuk a páromnak is, vagy mondjuk az egyik barátnőmnek is, mert ez lehet egyfajta alá-fölé rendeltségi viszony is, ami azért valljuk be, nagyon gyakran meg tudja keseríteni a kapcsolatokat, és a párkapcsolatot pedig még jobban. Tehát, hogy itt ennek az lenne a lényege, hogy ezt az öt női minőséget úgymond rálássunk, és megismerjük, közelebb hozzuk magunkhoz, hogyha ez valamilyen szinten blokkolva van bennünk, vagy mondjuk átcsúszik, mert itt azért ennél nem állunk meg, hogy van öt női minőség, és akkor kész pont, hanem ennek lehet egy pozitív, fényes, napos oldala, és ugyanúgy lehet egy árny oldala, amikor egy kicsit túlzásba visszük, amikor ez átbillen, és már nem a pozitív oldalát éljük meg, hanem a negatívat. Szituációtól függő, hogy nekünk nőknek, mint egy jó zsonglőr, van ez az öt labdán, és gyakorlatilag ezzel kellene így zsonglőrködni a mindennapok során, és mindig azt a minőségünket előhúzni,
0: amit épp az adott szituáció megkíván.
4: Tehát ezért fontos az, hogy ez nem egy olyan fajta személyiség típus, hogy akkor én most nem tudom én a szerető archetípusába tartozok, és akkor gyakorlatilag itt ez el van könyvelve. Pontosan az a lényege, hogy mindegyiket kellene, hogy kifejlesszem magamba, vagy újra leporolgassam, mert ott van bennem.
0: Tehát mindenkiben ott van.
4: Igen, ez a jó hír, és hogy tudjam használni.
3: Ma este 8 óra után tehát Családban marad Betty magazin műsora, ahol tehát az előbb hallhattátok a vendégünket, igen, vagy illetve a te vendégedet.
0: A vendégem, aki... igen, Köves Varga Dóra, ő Sziget-Szent Miklósról jött egyébként, mert egy diplomás lelki gondozó, coach és önismereti mentor, és ugye női témánk van, az öt női minőségről beszélgetünk majd egy picikét bővebben, hogy bizony tényleg az a legjobb, hogyha egyenlő arányban vannak meg bennünk ezek a minőségek.
3: Kíváncsi vagyok a teljes adásra, ha ti is, akkor este 8 óra után is tartsatok a Lakihegy Rádióval, és a folytatásban is, ez még mindig a Süsfál Nap, az ébresztő műsorunk.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Szedd magad alma akció halásztelken! Szedd össze a családot, és gyertek el hozzánk almát szedni! Töltsétek fel télire az éléskamrát Idared, Jonagold és Golden almával csupán 350 forint per kilogramm mosáron. Bejelentkezés és bejárat halásztelken a Hold utca 40 szám alatt a Mérlegháznál. Érdeklődj telefonon a 0630 964 57 47-es számon. Várunk titeket a hét minden napján, hétfőtől szombatig reggel 8-tól délután 4 vasárnap reggel 8-tól délután 2-ig. Alma itt, alma ott. Szedd csak, amíg el nem fogy.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megóvják és továbbfejlesztik a Kisduna partját. A Kisduna megóvását és továbbfejlesztését célzó pilotprojekt előkészítéséről döntött Sziget-Szent Miklós képviselőtestülete. A projekt a Ráckevei Soroksári Dunág jobb partján, a Pipacs utca és a Liget utca között mintegy 350 méteres szakaszt érint. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, első ütemben a vízi növényzet eltávolítását és elszállítását végzik el. Hozzátette, a képviselőtestület erre a célra 5 millió forintot biztosított, így megkezdődhet a projekt, amelynek további megvalósításába ismét bevonják a lakosságot is.
7: A célja az, hogy ez alapján a teljes miklósi szakaszon meg tudjuk menteni majd a Ráckai-Soroksári Dunaágnak a területét. Jelen pillanatban ugye már több önkéntes jelentkező is jelentkezett a feladat ellátására. Most a felhatalmazással a további lépéseket el tudom majd végezni, és bízom benne, hogy a lakók összefogásának köszönhetően ott már fel tud lélegezni a Kisduna, még annak ellenére is, hogyha gépi feladatokat nem tudunk ellátni, hiszen nincs több százmillió forintos forrásunk erre a célra.
6: A munka a későbbiekben is folytatódhat a Kisduna érintett szakaszán. Nagy János hozzátette, hogy a mostani beavatkozások mellett már a következő időszakra vonatkozóan is vannak elképzelések a terület további rendezéséről és hasznosításáról. Kiemelte, a cél, hogy a megkezdett folyamat hosszabb távon is folytatódjon, és az érintett partszakasz állapotát a lehetőségekhez mérten tovább javítsák.
7: Örülök annak, hogy a különböző hatóságok is már pozitívan állnak hozzanak az egész ügyhöz, az pedig kifejezetten boldoggá tesz engem polgármesterként és képviselőként is, hogy a lakóknak van olyan rétege, akik elég pozitívan állnak ehhez a munkálathoz. Bízom benne, hogy sikeres lesz, vagy legalábbis amit meg tudunk csinálni közösségi összefogással, azt el tudjuk végezni, és bízom abban is, hogy a későbbiekben, főleg az új országvezetés támogatásával rendezni tudjuk majd a tulajdonképpen 40 éve folyó rossz viszonynak a helyzetét.
6: Fontos előadáson vettek részt a fiatalok a Gyerebeházban. Szeptember 25-én a nemiség volt a téma a Dunaharasztin található ifjúsági központban. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, hogy az alkalom vendége dr. Komoróci Balázs szülésznőgyógyász volt, aki egy kötetlen beszélgetés keretében válaszolta a jelenlévő kérdéseire. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, a Gyerebeház önkéntesei folyamatosan igyekeznek a kamaszok számára hasznos oktató jellegű programokat szervezni.
8: Rendszeresen jönnek olyan szakértő előadók, akik valamilyen fontos témáról egy beszélgetést, ez mindig valamilyen olyan interaktív helyzet, ahol nem hogy szabad kérdezni, hanem azt szeretjük, hogyha ez pezseg, és hogyha nyílt, és nem egy frontális előadás történik. A Gyerebeház és a városban élőkért dolgozó és gondolkodó felnőttek rendszeresen beszélgetnek, akár civilek, akár vállalkozók arról, hogy milyen programokkal lehetne gazdagítani a város életét.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli városa avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívumkincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Redák Szandival
0: és Somogyi Bettivel.

0: Kicsit visszarepültünk az időben, NSYNC-től szólt a Popit a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában, ahol most pedig a legfrissebb közlekedési információk szólnak. Forgalmi változás lesz Szigetszent Miklóson október 2-a és 21-e között. Szigetszent Miklóson szeptember közepén ugye megkezdődött már a Bajcsy-Zsilinszky utcai vízvezeték rekonstrukció, szeptember végén pedig a Szent Erzsébet téri csatorna átépítés a munkák következő ütemében. Október 2-ától a Szent Erzsébet téren változik a idéglenesen a forgalmi rend, mégpedig a Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába, az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách Imre utca változatlanul Zsák utcaként működik, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér, a Bajcsy-Zsilinszky utca és Tököli út között egyirányúvá válik a Tököli út irányába, a munkaterület 50 méteres környezetében ráadásul lassabban, 30 km/h sebességgel lehet csak haladni. Egyébként a fővárosi vízművek megosztotta a közösségi oldalán mindezt, majd mi is megosztjuk, mert feltételezem, hogy most így elsőre lehet, hogy valakinek nem sikerült megjegyezni. Aztán az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és a 32-es kilométer között a forgalmat az új kiszélesített pálya oldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelésben Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Mindenkinek jó utat kívánunk!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 5 egész perccel járunk 3:49 előtt, és október van. Október 1-e az idősek világnapja. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: És már izzik a kameránk is, mert hogy bekapcsoltuk a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján élőben tudjátok nézni a következő beszélgetést, mert hogy vendégünk van. Nagy szeretettel köszöntjük Kontra Solti Esztert, a Szigetszent Miklósi Városi Galéria vezetőjét. Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok!
0: Hát egy szép csokorra valót hoztál nekünk, amiről érdemes beszélni, és talán nem titok, hogy szinte mindegyik program valamilyen szempontból az első Miklósi Város napokhoz kapcsolódik. Most menjünk akkor időrendben, mert hogy a Patak Fesztivál már tulajdonképpen elkezdődött, ugye?
3: Így igaz, a Patak Fesztiválnak a kiállítását Színejava címmel most szombaton nyitottuk meg a Városi Galériában. 99 óta Szigetszent Miklóson hagyományosan nyílik meg szeptember utolsó hétvégéjén. Magyar Festészet Napja országos rendezvénysorozathoz is kapcsolódik az elmúlt években. Azt kell, hogy mondjam, gyönyörű kiállításunk lett, hát az ember mit is mondhatna, de 65 művésznek a legjobb, tehát Színejava képét tudjuk bemutatni. Ez egy meghívott pályázatos kiállítás, azt jelenti, hogy a művészeket mi hívjuk meg, és a díjazást azt egy szakmai zsűri végzi, nem azt a zsűri nem azt vizsgálja, hogy ki az, aki kiállíthat, hanem azt, hogy ki milyen jutalmat nyer. Az idei évben is fantasztikus képeket, szobrokat láthattunk. El kell, hogy mondjam, hogy Szigetszent Miklóshoz kötődően Beretvás Csanád nyerte a Városi Galériának és a Miklósi Közművelődési Egyesületnek a közös díját, amivel jövő évben önálló kiállításra hívjuk meg Csanádot. Innen is gratulálunk, illetve a többi nyertesünknek is. A megnyitón több mint 100-an vettek részt, országszerte részről értettek.
0: Igen, ezt itt mondtad a zene alatt, hogy még magad is meglepődtél, hogy a Balatonról meg valaki esküvőre ment és közben beugrott, tehát elképesztő érdeklődése volt.
3: Hát ezek fantasztikus történetek. Az, hogy az ember egy élet eseményében ezt így szervezi, hogy egy nagy családi eseményre indul, de közben fontos számára, hogy Miklósra eljöjjön Kaposvárról, és bejöjjön megnézni egy kiállítást, ahol ő is szerepel, mert ezt ő fontosnak tartja éveken keresztül. Ez azt gondolom, hogy sok mindent elárul.
4: Ez nagy dolog. És mennyi ideig, vagy mettől meddig látogatható majd a kiállítás, és ha jól gondoljuk, akkor ingyenesen meg lehet nézni a közösségi házban.
3: Természetesen ingyenesen látogatható október 17-éig, ami azt jelenti, hogy amikor a ugyancsak hagyományosan megrendezett akciófestészetünk lesz, azon a napon is látogatható lesz egészen a rendezvény zárásáig.
0: Hát és akkor így át is íveltünk tulajdonképpen neked a segítségeddel a következő témánkhoz. Ezt jól láttam, 16. akciófestészet?
3: Igen.
0: Wow. Na mi ez az akciófestészet, aki még esetleg nem hallott róla, illetve ugye ez az a program, ami abszolút kapcsolódik az első Miklósi Városnapok rendezvénysorozathoz is.
3: Igen, ennek is az időpontja azért eléggé hagyományos, hiszen a festészet napja Magyarországon az október 18-ára lett megjelölve, de igazából az előtte utána lévő hetekben országszerte ünneplik a festészetet. Mi sok évvel ezelőtt csatlakoztunk ehhez, és egy olyan különleges programot kerestünk, ami nem egy mindennapi, nem egy minden hónapban megtörténhető esemény. Így azért mondható, hogy vannak kiállítás megnyitóink is ezen a rendezvényen, vannak művészeti könyvbemutatóink is, tehát sok minden volt, de az akciófestészet az elejétől kezdve jelen volt, ami azt jelenti, hogy meghívott művészek, részben Szigetszentmiklósi, részben országszerte részből meghívott képzőművészek. Itt a helyszínen üres vászontól élőzenei kísérlet mellett egy nagyon jó laza hangulatban, de megmutatják, hogy hogyan születnek, hogyan épülnek fel a könyvek. Ugye, amikor kezdtük, akkor még YouTube-on nem voltak ilyen tutoriál videók, úgyhogy akkor kifejezetten unikum volt mondhatni. Most már azért sok minden elérhető, viszont a hangulat az nem.
0: Ezt akartam mondani, hogy pont meséltem Bettinek, mielőtt jöttél, hogy én emlékszem, hogy készítettem úgy interjút az egyik festőművésszel, hogy az egyik kezében az ecset, a másik kezében egy vörösboros pohár, és közben velem beszélgetett, és közben én néztem, ahogy konkrétan lehet, hogy az, ahogy éppen ott interjúztam vele, hatással volt arra, hogy éppen mondjuk mit alkot, vagy milyen szint választ. Tehát, hogy ez nagyon érdekes volt. Tényleg, hogy akár ott közben lehet vele beszélgetni, lehet, hogy közben kap egy olyan ihletet, egy olyan szót, egy olyan kifejezés, bármit, amit valahogy megjelenít ott a vásznon. Tehát, hogy ez tényleg ott készül.
3: Ez ott készül, és úgy, ahogy mondod, hogy mi az, ami hatással van rá, nyilván mielőtt valaki nekiáll egy képet készíteni, bár mondjuk ez stílusfüggő, mert azért vannak azok a stílusok, ahol nem kell koncepciót készíteni, de azért elég sok művésznek van koncepció, de a környezet, a zene, a látogatók, a többi művész, a többi művésznek az ecsetvonás, minden hat egy ilyen
4: minden
3: helyzetben.
4: Hat megikleti őket. Egyébként, ha már említetted a zenét, például ugye Véglevente Handpennel ott lesz, ő volt már nálunk itt bent a stúdióban is. De látjuk, hogy a Goldsman Trio blues és jazz zenét szolgáltat majd, úgyhogy hát lesz jó kis zene azért mellette.
3: Igen, Levente visszatér hozzánk, ő tavaly is játszott már. Hát nagyon szeretjük, fantasztikus hangulatot tud teremteni, de a Goldsman Trio is volt már nálunk több alkalommal, úgyhogy azt kell, hogy mondanom, hogy most 100%-osan biztosak vagyunk a jó hangulatban.
0: Hát azt elhiszem. Egyébként nem is tudom, elmondtuk-e, október 10-e szombat 14 óra, tehát hogy akkor kezdődik, nem tudom, kifulladásig, vagy amíg a vásznak nem lesznek teli élettel?
3: Hát igen, de körülbelül erre 3 óra van. Tehát egy 2 órakor kezdjük a rendezvényt a látogatóknak, és körülbelül egy 5 óráig fog tartani. Ami ugye most a városnapok miatt kicsit extra, hogy több meghívott vendégünk van, és új stílusok is meg fognak jelenni. Amit a 16 meghívott művészünk van, újonanként Szigetszentmiklósról Keltai Zalán fog hozzánk kapcsolódni, de hát a névsort a Galéria Facebook oldalán megtekinthető, nagyon impozáns. Ami még teljesen új stílus, az a graffiti. Ami street artként bejött hozzánk, ugye a városban hagyományosan volt graffiti verseny más rendezvényünkön. Hát nálunk nem verseny lesz, viszont Fork Imre urban designer, street art nagykövete Magyarországnak, egy nagyon jó név és egy nagyon, nagyon kellemes ember, egy nagyon jó művész fog jönni, és ő is az akciófestészeten részt vesz, ami azért is érdekes, mert ugye ezek a képek, amik itt születnek, azok a város tulajdonában maradnak, és intézményekbe kerülnek, illetve kerülhetnek kihelyezésre. Erre iskolák a legtöbb esetben gyorsan jelentkeznek. Azért egy graffiti is kihelyezhető, ráadásul Szigetszentmiklósi vonatkozású képet fog Imre készíteni, és meghívtuk a 24-ben győztes utolsó graffiti versenyünknek a csapatát is.
0: De jó.
3: Úgyhogy lesz, illetve lesz egy fiatal hölgy, aki 16 évesen fog festeni, ugyancsak Szigetszentmiklósi. Nagyon szuper képzőművész jelölt, szép pályát fut már most be, úgyhogy azt gondolom, hogy színesedik, tehát emellett a portréfestés, az igazi akciófestészet, az absztrakt képek meg fognak jelenni, de monotípia bemutatónk is lesz, illetve ki is próbálható ez a technika, ami egy jó, egy könnyed, extra, de nem egy annyira elterjedt.
0: Sőt, karikatúra.
3: Karikatúra, az már évek óta.
0: Igen. Rólam készült is, azt hiszem, valahány éve.
3: Hieronymus Kos készítette, én emlékszem rá. Igen. Ugye ott a nézők, ahogy jönnek, mennek, lesz kettő karikatúristánk, bárki leülhet, és bárki ingyenesen hazaviheti a rajzot emlékbe.
4: Tök jó.
0: De jó, tök jól hangzik minden. Igen, itt közben nézzük majd az eseményt is, megosztjuk itt a videó alatt. Még egyszer, tehát október 10-e szombat 14 óra, és azt nézem itt a meghívott alkotók közül, hogy ahogy említetted, igen, lesznek Sziget-Szent Miklósról is, Dunavarsányból is, de még Miskolc, Budapest, vagy Szeged, Kecskemét, Eger, Diósjenő, tehát, hogy rengeteg helyről.
3: Így igaz, nagyon, nagyon szép a névsor, akik elfogadták a meghívásunkat. Van olyan, aki visszatérő, és van olyan, aki első alkalommal vesz részt.
0: Tök jó. No, hát ha gondoljátok, akkor mindenképpen látogassatok el, mert tényleg lesz zene, meg művészet, alkotás. Szerintem eléggé ritka a pillanat, amikor tényleg egy festővel tudunk a közben beszélgetni, miközben alkot.
4: Mert szerintem közelből látod, hogy
0: igen, általában szerintem ez meg egy kép. Gondolom, hogy úgy szokott lenni, hogy aki alkot, hogy ne szóljatok hozzám, mert alkotok. Na, itt lehet beszélgetni és hozzászólni. És mindig nincs vége egyébként itt a program kavalkádnak, mert egy nagyon különleges másik eseménnyel is készülsz méghozzá, amikor a Bútor mesél ezt a címet kapta az esemény tárlatvezetés Ament Évával. Na de hol és mi ez a program pontosan?
3: Egy nagyon különleges Sziget-Szent Miklósi helyszínről van szó. Azért is különleges, ez az ortodox kápolna az Eklézsia utcában, a Szent Miklós ház, mert ez 2010-ben kezdett kialakításra kerülni, és ezután kezdődött a népi bútorfestészet megjelenése. Az ortodox egyháznak mindig fontos a helyi művészet megjelenítése az ikonosztázok mellett. Tehát ez egy új. Ilyenről nem nagyon hallunk. Bútorfestés az nagyon jellemző Magyarországra, katolikus, református, mindenféle templomokba. A felújítások azok azt gondolom, hogy aranykorát élik, aminek egyik nagy szervezője Ament Éva, aki viszont itt Sziget-Szent Miklóson egy teljesen új, hagyományokkal nem rendelkező területen alkotott bútorokat. Hát egy templomban nem olyan egyszerű bemenni, főleg az ember, amikor nem ahhoz a valláshoz tartozik, vagy igazából nem a vallás oldaláról, hanem a művészet oldaláról közelíteni meg. Ezért erre szerettünk volna egy alkalmat teremteni. És hát így az alkotó jön el, és mesél a bútorokról.
0: Ide bárki mehet, vagy kell esetleg rá regisztrálni előtte, hogy nem tudom, hogy mennyi nem férnek be, vagy mi a létszám. Ugye ez október 11-e, vasárnap, 15 óra Sziget-Szent Miklóson.
3: Örülünk a regisztrációnak, ami a galéria Facebook oldalán keresztül elvégezhető, pont azért, mert hogy kápolnáról van szó, és ha egy székesegyházba mennénk, nem számítana mennyien jelenünk meg, de hogy tudjuk, hogy körülbelül mekkora csoportra számíthatunk, eddig szép számmal jelentkeznek, valószínűleg több turnusban fogjuk tudni megnézni.
0: Egy nagyon picit még visszatérve az akciófestészetre, mert kimaradt egy szerintem fontos kérdés, hogy az elkészült alkotásoknak mi lesz majd az útja? Mert hát gondolom, hogy lesz, és minden, bár mondjuk annyit már mondtál, ugye, hogy kikerülnek falakra. Én például emlékszem, hogy nem sűrűn járok, hála a jó Istennek, de a házi orvosi rendelő falait is díszítik ezek a festmények, amik korábban készültek. Tehát akár ilyen intézményekben is helyet kaphatnak majd.
3: Ez egy fő cél, hogy a város intézményeiben minél szélesebb körben meg tudjanak jelenni. Templomokban, közösségi ház, tehát a vallási közösségi termekben, a szakorvosi rendelőben, több orvosi rendelőben Miklóson, az iskolákba, járási hivatalban is találhatók képeink, úgyhogy minden intézményt bátorítunk, hogy szabadon lehet választani, hosszú távú kihelyezésre kerülnek hozzájuk a képek, amivel ugye az a célunk, hogy ugye ez az élő népmű, vagy az élő művészetnek a támogatása, kortárs művészete ne csak egy galériá múzeum falain belül tudjunk találkozni. Viszont, bocsáss meg, még egy dologra fölhívnám a figyelmet ezzel a rendezvényel, mert hogy az idén először lehetőség van a közösségi alkotásra is, amit háromféleképpen is meg lehet tenni. Van egy élményfestő programunk, amire előre kell jelentkezni. Van egy közösségi festési program, ennek is részleteit a Facebook oldalon meg lehet találni, illetve a házunk elérésével lehet információt kérni róla, és egy pikáront képkészítésünk lesz, ami egy magyar újdonság, mondhatni így. A pandémia alatt egy képzőművész hölgy, illetve egy fizikus kidolgoztak egy olyan technikát, egy olyan eljárást, amivel főként portrékat tudnak átalakítani.
0: Igen.
3: Egy színező technikára, amiből amikor a végén, tehát ez egy csiga kinézetű vonalhaladás egy színnel, amikor elkészültünk, messziről látszik a portré, hogy kit rejt, és ő is Szigetszel Miklósi vonatkozású képrezle, nem árulom el előre.
0: Ja jó, mert itt Mona Lisát látom itt az eseménynél, van egy kép, ezt is megosztjuk majd, és tényleg nagyon különleges, hogy maga az alkotás sok apró vonalból egyszer csak egy felismerhető portré bontakozik ki, és ugye úgy szólít a leírás, hogy sok kéz, egy portré, egy közös élmény. Ez nagyon érdekes, hogy így bárki egy kicsit belealkothat, hozzátesz az egészhez.
3: Szeretnék a közönséget is bevonni magába az alkotó folyamatba, nem csak a megtekintést.
4: Igen, és még egy mondata az akciófestészethez, szerintem azt még ne hagyjuk ki, hogy ugye lesz egy jótékonysági művészeti aukció is, ami még ugye fontos, mert hogy ugye adománygyűjtő akció egyébként is zajlik ugye az első Miklósi Városnapok keretén belül.
3: Igen, ezt nagyon fontosnak tartjuk mi is, hogy a művészet által is részt vegyünk ebbe. Az élményfestésünk egy olyan program, ahol hát nem piaci árat ajánlunk igazából a résztvevőknek, de az élményfestés teljes bevétele is a jótékonysági aukció része, illetve a Galéria Savária online aukciós oldal támogatásával az ő oldalukon lesz a rendezvénytől a következő hétig, 18-áig, ami ugye a festészet napjának a hivatalos dátuma, egy olyan aukció, ahol több Szigetszent Miklósi, illetve környékbeli művésznek lesznek képei elárverezve, és a teljes bevétel is az iskola felújításra fog kerülni.
4: Igen, ugye ez a Bíró Lajos általános iskola Petőfi Sándor utcai épületére megy majd a befolyt összeg.
0: Ahonnan tegnap a Sziget szeretett szólt. Egyébként már föl is töltötted, ugye? Meg lehet hallgatni.
4: Úgyhogy a Hangos Archívumban, a Laki egy rádió honlapján vissza is lehet hallgatni.
0: Városi Galéria Sziget Szent Miklós, ez a Facebook oldal, ahol minden információt megtaláltok, külön eseményekre szedve, ráadásul, de ezeket mi itt a videó alatt majd meg is osztjuk veletek, Kontra Solti Eszternek, galéria vezetőnek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy beszámolt mindenről.
4: Köszönjük.
3: Én is köszönöm szépen.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pizza zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első Miklósi Városnapok, Sziget-Szent Miklóson.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Elkezdődött a szüret Tokaj hegy alján. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességidejük végéig használhatók. Az országos

0: ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban.
1: Időjárás.
0: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogyi

0: Kicsit visszarepültünk az időben, NSYNC-től szólt a Popit a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában, ahol most pedig a legfrissebb közlekedési információk szólnak. Forgalmi változás lesz Szigetszent Miklóson október 2-a és 21-e között. Szigetszent Miklóson szeptember közepén ugye megkezdődött már a Bajcsy-Zsilinszky utcai vízvezeték rekonstrukció, szeptember végén pedig a Szent Erzsébet téri csatorna átépítés a munkák következő ütemében. Október 2-ától a Szent Erzsébet téren változik a idéglenesen a forgalmi rend, mégpedig a Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába, az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madács Imre utca változatlanul Zsák utcaként működik, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér, a Bajcsy-Zsilinszky utca és Tököli út között egyirányúvá válik a Tököli út irányába, a munkaterület 50 méteres környezetében ráadásul lassabban, 30 km/órás sebességgel lehet csak haladni. Egyébként a fővárosi vízművek megosztotta a közösségi oldalán mindezt, majd mi is megosztjuk, mert feltételezem, hogy most így elsőre lehet, hogy valakinek nem sikerült megjegyezni. Aztán az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és a 32-es kilométer között a forgalmat az új kiszélesített pálya oldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelésben Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Mindenkinek jó utat kívánunk!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: 3 perccel járunk, 4:10 előtt. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez továbbra is a Süs fel nap, az ébresztő műsorunk, továbbra is az a rádió vagyunk, amit nézni is lehet, mert hogy továbbra is élőben, videós formában is közvetítjük a beszélgetést a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán. Én Bredák Szandi vagyok.
5: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: És a művészet után sportolunk, méghozzá kosárlabdával fogunk foglalkozni. Vendégeink a Szigetszent Miklósi női kosárcsapat vezetőedzője, Horváth Rihárd, és elnézést, hogy nem Szidóniával kezdtem, Katona Szidónia csapatkapitány is a vendégünk. Jó reggelt, sziasztok!
5: Sziasztok!
6: Jó reggelt, sziasztok!
0: Elkezdődött a szezon.

0: Sőt, már túl is vagytok egy mérkőzésen. Meséljetek egy picit magáról a szezon indításról, meg hogy zajlott az első mérkőzés, az első csata.
1: Hát igazából először is a szezon kezdetről, vagy befejezésről. Ugye az előző szezonban pont az utolsó meccsen sajnos kiestünk, de azt gondolom, hogy a tavalyi csapat nagyon nagyot küzdött azért, bent tudjunk maradni, és ennek ellenére nagyon jól helyt állt. Emiatt elég későn derült ki, hogy mikor tudunk majd újra becsatlakozni a bajnokságba. Úgyhogy bocsánat, hogy az első osztályba tudunk ismét indulni. Amikor ez kiderült, akkor el tudtuk kezdeni így a csapat építését, vagy újraépítését. Ez nem csak nálunk jellemző, hogy újra kellett építkezni az egész bajnokságra. Igazából így pénzügyileg is egy kicsit átrendeződött az egész női kosárlabda bajnokság. Viszont amikor már megvolt a keret, azt gondolom, hogy nagyon jól tudtunk fölkészülni. Ez az első mérkőzés is kimondottan pozitív volt, azért ahogy fogalmaztál, csata, ugye a csata TKK-ával játszottunk, ők egy nagyon jó ellenfél, én azt gondolom, hogy ők a legjobb négybe tudnak majd végezni a bajnokság végén, és az utolsó, tehát 5 perc a mérkőzés vége előtt még 6 pontos különbség volt csak, illetve a fél időben is döntetlenre álltunk, szóval szerintem nagyon jól helyt álltunk így az első csatán.
2: Változott ugye most azért a csapat összetétele egy kicsit. Mennyire szoktatok már össze, illetve hát, ha jól tudom, lett új segédedző is, szóval milyen változások történtek, erről még egy picit meséljetek.
3: Hát igen, nagyban megváltozott a csapat összetétele, és ez furcsa is volt személy szerint nekem az elején, viszont én azt gondolom, hogy ahogy telt múlt az idő, azért most már nem is tudom, augusztus második hete óta ugye együtt dolgozunk. Én szerintem egyre jobban megtaláljuk, és tök jó az összhang az edzők között, ugye említetted, hogy új másodedzőnk van. Szerintem egy jó választás volt egyébként, én azt látom, hogy a Ricsivel tök jól tudnak együtt dolgozni, meg hát ugye velünk is. Szóval én azt gondolom, hogy ez már jó, és egyre jobb lesz, mert nyilván most a szezon első meccsére még egyik csapat sincs teljesen kész.
0: És egyébként te magad, ugye csapatkapitányként konferáltalak fel, neked is ez egy új pozíció?
3: Abszolút, ugye tavalyi évben a Zsámár Lili volt a csapatkapitány, és bevallom őszintén, hogy ugye én vagyok a legidősebb, szóval nekem annyira nagyon sokat nem dob, vagy nem osz, nem szoroz, hogy csapatkapitány vagyok, megtisztelő, nagyon megtisztelő, de hát a többiek tudják, a csapattársaim, hogy én akkor is szólok, hogyha nem vagyok csapatkapitány.
0: Te már tulajdonképpen kinevezted igen. magad anélkül is korábban, igen, hogy ismerős ez a szerep, szerintem Betty is tudhatja, hogy én is nem vagyok igen. csapatkapitány, de egyszerűen is a bírom megállni, hogy ne mondjam. Neked melyik a messzámod?
3: 9-es.
0: Azért kérdezem csak, mert egy tök jó videót csináltatok, hogy ugye amilyen a messzámod, valahogy megcsináltatok úgy, mintha annyi évesek lennétek, és ez annyira jó pofa volt az a videó.
2: Ötletes.
3: Igen, nagyon, nagyon ötletes csapatunk van egyébként, szóval, hogy nem viccelek, hogyha lejönnétek egy edzésre, akkor edzés előtt, ahogy ugye melegítünk, készülünk az edzésre, vagy 10 ilyen ötlet van, hogy mit kéne megcsinálni.
0: Ez is ismerős.
2: Igen.
0: Egyébként, bocsánat, hogy ilyet kérdezek, csak menjünk már egy kicsit oda-vissza, hogy te hogy ismerkedtél meg ezzel a sporttal, meg úgy, hogy szerettél ennyire bele?
3: Hát ott kell kezdenem egyébként, hogy én 7 évesen kezdtem el kosarazni, és azért, mert nekem a szüleim NB1-es kosarasok voltak. És hát anyukám úgy vitt le a saját edzésére, karonülőként, hogy a portásnak odaadott, hogy most vigyázz rá, légy te, mert edzésem van.
0: Az igen.
3: Szóval, hogy én igazából a kosárpálya mellé születtem.
2: Te beleszülettél abszolút.
3: Bele.
0: Na jó, de igen. Ez a jó eset, hogy akkor meg is szeretted, mert igen. Ez tud sokszor máshogy is alakulni, de hogy akkor nem bele lettél kényszerítve, hanem te magad megszeretted.
3: Hát igen, abszolút. Nekem határozott elképzelésem volt. Az első, szerintem az első olyan gondolatom, amire emlékszem kiskoromból, az, hogy én kosaras leszek, pont. És van 2 nővérem, és ők is ugye elkezdtek kosarazni, és nagyon emlékszem arra, soha nem fogom szerintem elfelejteni, hogy én 7 éves voltam, anyukám vasalt, és hát ugye bejöttek már az iskolába, hogy akkor el lehet kezdeni kosarazni. És anyukám azt mondta, hogy nem. Mert hogy ők már kosaraztak, a nővéreim is kosaraztak, ők úgy volt vele, hogy akkor zeneiskola, meg kicsikét más, és nem viccelek, sírva könyörögtem neki, és húztam a ruháját, hogy
2: te menni akarsz, igen. És a tesóid nem kosaraznak?
0: Még.
2: Akkor csak ők elkezdték, vagy még?
3: Ők is kosaraztak nagyon sokáig, NB1-ig is jutottak, csak utána ugye hát ők 10 és 8 évvel idősebbek nálam, szóval most már egyáltalán nem műzik.
0: Tegnap tanultuk, hogy már nem seniornak kell az ilyen jellegű sportolókat, hanem master, és akkor így jobban hangzik. Még egy picit ide, hogy ha már itt tartunk, aztán mindjárt megyünk tovább, hogy milyen meccsek várnak még rátok, csak hogy nem is tudom, hogy bármelyikőtök válaszolhat, hogy egyébként milyen adottság vagy képesség kell ahhoz, hogy valaki ilyen hosszan kitartson a emellett a sport mellett, mert most én nagyon szeretem középiskolában kosarazni, de az én 160 centimmel nem biztos, hogy alkalmas lennék rá, már pedig azon nem nagyon tudok változtatni, maximum, ha valami nyújtógépbe raknak. Igen. Szóval, hogy kell egyébként alapvető a mondjuk egy bizonyos magasság a lányoknál is ehhez a sporthoz?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sok precedens van arra, hogy például, ahogy a Szidi is említette, fontos, illetve pozitív háttér az, hogyha valaki kosaras családból jön, vagy sportos családból jön, de azért ez nem kizárók. Tehát az elsődleges pont, amit említett, az az, hogy érezze valaki ezt a tüzet, hogy ő ezt szeretné csinálni, és ugyanúgy, mint minden másban, ebben is vannak nagyon nehéz időszakok, mentálisan, fizikálisan, és hogyha valakiben megvan ez a szeretet, ez az elkötelezettség, akkor igazából onnantól nyilván fontos, hogy valaki esetleg magasabb, erősebb, gyorsabb, de én inkább azt látom, ha valakiben ez az elkötelezettség megvan, és megkapja meg fő támogatást, akkor azt gondolom, hogy nagyságrendek bármeddig el lehet jutni, akár profi szint.
0: De akkor most tényleg érdekel, hogy akkor az például, mert például mit tudom én most, bocsánat a hasonlatért, de a balettnál tudom, hogy aki mondjuk tényleg ezzel szeretne majd foglalkozni, ott kellenek olyan testi adottságok, hogy a csípője, hogy milyen szögben nyílik, és egyszerűen van az a pont, amikor azt mondja a tanár, hogy neked hobbiból tudod csinálni, de azt, hogy tényleg bekerülj profi, igen. Egyszerűen a testi adottsága nem olyan, és akkor mondjuk választ egy másikat. Itt ebben a sportban van ilyen? Tehát, hogy ha mondjuk 150 centi vagyok, akkor is mehetek kosarazni? Vagy azért az kizárók. És itt is most azt mondom, hogy nem hobbi szinten, hanem mondjuk akár így versenyszerűen.
1: Hát azért profi szinten, hogyha valaki mondjuk extrém alacsony, tehát mondjuk 150 centi, nem mondom, hogy kizárók, de nagyon-nagyon...
0: Valaki megemel közben, amit
1: nehéz. Extrém nehéz profi szintre eljutni. De azért azt gondolom, hogy annyira sok oldal a sportág, hogy azért pont látjuk is ezeket a magasság különbségeket, ha mondjuk valaki alacsonyabb, de gyors, aha, akkor tök jó irányító tud belőle válni. Hogyha valaki magasabb, de például lassabb, de ettől függetlenül elég magas, akkor könnyebben tud lepattanókat szedni, elzárásokat adni, tehát szerintem ez pont egy ilyen jó dolog ebben a sportágban, hogy elég sokan megtalálhatják benne helyüket.
2: Meg hát a pályán belül megvannak a szerepek, ahogy azért így halljuk, ugyanígy, mint mondjuk akár a fociban most ez jutott hirtelen eszembe, de hogy itt is azért megvan, hogy ki akkor ezek szerint irányító, meg a többi szerep.
0: Légiós játékosok vannak a csapatban? Úgy kérdezem, mintha nem tudnám, de hogy... De hogy igen. Hogy vannak, ugye?
3: Igen, van két légiósunk, egy bolgár, meg egy finn lányunk van, és azt kell, hogy mondjam, hogy emberileg nagyon beleillenek szerintem a csapatban, nagyon kedvesek, nagyon aranyosak, és ahogy mi már láttuk ugye az edzéseken is, de most a meccsen abszolút kiderült, hogy nagyon hasznosak.
0: De jó. És itt például hogy zajlik egyébként így a válogatás légiós játékosok tekintetében? Ugye a légiós játékos, aki külföldről jön.
1: Alapvetően úgy szokott ez kinézni, hogy felveszük a kontaktot különböző menedzserekkel, így a vezetőség, tehát az edző, illetve az elnök, és akkor a menedzserek által kapunk játékos listát, azt mi leszűrjük nagyjából azokra a paraméterekre, szerepekre, amiket már említettetek, hogy mire is van szüksége mondjuk a csapatnak, és akkor ebből a hosszú listából lesz mondok valami 10 név, és akkor velük megpróbáljuk felvenni személyesen a kapcsolatot, illetve a menedzserükkel, és akkor egy úgymond mélyebb kutatást végzünk, hogy akkor emberileg is milyen esetleg az emberke, megnézzük egy-egy egész mérkőzését a játékosnak, és ennek megfelelősen próbálni dönteni arról, hogy kit hozunk ide, hogy hogy mondjam, ne kerüljön a játékos, illetve a csapat se kellemetlen szituáció, hogy mondjuk ide jön, itt van pár hónapot, vagy pár hetet, és el kell küldenünk, úgyhogy.
0: Na és akkor nézzük meg, hogy mi az, ami még vár rátok, legalábbis így a közeljövőben, egészen pontosan nálunk is a sporthírekben ugye megy, Rédai Gábor kollégánk pont veled készített ugye ezzel kapcsolatban Ricsi interjút, hogy a Beac otthonába látogattok most szombaton, és hát nem tudom, hogy Gábor helyesen írta el meg, de azt írta, azzal a címmel írta a hírt, hogy ti nyerni mentek ide, ez igaz?
1: Ez így van maximálisan, mi nyerni megyünk ide is, illetve nem csak ide, és azért mondom, hogy is, mert minden mérkőzésre úgy készülünk. Nyilván vannak, hogy mondjam, erőbeli különbségek a bajnokságban, de most még, ahogy a Szidi is említette a szezon elején, nagyon könnyű átrendeződni, nagyon könnyű egy új vonalat meghúzni, és most mi ezen vagyunk, hogy ne oda tegyenek minket a csapatok, se a bajnokság, se illetve a külső megfigyelők, ahova tavaly, hanem mi most itt szeretnénk megadni az alaphangot a bajnokságra és győzni.
2: Hány mérkőzés lesz egyébként így a bajnokságon belül majd? Mire számítotok?
3: 11 csapat van, ugye? Uh-huh. És mindenkivel játszunk egy oda-vissza az alapszakaszban, és akkor utána kialakul ugye az első 8 mezőnye, meg ugye az utolsó 3 csapat. Igazából gyors fejszámolást kell végezni.
2: De jó sok. Igen.
3: De jó sok. Igen.
0: Aha, és ugye itt túl vagytok már a hazai, első hazai meccsen, de ugye ez a Beac, ez a Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub, itt ugye idegenben mentek. Ez számít bármit is számotokra a pályán?
3: Hát szokott egyébként számítani, főleg, hogyha most nem pont a Beacra, én például a Beacon nagyon szeretek, szóval ez az egy olyan katlan.
0: Jobban, mint itthon?
3: Nem, csak hogy nagyon fontos, hogyha ott vannak mondjuk a vendégcsapat szurkolói, nagyon sok embert, vagy pár embert zavar, hogyha fújolják, hogyha dobolnak, miközben büntető dob, engem feldob. Szóval, hogy én nagyon örülök neki, hogyha olyan helyre megyünk, ahol van ellenszurkolás.
0: De jó. Tök jó.
3: Szerintem igen. Sokunkat feldobja.
2: De téged ez motivál.
0: Egyébként nagyon rokon lelkek vagyunk, mert picit én is ilyen vagyok, hogy amikor kapok valami olyan jellegű, nem tudom, kritikát, vagy bármi, akkor az arra ösztönöz, hogy jobb legyek. Igen. Tehát, hogy és akkor ezek csak szerint nálad is ez van, hogy ma majd megmutatod nyilván jó értelemben.
3: Abszolút.
0: Visszatérve még egy picikét erre a most szombati meccsre, arról is ugye nyilatkoztál nálunk, Ricsi, hogy egy amerikai légióssal is majd bővül a csapat, de ő most ezen a szombati meccsen még nem lesz ott.
1: Ő még egészen biztosan nem lesz ott. Még arra várni kell, hogy ő csatlakozhasson a csapathoz.
0: Micsoda kis
2: tervem van.
0: titokzatos. Igen. Hát nagyon szépen köszönjük, és szurkolunk nektek szombaton. Szurkolunk. Én már nem ígérem élőadásban, hogy elmegyünk mérkőzésre, mert így is már más csapattal is nagyon hadilábon állunk, már egy éve várják, hogy menjünk, és nem azért, mert nem érdekel, mert tényleg, ahogy halljuk, itt is nagyon jó a hangulat, hanem kicsit időhiány van. Szenvedünk, de egyszer, majd valamikor igyekszünk. Nagyon szépen köszönjük Katona Szidóniának, csapatkapitánynak és Horváth Rihárt vezetőedzőnek, Sziget-Szent Miklós női kosár csapatáról, a BKG Prima csapatról beszélgettünk. Köszönjük, és akkor hajrá,
3: köszönjük,
0: hajrá szombatra is.
3: Köszönjük szépen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Az állami utak felújítása és fejlesztése is fontos feladat Szigetszentmiklóson. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen szó esett az ifjúságúti körforgalom felújításáról is, amelyről Nagy János polgármester korábban már egyeztetett a Magyar Közúton Profit ZRT-vel. A város első embere rádiónknak elmondta, a jelenlegi országgyűlési képviselővel Perticsné Kácsor Andreával folyamatosan azon dolgoznak, hogy az állami utak felújítása és fejlesztése folytatódjon a városban. A polgármester szerint ez régóta fennálló probléma, amelyre mi hamarabb megoldást kell találni.
8: A Magyar Közút is jelezte azt, hogy igen, az ő véleményük szerint is ez a körforgalom már olyan állapotban van, amihez mindenféleképp hozzá kell nyúlni, és abban az esetben, hogyha lesz további forrás lehetőségük, már pedig én úgy gondolom, hogy olyan miniszterünk van most, illetve olyan parlamenti képviselőnk van, aki ténylegesen dolgozik és képviseli a lakosság igényeit, hogy bízom benne, hogy mielőbb az összes többi állami út rendbetétele is megtörténik majd a jövőben.
7: Ingyenes anyajegyszűrés lesz Dunaharasztin. A jelentkezőket október 15-e és 17-e között várják a Damjanics utcai orvosi rendelőben. A vizsgálatot dr. Szondi György bőrgyógyász szakorvos végzi. A városvezetés arra hívta fel a figyelmet, hogy a szűrésen kizárólag azon vehetnek részt, akik Dunaharaszti lakcímkártyával rendelkeznek. Az időpont foglalást október 6-án, kedden reggel 9 és dél között lesz lehetőség a megadott telefonszámon. További információk a település hivatalos felületein olvashatók. Az egész országban jelentősen elszaporodott a királydínje. A Dunaharasztit is érintő probléma megoldásában a városvezetés a lakosság együttműködését kérte. A település hivatalos Facebook oldalán megosztott közlemény szerint a növény elleni leghatékonyabb védekezés annak gyomlálása, illetve a talajból való kiszorítása. A királydínje a rendszeresen öntözött és ápolt gyepből magától kiszorul, emellett a vastag mulcsréteg is megakadályozza a növekedését. Fontos megelőzési módszer lehet továbbá a vegyszeres irtás. Az önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy a növény kezeléséhez elengedhetetlen a vastag, szúrásálló kesztyű használata, mivel a tüskéi akár sérülést is okozhatnak. Országos emlékórán idézték fel a Mohácsi csata történetét. A Szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskola és Gimnázium az Autentika Alapítvány által szervezett Mohács 500 elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozott. Az emlékórán országszerte mintegy 1250 oktatási intézmény vett részt, így több mint 65 ezer diák idézte fel a Mohácsi csata történelmi jelentőségét. A program interaktív és élmény alapú feladatokkal segítette a történelmi események. eredmények feldolgozását. A Kardos István iskola tanulói nagy érdeklődéssel kapcsolódtak be a közös megemlékezésbe. Az intézmény közlése szerint a kezdeményezéssel méltó módon kezdődött az új tanév, miközben a program a diákok történelem iránti érdeklődésének erősítését is szolgálta.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint szigetszentmiklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. Október 2-án tartják az Anyateljes Táplálás Világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Szigetszentmiklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Szigetszentmiklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilván. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre.
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süsfelnap Redák Szandival
6: és Somogyi Bettivel.
10: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this how we gonna do it.

0: Geszti Péter dalának az a címe, hogy ne feküdj le haraggal. Ezt mindenkinek tudjuk javasolni, mondjuk a legfrissebb közlekedési információkat az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizse és Örkény közötti szakaszon munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta már a 3 kilométert. Az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és a 32-es kilométer között a forgalmat az új kiszélesített pálya oldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelésben Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani. És ne felejtjétek, hogy forgalomkorlátozás van Sziget-Szent Miklóson még mindig a Szent Erzsébet téren, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Tököli út a Losonci utca közötti szakaszon a Losonci utca irányába még mindig egyirányú, az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách Imre utca továbbra is zsák utcaként működik, tehát ezekből a Bajcsy-Zsilinszky utca felé nem lehet kihajtani, és amit már többször említettünk, ezzel párhuzamosan a Szent Erzsébet tér Tököli út kereszteződésében is munkavégzés zajlik, és ezen a területen, annak 50 méteres környezetében 30 km/h sebességkorlátozásra kell még mindig készülni. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánunk mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 1 perc múlva 3:40. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, nézőinknek is. Továbbra is közvetítjük a beszélgetést a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: Mert hogy csütörtök van, vendégünk pedig Gere Ági, a Kisdunamente TDM szervezet vezetője. Jó reggel.
4: Jó reggelt.
0: Jó reggelt. Programozunk egy picit, illetve majd ki is tekintünk még, hogy mi az, amire még most van idő, hogy menjetek, mert aztán jön az ősz, meg a hideg idő. Na de nézzük, hogy mit hoztál nekünk, milyen program lehetőséget.
4: Előjáróban a közlekedési hírekhez csatolva szerintem szép az idő, úgyhogy aki teheti, inkább biciklire pattanjon, és akkor talán egy kicsit jobban elviselhetővé lehet tenni a városon belüli közlekedés most, illetve hát még szerintem egy-két hétig azért ez így lesz nézve a munkálatokat. De ne is szaladjunk akkor annyira előre.
0: Igen, egyébként most csak annyi, hogy tudom Ágiról, hogy ő is tapasztalatból mondja, nem a semmibe beszél, mert te is elég sűrűn pattasz kerékpárra egyébként itt a térségben.
4: Igen, legutóbb délután, kedden délután egy nagyjából 1:20 volt még, míg kijutottam a városból, úgyhogy tényleg, tehát ezt kellemetlen.
0: Igen.
4: Viszont reméljük, hogy utána meg tényleg valóban jól működik minden.
0: Igen, bízunk
4: benne. Közműhálózatban is. Dunaharasztira invitálják a művelődési házba, hát a kisgyermekes családokat is, de szerintem ugyanúgy a szülők és a nagypapák, nagymamák is remekül szórakozhatnak azon a délután 4 órakor kezdődő gyermekkoncerten, ahol Hercegnő és a Superstar címmel fog menni. Ez október 3-án szombaton lesz, csak úgy, mint a Kiskun Lacházi szüreti felvonulás. Itt van most az idei szüreti felvonulásnak egy tematikája, amik pedig a Rákóczi 350 emlék év, és a felvonulás, illetve maguk a programok is e köré, a tematika köré épülnek, tehát a gyermekjátszóház is, a egyéb gyermekjátékok, mert ugye szabadtéri rendezvényről van szó, illetve a Tenkes kapitánya játék, szóval minden, ami Rákóczi Ferenchez kapcsolódik, második Rákóczi Ferenchez.
0: Igen, ez a Tenkes kapitánya délután 4-től interaktív gyermekelőadás, népi labirintus, aztán meg lesz folklór színpad, este pedig a szüreti bál.
4: És hát tényleg érdemes még kihasználni a hétvégi jó időt, és kerékpározni egyet itt a környék kerékpáros útvonalain. Ugye a kisdunamente.hu oldalon számos útvonalajánlatot tettünk közzé, amellett, hogy biciklizni, még érdemes kitérni a látnivalókhoz is, hiszen lassan egyébként bezár egy-két időszakos kiállítóhely. Például a Hajómalom is idén már megkezdte a karbantartását, ők múlt héten vasárnap voltak nyitva utoljára, de sétahajózni is vélhetően csak október folyamán lehet, azt is most már csak Ráckevén, szerda és vasárnapi napokon, talán szombaton akkor, hogyha kellő mennyiségű jelentkező összegyűlik délelőtt 11 órától. Uh-huh. A Csepel Autó Gyártmány Múzeum is még a jó időben várja elsősorban a látogatóit. Itt az elmúlt időszakban, ugye jó pár hónapban, szinte minden hónapra jutott egy veterán autó találkozó, tehát így módon is meg tudtak emlékezni azok, illetve egy jóval dúsabb tárlatot élményt kaphattak azok, akik ezekre a találkozókra elmentek. Viszont Békés Gyuri bácsinak a tárlatvezetése az pótolhatatlan és kihagyhatatlan, úgyhogy szeretettel ajánljuk ezt a programot is, bejelentkezéssel működik.
0: Egyébként, ha már a hajómalom bezár majd, mert hogy karbantartás van, ettől függetlenül itt Szigetszent Miklóson, ugye ismeretes a szabómalom, ami ugyan nem hajómalom, de malom, és kapcsolódik egy picit a hétvégi eseményhez, ami a Petőfi utcában lesz, mert hogy a hajó, vagy nem a hajó, hanem a szabómalomba is be lehet majd menni, meg lehet nézni, hogy hogyan készül igazából a liszt, mert hogy egy tök jó kis fesztivál lesz.
4: Igen, nagyon örülök, hogy ezt itt is kinyitották erre a programra is. Ugye ez egy új program idén, ez debütál, csak úgy, mint a jövő heti városnapok, úgyhogy nagyon-nagyon dús hétvége lesz a mostani is, és a következő is.
0: Igen, ugye ez a Csordanyom fesztivál.
3: Az első Csordanyom kulturális fesztivál, igen.
0: Ugye itt volt nálunk Tóth Benő a főszervező, a Kossuth Kert barátkör vezetője, úgyhogy ezt is vissza tudjátok nézni, hallgatni teljes egészében a beszélgetést, hogy milyen programokra lehet számítani. Egyébként én tegnap pont arra jártam a Petőfi utcában, és már tök jól ki van plakátolva.
4: Abszolút, már az előkészületek teljes
3: mértékben. Ugye tegnap volt talán az utca díszítés, tehát akkor volt 30-án, úgyhogy már.
0: Igen, és ott van egy busz megálló, és annyira jól néz ki, nagyon szépen kidekorálták, úgyhogy akár oda is tudtok menni. Jövő héten meg majd még beszélgetünk a városnapokkal kapcsolatban is Gere Ágival, a Kisdunamente TDM szervezet vezetőjével, akinek köszönjük szépen
4: köszönöm
0: a programokat.
4: Szépen.
0: Nektek pedig köszönjük a figyelmet, ugye röppent ez a nap, hogy észre sem vettem, vendég hátán.
3: Hát
0: úgyhogy
3: sűrű volt, igen. Igen, tényleg rengeteg vendégünk volt.
0: Igen, vissza tudjátok nézni, hallgatni a beszélgetéseket, program hátán tényleg itt a térségben, ha gondoljátok, szemezgessetek a közösségi felületeinken, holnap pedig jövünk Bettivel élőben.
3: Holnap jövünk, sziasztok! I want

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
5: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszentmiklós, Bajcsy Zsilinszky utca 43/B.
6: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz. 15% rendcse kedvezmény, 15% keret kedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
7: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszentmiklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését. Az ORFK irányítja mától a terrorelhárítási központot. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését, aminek a hangkújügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Seszták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban.
1: Időjárás.
8: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
6: Közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Élénk forgalomra számíthattok a Csepeli úton az M0-ás közelében, valamint a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán. Szigetszentmiklóson rendőri jelenlétre készülhettek a Petőfi Sándor utca és a Gerinc út találkozásánál, a Kántor úton és a Gerinc úton pedig folyamatos a haladás. Erős a forgalom a

0: közlekedik, számoljon hosszabb menetidővel, és az ideiglenes forgalmi rendnek megfelelően a kihelyezett jelzéseket fokozottan figyelve közlekedjen. Jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánok mindenkinek október legeslegelső napján. A mikrofonnál Petró Karesz és a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A mai műsorban is beszélünk természetesen az aktuális évfordulókról, egy csomó térségi programajánlatról, és dél, illetve egy óra között arról is, hogy a mai naptól megszűntek a vármegyék. A filmes hírek között pedig kitérünk arra, hogy az első reakció szerint M. Night Shyamalan Maradj című filmje egyszerre félelmetes és szívszorító. Töltsétek velem a következő 5 órát ma is!

Október 1-én a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, a mai napon pedig a Malvinok ünneplik a névnapjukat. Yehundi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára az UNESCO október 1-jét a zene világnapjának nyilvánította 1975-ben. 1869-ben a világon elsőként az osztrák-magyar monarchiában bevezették a postai levelező lapok használatát. Gervai Mihály országos postafőigazgató rendelvényeinek megfelelően került forgalomba. Magyar és német nyelven a magyar koronás címer díszítésével volt kapható. A levelező lap 150. és Gervai Mihály születésének 200. évfordulójára még 2019-ben új bélyeget adott ki a Magyar Posta, a bélyegeket pedig Elekes Attila André tervezte. 1880-ban ezen a napon Thomas Alva Edison elkezdte az elektromos lámpák sorozatgyártását. 1908-ban Henry Ford bemutatta első széles tömegeknek készült autóját, a T-modellt, melynek ára 825 dollár volt. Ma ünnepli szülinapját a neves brit színésznő Julie Andrews, illetve ma szülinapos a Nemzet Színészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas színésznő Molnár Piroska is. 1982-ben ezen a napon pedig elkezdték árulni az első CD lejátszókat, mégpedig 625 dolláros áron. Ezzel azonban nincs vége, hamarosan folytatjuk a többi évfordulót.

Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Ma van az idősek világnapja. Ez pedig arra emlékeztet bennünket, hogy az időskor az élet egy fontos és értékes szakasza. Ezen a napon különösen érdemes megállni egy pillanatra és megköszönni mindazt, amit az idősebb generációk adtak nekünk. Tapasztalatuk, történeteik és élettapasztalatuk olyan érték, amelyet semmi nem pótolhat. Sok idős ember számára azonban a magány és az egyedüllét jelenti a legnagyobb nehézséget. Ezért néha egy telefonhívás, egy látogatás vagy akár néhány őszinte figyelmes perc is nagyon sokat jelenthet. Az idősek megbecsülése nem csak a mai napon fontos, hanem az év minden napján. Érdemes meghallgatni őket, kérdezni tőlük és teret adni annak, hogy megosszák velünk emlékeiket és tudásukat. Hiszen a társadalom értékét az is mutatja, hogyan bánik azokkal, akik hosszú-hosszú éveken át dolgoztak, neveltek és gondoskodtak másokról. Itt a Lakihegy Rádióban rövidesen friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Közösség, élmény, hagyomány.
4: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
4: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
3: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
4: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főzőverseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
3: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
4: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pizza zárja az estét.
3: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
4: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
3: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
4: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
3: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
5: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
6: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
5: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
6: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
7: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Továbbra is működik a tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere a gazdasági bizottság módosító javaslatára egyeztetést kezdeményezett a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatósággal. Az önkormányzat ugyanis 2022. január 1-én kötött bérleti szerződést a Hegema Sport Kft-vel a terület használatára, a megállapodás pedig 2026. december 31-ig érvényes. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert az önkormányzat a vízügyi igazgatóság felé magasabb összeget fizetett, mint amennyit a Hegema Sport Kft. Fizetett az önkormányzatnak. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a módosításról szóló egyeztetés sikerrel zárult, a képviselőtestület pedig elfogadta a szerződés módosítását. Hozzátette, a megállapodás a működés feltételeit is pontosítja. A Hegema Sport Kft. Több változtatást vezetett be a teniszpálya és a büfé nyitvatartásában, valamint a hanghatásokra és a nagyobb zajterheléssel járó rendezvények megtartására vonatkozóan is.
10: A bisztró működni tud az idei évben a szerződésnek megfelelően, az új módosított szerződésnek megfelelően, és kritériuma volt a bizottsági javaslatnak az, hogy akkor a hangos rendezvényeket nem szervezhetik meg a bérlők. És ezek mellett pedig a nyitvatartási idő is csökkent.
9: Elindult az utcabizalmi rendszer Taksonyban. Új utcabizalmi rendszert indított el Taksony nagyközség önkormányzata, amelynek célja, hogy a közvetlenebbé és hatékonyabbá tegye a kapcsolatot a lakosság és az önkormányzat között. A települést összesen 12 területre osztották, amelyekhez utcabizalmi képviselőket jelöltek ki. Az ő segítségükkel a helyi észrevételek, javaslatok és problémák gyorsabban juthatnak el az illetékesekhez. A lakosok emellett QR kódon keresztül is bejelenthetik észrevételeiket a lakossági ötlet és probléma bejelentő űrlapon. A kód megtalálható a Taksonyi Hírharang aktuális számában, a település honlapján, az utcabizalmi menüpontban, valamint az utcabizalmi képviselők lakcímén elhelyezett postaládákon. Azok számára pedig, akik nem szeretnék az online felületet használni, továbbra is lehetőséget lehetőség van arra, hogy észrevételeiket a kihelyezett postaládákba juttassák el. Egy fél időn át tudta szorosan tartani az eredményt a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata a Csata DS elleni idén nyitó az NB1-ben. A térségiek bár az esélytelenek nyugalmával léphettek pályára, az első két negyedet követően általános meglepetésre még csak két pontos hátrányban voltak. 28-30 volt ekkor az állás. A fordulás után az esélyesebb fővárosi csapat megrázta magát és el tudott húzni, így végül 59-81 lett a végeredmény. A miklósiak edzője Horváth Riárd elmondta, gratulált tanítványainak, mert nagyot küzdöttek, és látszott, hogy amint a hiányzóikkal kiegészülnek, még veszélyesebbek tudnak majd lenni, akár ilyen jó keretű együttesek ellen is. Megverte idegenben a Pomász gárdáját a Fémag Duna Varsány a Pest vármegyei labdarúgó első osztályban. Az esélyesebbnek számító varsányiak számára nem adta könnyen a hazai együttes a győzelmet. Gól nélküli félidő után a pomáziak szereztek vezetést, azonban a térségi együttes 10 percen belül egyenlítette, a 81. percben pedig Konc második találatával fordítani is tudott. Az 1-2-es győzelem után Pozder Nenád tanítványai továbbra is a második helyen állnak a tabellán.
8: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halásztelki Mentálhigiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, melyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Dunaharasztin is izgalmas rendezvénnyel készülnek az Idősek Napja alkalmából. Az érdeklődők október 1-én csütörtök délután 2 órától regisztrálhatnak a József Attila Művelődési Házban. Az ünnepséget dr. Szalai László polgármester nyitja meg, ezután ajándékosztás és vendéglátás veszi kezdetét. A közönség először Leblanc Győző, Hol van az a nyár című operett és nosztalgia műsorát tekintheti meg, majd Molnár György, harmonika művész és koncertzenekara lép fel, Csonka András, illetve Gallus Niki közreműködésével. Az estét Dudás Peti zárja, aki szenior karaokéval várja a vállalkozó kedvű szépkorúakat. További információk a Művelődési Ház hivatalos Facebook oldalán olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A Fővárosi Vízművek hivatalos Facebook oldalán tett közzé információt forgalomkorlátozásról. Szigetszentmiklóson szeptember közepén elkezdődött a Bajcsy-Zsilinszky utcai vízvezeték rekonstrukció, szeptember végén pedig a Szent Erzsébet téri csatorna átépítés. A munkák következő ütemében október 2-ától, azaz holnaptól a Szent Erzsébet téren megváltozik az ideiglenes forgalmi rend. Október 2-a és 21-e között erre a forgalmi rendre kell számítani. A Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách Imre utca változatlanul Zsák utcaként működik, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Tököli út között egyirányúvá válik a Tököli út irányába. A munkaterület 50 méteres környezetében 30 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben. Aki erre közlekedik, számoljon hosszabb menetidővel, és az ideiglenes forgalmi rendnek megfelelően a kihelyezett jelzéseket fokozottan figyelve közlekedjen. Vezessetek tehát nagyon óvatosan és türelmesen errefelé. Come.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Dunaharaszti város hivatalos Facebook oldalán hívta fel a figyelmet a polgármesteri hivatal, hogy a házszámtáblák hiánya a mindennapi életben is sok bosszúságot, gondot okoz, amikor hatóságok, szolgáltatók, postás, futár, szállító nem találja a keresett címet. Baj esetén pedig a segítség idejében történő érkezését is akadályozhatja, például amikor rendőr, orvosi ügyelet, mentő, tűzoltó érkezését késlelteti. A házszám feltüntetése ugyanakkor jogszabályi előírás is. Kérik, hogy ahol nincs házszámtábla, ott pótolják, ahol nem jól látszik, gondoskodjanak a láthatóságáról. Több lakásos épületek esetében pedig kérik, hogy az ajtószámot is pontosan tüntesse fel mindenki az épületeken és postaládákon. Külterületen javasolt a helyrajzi szám kitétele. A házszámok kihelyezéséről rendelkező szabályok szerint minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot. A helyi rendelet szerint a házszámtáblát az utcára, közterületre, néző házfalra, illetve kerítésre kell elhelyezni jól látható módon. A házszámok kihelyezése az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek kötelezettsége, amelyet saját költségükre kötelesek elvégezni.

0: 11 órakor hírösszefoglalót hallhattok majd itt a Lakihegy Rádióban, és nem sokára hozom az aktuális térségi program ajánlatokat.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceik szólnak.

0: 1 rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
1: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion, legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését. Már lehet szavazni az év turista házára. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését, aminek a hangkújügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsos ház és erdei iskola újulhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turistaház díjra 7. alkalommal lehet szavazni.
5: Időjárás.
6: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
7: Megyünk tovább friss közlekedési infókkal itt a Lakihegy Rádióban. Továbbra is folyamatos a haladás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton, valamint az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett. Sziget-Szent Miklóson erős a forgalom a Csepeli úton az M0-ás közelében, valamint a Kántor úton, Gerinc úton, illetve Gyártelepi Hévát járónál. Nincs fennakadás a Gyári úton, Csépi úton és a Petőfi utcában sem. Sziget-Szent Miklóson

0: 0620 95 95 107.
1: Október 1-én csütörtökön a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Sziasztok, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, és ahogy ígértem, hozom nektek nem sokára az aktuális térségi programajánlatokat. Töltsétek velem ezt az órát is.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

is where I heal my hurts. It's in natural growth.

107. Lakihegy Rádió.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban pedig vár titeket november 19-én este 6 órától az Életmódváltó Klub. A téma ezúttal Neurowave, az idegrendszer megnyugtatása gyakorlati technikákkal. A Neurowave egy egyedülálló módszer, amely a modern neurobiológia eredményeit ötvözi az évezredes légzés, mozgás és meditációs technikákkal. Az előadás során választ kaphatunk arra, hogyan segíthet az idegrendszer szabályozásában, valamint hogyan vezethet vissza bennünket egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb és önazonosabb állapotba. Az előadó pedig Kövi Tímea, Hatha és Vinyasa Flow jóga oktató lesz majd. További információt az Életmódváltó Klub novemberi alkalmáról a sárgaház.com oldalon olvashattok. Várnak szeretettel tehát mindenkit november 19-én este 6 órára a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házba.

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Sziget-Szent Miklóson, a Gyergyó-Szent Miklós téren október 23-án délelőtt 10 órakor kezdődik majd az ünnepi megemlékezés és koszorúzás az 56-os emlékműnél, az 1956-os forradalomi szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. Az 56-os emlékműnél és Heidinger János kopjafájánál köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós város polgármestere. Az ünnepi műsort követően pedig várnak mindenki 10 óra 40-re a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház termébe. Itt megnézhetitek a Székely Miklós Városi Kórus műsorát. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János, Pest megye törzs kapitánya, Vitézi ezredes. Ezt követi majd a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés irodalmi összeállítása. Mindez tehát október 23-án Sziget-Szent Miklóson, először a Gyergyó-Szent Miklós téren, utána pedig a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház termében. A további információra vagytok kíváncsiak, látogassatok el a sárgaház.com.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy gitárdalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lökény Rádió FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
6: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Szedd magad alma akció halásztelken! Szedd össze a családot, és gyertek el hozzánk almát szedni! Töltsétek fel télire az éléskamrát Idared, Jonagold és Golden almával csupán 350 forint per kilogramm mosáron. Bejelentkezés és bejárat halásztelken a Hold utca 40 szám alatt a Mérlegháznál. Érdeklődj telefonon a 0630 964 57 47-es számon. Várunk titeket a hét minden napján, hétfőtől szombatig reggel 8-tól délután 4 vasárnap reggel 8-tól délután 2-ig. Alma itt, alma ott. Szedd csak, amíg el nem fogy.
3: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megóvják és továbbfejlesztik a Kisduna partját. A Kisduna megóvását és továbbfejlesztését célzó pilotprojekt előkészítéséről döntött Szigetszent Miklós képviselőtestülete. A projekt a Ráckevei Soroksári Dunág jobb partján, a Pipacs utca és a Liget utca között mintegy 350 méteres szakaszt érint. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, első ütemben a vízi növényzet eltávolítását és elszállítását végzik el. Hozzátette, a képviselőtestület erre a célra 5 millió forintot biztosított, így megkezdődhet a projekt, amelynek további megvalósításába ismét bevonják a lakosságot is.
9: A célja az, hogy ez alapján a teljes miklósi szakaszon meg tudjuk menteni majd a ráckai soroksári Dunaágnak a területét. Jelen pillanatban ugye már több önkéntes jelentkező is jelentkezett a feladat ellátására. Most a felhatalmazással a további lépéseket el tudom majd végezni, és bízom benne, hogy a lakók összefogásának köszönhetően ott már fel tud lélegezni a Kisduna, még annak ellenére is, hogyha gépi feladatokat nem tudunk ellátni, hiszen nincs több százmillió forintos forrásunk erre a célra.
8: Az állami utak felújítása és fejlesztése is fontos feladat Szigetszent Miklóson. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen szó esett az ifjúságúti körforgalom felújításáról is, amelyről Nagy János polgármester korábban már egyeztetett a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel. A város első embere rádiónknak elmondta, a jelenlegi országgyűlési képviselővel Pertichné Kácsor Andreával folyamatosan azon dolgoznak, hogy az állami utak felújítása és fejlesztése folytatódjon a városban. A polgármester szerint ez régóta fennálló probléma, amelyre mi hamarabb megoldást kell találni.
9: A Magyar Közút is jelezte azt, hogy igen, az ő véleményük szerint is ez a körforgalom már olyan állapotban van, amihez mindenféleképp hozzá kell nyúlni, és abban az esetben, hogyha lesz további forrás lehetőségük, már pedig én úgy gondolom, hogy olyan miniszterünk van most, illetve olyan parlamenti képviselőnk van, aki ténylegesen dolgozik és képviseli a lakosság igényeit, hogy bízom benne, hogy mielőbb az összes többi állami út rendbetétele is megtörténik majd a jövőben.
8: Negyedéves kátyúzási munkálatok zajlanak Halásztelken. Az önkormányzat szerződött szakvállalkozó bevonásával negyedéves rendszerességgel végzi a halaszthatatlan javításokat a település mintegy 80 kilométeres belterületi úthálózatán. A szakemberek jelenleg is több helyszínen dolgoznak, a cél az úthibák gyors és tartós megszüntetése. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy ha kátyút vagy egyéb úthibát észlelnek, a pontos helyszín megjelölésével jelezzék azt Vella Zoltánnak a vella.zoltan@halasztelek.hu e-mail címen. A munkálatok idején esetenként kisebb forgalomkorlátozásokra is számítani lehet. Felsőssé avatták az 5-es diákokat Taksonyban. Hagyományos felsőssé avatást szervezett a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola diák önkormányzata szeptember 11-én. Az 5. osztályos tanulók játékos próbatételeken vettek részt, amelyeket lelkesen teljesítettek. A program végén a diákok elmondták a felsős fogadalmat, majd Szatmári Éva igazgató kézfogással hivatalosan is felsőssé avatta őket. Az alkalom emlékére a tanulók felsős letten feliratú tornazsákot kaptak ajándékba.
7: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Várjatok még őszi rózsák címen nóta és operett délután lesz Dunavarsányban. Az Idősek Világnapja alkalmából szervezett program október 4-én vasárnap délután 3 órakor kezdődik a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A résztvevőket cigányzenekari kíséret és szeretett vendégség várja majd, az idén kerek évfordulót ünneplő házaspárok pedig különleges köszöntésre számíthatnak. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Művelődési Ház hivatalos e-mail címén és telefonszámán keresztül lehet. További információk az intézmény Facebook oldalán az esemény leírásban érhetők el. Két előadást is tart Dunavarsányban dr. Zaher Gábor. Az érdeklődőket október 2-án, pénteken 15, illetve 18 órától várják a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A délutáni beszélgetés témája az alkohol és gyógyszerfüggőség mellett a digitális túlfogyasztás, este pedig az orvos legújabb, az Én Mentőszolgálatom című könyvével ismerkedhet meg a közönség. Mindkét alkalom felnőtteknek szól, az első előadás viszont a 10 éves fiatalokat is szeretné megszólítani. Jegyek a Művelődési Házban kaphatók nyitvatartási időben. További tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Egy különleges spirituális előadás lesz Dunaharasztin. A településre látogatók a halál utáni lét legfontosabb kérdéseire kaphatnak választ. Október 2-án, pénteken este 6 órakor dr. Pressing Lajos érkezik a József Attila Művelődési Házba. A buddhista tanító a tibeti kultúra és a buddhizmus világába kalauzolja el a közönséget. A résztvevők emellett a tibeti halottas könyv történetével és a köztes lét stádiumaival is megismerkedhetnek. A jegyvételről további tudnivalók a Művelődési Ház hivatalos Facebook oldalán érhetők el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

A Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztén a József Attila Művelődési Házban október 2-án pénteken este 6 órakor kezdődik majd a Mi vár ránk a halál után című előadás. Az este dr. Pressing Lajos pszichológus és buddhista tanító vezeti majd, aki egy izgalmas utazásra kalauzol minket a híres tibeti halottas könyv világába. Mióta nyugati nyelveken is közzétették ezeket az eredetileg csak beavatottak számára hozzáférhető titkos tanításokat, emberek millióinak befolyásolta a gondolkodását a halálról és az élet utáni lét kérdéseiről. Az előadás betekintést nyújt abba, hogyan tekintenek a tibeti kultúrában a halál folyamatára és az azt követő közös létre. E könyv szuggesztív, sokak számára misztikus világa nem csak a tibetiek, hanem a nyugati közönség számára is új megvilágításba helyezi a halál fogalmát és az utat, amelyen egyszer mindannyiunknak végig kell haladnunk. Fedez fel egy új perspektívát, amely fényt vet az élet és a halál kérdéseire, egy lenyűgöző, időtlen utazást, amely a mindennapi életünknek is új értelmet ad. Az előadás tehát október 2-án, pénteken este 6 órakor kezdődik majd Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban. További információt az esemény közösségi oldalán találhattok.

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, egy dunavarsányi programajánlattal megyünk tovább. Október 10-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik majd a Lelki Egészség útján Függőségeink című előadás, mégpedig a dunavarsányi Cserkészházban. Szeretettel várnak mindenkit erre a közös délelőtre, ahol a függőségeinkről lesz szó. Választ kaphatok arra, hogy mi okozhatja, tudunk-e tenni magunkért, illetve mégis hogyan kezdjük. Egy inspiráló előadás lesz ez, egy igazi közösségi élmény, illetve lelki feltöltődés. Délelőtt 10 órától dr. Kárdási Judit gyermekorvos és addiktológiai konzulens előadását láthatjátok, hallhatjátok. 11 óra 10-kor kezdődik majd Török Molnár Orsolya, mentálhigiéniás szakember és ultrarövid terápiás konzulens, és Török Dénes mentálhigiéniás szakember csoportfoglalkozása a jelentkezőkkel, maximum 15 fős csoportonként. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, tehát további információért látogassatok el az esemény közösségi oldalára. Ez lesz október 10-én, szombaton délelőtt 10 órától a Lelki Egészség útján Függőségeink című program, mégpedig Dunavarsányban a Cserkészházban. Sújtani.

0: Hamarosan delet utaz óra és jönnek a legfrissebb hírek itt a Lakihegy Rádióban. Következő órában pedig beszélünk majd arról, hogy a mai naptól megszűntek a vármegyék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
5: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
7: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Te teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszás kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
8: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Kihelyezett kormányülés lesz a hétvégén Erdőbényén. Rekordalacsony vízállás jön a Dunán Budapestnél. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Kihelyezett ülést tart a kormány a hétvégén a Borsodaba-Üzemplén megyei Erdőbényén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági, költségvetési és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. A Tisza kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett kormányülést, májusban Ópusztaszeren, majd június végén Pilisszentkereszten. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését, aminek a hangkújügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például az előttünk álló újabb energiakrízissel, jelentette ki a Fidesz EP képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs szerint a Tisza egyfajta politikai filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányt érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el, a mostani szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célját szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességidejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsos ház és erdei iskola újulhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból.
9: Időjárás.
10: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
3: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
9: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
0: Közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás autóút déli szakaszán az M5-ös autópálya felé Szigetszent Miklós térségében a 20-as kilométernél két személy autó ütközött össze a belső sávban. A 3 kilométert már meghaladta a kialakult torlódás. Vezessetek türelmesen! Lelassul a haladás a Csepeli úton az M0-ás közelében, valamint a Kántor úton is. A térkép szerint folyamatosan lehet haladni a Gerinc úton, de a gyártelepi hévátjárónál sűrű forgalomra készülhettek. Erős a forgalom az 510-es út Dunaharaszti szakaszán, de folyamatosan lehet haladni az 51-esen Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsány, valamint Majosháza és Áporka mellett is. A 6-os úton az M0-ás közelében nem látok torlódást, de élénk forgalomra számíthattok a 2. Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán, a Lámpás utcától az Erdősor utcáig. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában is sűrű a forgalom a Szent Imre tér és a Völgy utca között, de a Tellerede úton mindkét irányban folyamatos a haladás most. További jó utat kívánok mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
9: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.

Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, október 1-én a mikrofonnál Petró Karesz. A mai naptól kezdve, alig 4 év után, hivatalosan is újra megyéknek és kormány megbízottaknak nevezik a területi közigazgatást és a főispáni hivatalokat Magyarországon. A módosítás nem csak a vármegye szót érinti. A jogszabályokban, hivatalos dokumentumokban és az érintett intézmények elnevezésében is végigvezetik a változást. A vármegyei helyett megyei, a főispán helyett pedig kormány megbízott. A hivatalos megnevezés a mai naptól kezdve, írja a vaol.hu. Nagyon fontos, hogy a névváltozás nem jelenti a közigazgatási rendszer átszervezését. Nem lesznek új megyehatárok, nem költöznek sehová a hivatalok, és nem változnak meg automatikusan az ügyintézés szabályai sem. A törvény indoklása szerint a módosítás elsődlegesen jogtechnikai és terminológiai jellegű, az érintett szervek feladat és hatásköreit nem alakítja át. Innen folytatjuk a témát nem sokára a Lakihegy Rádióban.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ahogy említettem néhány perccel ezelőtt, a mai naptól megszűnt a vármegye elnevezés. Alig 4 év után mától hivatalosan is újra megyéknek és kormány megbízottaknak nevezik a területi közigazgatást és a főispáni hivatalokat Magyarországon. A hétköznapi ügyintézésben a változás várhatóan jóval kisebb jelentőségű lesz, mint amekkora hivatalos átnevezési hullámot jelent. A névváltozás miatt nem kell új személyi igazolványt, jogosítványt vagy más személyes okmányt igényelni. A változás ugyanis nem az állampolgárok személyes adatainak megváltozását jelenti, hanem a közigazgatási elnevezések módosítását. Az intézményeknek, hivataloknak és különböző szervezeteknek viszont át kell nevezniük az új megnevezéseket a dokumentumokon, honlapokon, táblákon és egyéb hivatalos felületeken. Az illetékes szervek türelmi időt kaptak a kormányzattól az átállásra, hogy emiatt ne okozzon senkinek váratlan kiadásokat a névváltoztatás. Vagyis ne lepődjünk meg azon, ha még továbbra is találkozhatunk néhány helyen a vármegye feliratokkal, mivel az átállás nem egyik napról a másikra történik majd.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Engedj a csábításnak.
2: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szauna estre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szauna programok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információkért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
1: Wow! Aqualand!
3: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Befejeződött a Szigetbecsei faluház külső felújítása. A munkálatok májusban kezdődtek és szeptember végére készültek el. A beruházás első ütemében a faluház hátsó udvarán található mezőgazdasági gépek tárolására használt szint csiszolták le és festették újra. A felújítás jelentős részét a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat által elnyert, mintegy 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatást tette lehetővé. A miniszterelnökség kezelőszerveként eljáró Betlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával az épületben feltárták és megszüntették az átnedvesedett falszakaszok problémáit, kijavították az elektromos vezetékek hibáit, valamint kicserélték a fali csempe burkolatokat. A pályázat részeként 78 négyzetméternyi falfelületen homlokzat szigetelést is elvégeztek. A munkálatok folytatásáról májusban döntött Szigetbecse község önkormányzatának képviselőtestülete. Az önkormányzat a felújítást a 2026-os költségvetés terhére finanszírozta tovább. Ennek eredményeként szeptember végére elkészült a faluház teljes külső felújítása. Országos emlékórán idézték fel a Mohácsi csata történetét. A Szigetszentmiklósi Kardos István általános iskola és gimnázium az Autentika alapítvány által szervezett Mohács 500 elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozott. Az emlékórán országszerte mintegy 1250 oktatási intézmény vett részt, így több mint 65 ezer diák idézte fel a Mohácsi csata történelmi jelentőségét. A program interaktív és élmény alapú feladatokkal segítette a történelmi események feldolgozását. A Kardos István iskola tanulói nagy érdeklődéssel kapcsolódtak be a közös megemlékezésbe. Az intézmény közlése szerint a kezdeményezéssel méltó módon kezdődött az új tanév, miközben a program a diákok történelem iránti érdeklődésének erősítését is szolgálta. Megnyitották a 27. Patak Fesztivált. Ünnepélyes keretek között nyílt meg szeptember 26-án az immár 27 éves múltra visszatekintő Patak Fesztivál. A képzőművészeti kiállításnak és művésztalálkozónak a Szigetszentmiklósi Városi Galéria ad otthont. A vendégeket az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának előadása fogadta. A megnyitón Kontra Solti Eszter galéria vezető köszöntötte a résztvevőket, majd Szem Adám György Munkácsi díjas festőművész mondott beszédet. Az est zenei programját Bernát József és Fekete Jenő blues duója tette teljessé. Az eseményen átadták az idei pályázat elismeréseit is. A Somogyi György díjat Beretvás Csanád, a Patak Fesztivál díjat Pirót Tímea, a fesztivál fődíját pedig Tamás Mária vehette át. A kiállítás október 17-ig látogatható a Városi Galériában. Facsemetéket rongáltak meg Szigetszentmártonban. Facsemetéket loptak el és rongáltak meg Szigetszentmárton több pontján. Az önkormányzat szerint a sportpályáról 8 fát tulajdonítottak el, máshol pedig több csemetét is eltörtek. A település vezetése arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik az esetekről, jelezze az önkormányzat felé. A bejelentéseket bizalmasan kezelik.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilvánítja. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. A legfinomabb Sziget-Szent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Október 1-én továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig továbbra is Petró Karesz. A következő információ pedig Dunavarsányváros hivatalos Facebook oldalán olvasható. Október 2-án pénteken, azaz holnap ismét lehet hazavinni abból a vegyes fából származó famulcsból, amelyet a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Dolgozott fel. Dunavarsányváros önkormányzata ezzel a számos kerti célra felhasználható hasznos anyaggal szeretné segíteni a dunavarsányi kiskert tulajdonosokat. A talajtakaró anyagot október 2-án délelőtt 8 és déli 12 óra között, illetve 13 és 15 óra között lehet hazavinni kiskerti mennyiségben a régi laktanya területéről, ami az Ősz utca 7 szám alatt található, de szükséges hozzá műanyagzsákot vagy tároló edényt vinni. A mulcsot elsősorban a dunavarsányi kiskert tulajdonosok szánja az önkormányzat. Várják tehát őket szeretettel holnap Dunavarsányban a régi laktanya területén 8 és 12 óra között, illetve 13 és 15 óra között. További információért keressétek Dunavarsányváros hivatalos Facebook oldalát.

Egy újabb programajánlattal megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztin folytatódik a Senior Akadémia. Október 7-én szerdán délután 4 órára várnak szeretettel mindenkit. A Senior Akadémia előadás sorozata a 2026-os őszi időszakban is érdekes témákat fejt ki a Laffert kúriában. A program célja az időskorúak edukációja, társadalmi integrációja és szerepvállalásuk segítése, ismeretterjesztés, valamint a magány enyhítése. Már több mint 7 éve biztosítja az egyetem azt a barátságos környezetet, ahol mindenki számára elérhető az egész életen át tartó tanulás lehetősége, akár ingyenesen is. Programjaikkal az 50 pluszos generációnak lehetőséget nyújtanak arra, hogy lépést tartsanak a gyorsan változó világ kihívásaival, hiszen tanulni sosem késő. Október 7-én pedig dr. Jászberényi József Félelmeink kezelése idősebb korban című előadását láthatjátok, valamint dr. Kerülő Judit Vannak-e feladataink 60 év felett című előadását is. További információért látogassatok el a Laffert Kúria közösségi oldalára. Az előadások tehát október 7-én szerdán délután 4 órakor kezdődnek a Dunaharaszti Laffert Kúriában.

0: 13 órakor hírösszefoglalót hallhattok majd itt a Lakihegy Rádióban, utána pedig hozok nektek egy csomó friss filmes hírt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van?
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pégség.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Kihelyezett kormányülés lesz a hétvégén Erdőbényén. Rekordalacsony vízállás jön a Dunán Budapestnél. Fújtatódik a napos száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Kihelyezett ülést tart a kormány a hétvégén a Borsodabaú-Zemplén megyei Erdőbényén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági, költségvetési és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. A Tisza kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett kormányülést, májusban Ópusztaszeren, majd június végén Pilisszentkereszten. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését, aminek a hangkújügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például az előttünk álló újabb energiakrízissel, jelentette ki a Fidesz EP képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs szerint a Tisza egyfajta politikai filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányt érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el, a mostani szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célját szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az Országgyűlési Őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az Országgyűlési Őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsos ház és erdei iskola újulhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból.
4: Időjárás.
5: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. induljon egy újabb óra
3: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
6: Közlekedési információk a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint folyamatosan lehet haladni az M0-ás déli szektorában mindkét irányban, de még sűrű a forgalom a Csepeli úton és a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán. Erős a forgalom a gyártelepi Hévát járónál, a Műúton, a Bogja utca közelében pedig rendőri ellenőrzésre készülhettek. Szigetszentmiklóson október 2-a és 21-e között a Bajcsi-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách-Imre utca változatlanul Zsák utcaként működik, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsi-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsi-Zsilinszky utca és Tököli út között egyirányúvá válik a Tököli út irányába. A munkaterület 50 méteres környezetében 30 km/órás sebességkorlátozás lesz érvényben. Vezessetek türelmesen és vigyázzatok egymásra a térségi utakon.
4: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
6: Ebben az órában filmes hírekkel foglalkozunk itt a Lakihegy Rádióban. Sziasztok, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz. Az első reakciók szerint M. Night Shyamalan Maradj című filmje egyszerre félelmetes és szívszorító lesz majd. Ezen kívül beszélünk arról, hogy megcsinálják a 28 évvel később harmadik részét, és Danny Boyle rendező szerint Killian

Filmes hírek itt a Lucky Hegy Rádióban. M. Night Shyamalan ismét meglepte a közönséget, amikor a héten váratlanul bemutatta új filmjét, a Maradj című misztikus horror romantikát. A film első vetítésére Los Angelesben került sor egy fesztiválon. A Maradj történetében Jake Gyllenhaal egy Tate Gordon nevű New York-i építészt alakít, aki Cape Codra utazik, hogy nyári házat tervezzen legjobb barátjának. A férfi egy nehéz időszak után próbál új életet kezdeni, miután akut depresszió miatt kezelésen vett részt, miközben még mindig nem tudta feldolgozni húga halálát. Új környezetében megismeri Friend a Phoebe Dynevor által alakított fiatal nőt, aki alaposan felforgatja Tét addig gondosan felépített világát. Ennél többet a történetről továbbra sem árulnak el nekünk, ami egy Shyamalan film esetében talán nem is meglepő. A rendező alkotásainál ugyanis gyakran éppen a titokzatosság és a fokozatosan kibontakozó történet jelenti az egyik legfontosabb vonzerőt. Az első reakciók alapján a Maradj több nézőt is meglepett. Josh Levisku podcaster és író például azt írta, azt hittem ma este a hatodik érzéket fogjuk látni, de M. Night kijött és azt mondta, hogy előbb meg akarja mutatni nekünk a Maradj című filmet. Pokoli ilyen ijesztő és szívszorító. A Maradj 2027. február 14-én kerül majd a mozikba.

Filmajánlóval folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Mától egészen jövő szerdáig minden nap 17 órától megnézhetitek a Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban a Macskák a Múzeumban 2 Egyiptom kincsei című animációs családi filmet, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Még csupán 2 év telt el, mióta hőseink megmentették a Mona Lisát, de Maurice, az egér, alig várja, hogy újra bebizonyítsa a ügyességét. Barátai Vincent és Kleopátra immár 2 csintalan kis cica szülei, és izgatottan várják a legújabb kalandokat. A Nádasdi mozi mától jövő héten szerdáig minden este 7 órától vetíti a Vadon szíve című filmet, és mégpedig Brad Pitt-tel a főszerepben. Ez a film 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ha további információkra vagytok kíváncsiak a filmekkel kapcsolatban, látogassatok el a nadasdifilmszínház.hu oldalra. Jó mozizást, kellemes szórakozást kívánunk mindenkinek! Itt a Lakihegy Rádióban rövidesen friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább, a következő fél órában pedig újabb film.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Lakihegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
4: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
5: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
4: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
5: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
4: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
6: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Az állami utak felújítása és fejlesztése is fontos feladat Szigetszentmiklóson. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen szó esett az ifjúságúti körforgalom felújításáról is, amelyről Nagy János polgármester korábban már egyeztetett a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel. A város első embere rádiónknak elmondta, a jelenlegi országgyűlési képviselővel Pertichné Kácsor Andreával folyamatosan azon dolgoznak, hogy az állami utak felújítása és fejlesztése folytatódjon a városban. A polgármester szerint ez régóta fennálló probléma, amelyre mi hamarabb megoldást kell találni.
8: A Magyar Közút is jelezte azt, hogy igen, az ő véleményük szerint is ez a körforgalom már olyan állapotban van, amihez mindenféleképp hozzá kell nyúlni, és abban az esetben, hogyha lesz további forrás lehetőségük, már pedig én úgy gondolom, hogy olyan miniszterünk van most, illetve olyan parlamenti képviselőnk van, aki ténylegesen dolgozik és képviseli a lakosság igényeit, hogy bízom benne, hogy mielőbb az összes többi állami út rendbetétele is megtörténik majd a jövőben.
7: Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. A buszjáratok kimaradásairól is tájékoztatást adott Nagy János polgármester a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A város első embere rádiónknak elmondta, az iskolai időszak kezdete óta gyakran okoz problémát a menetrend szerinti járatok közlekedése. Az elmúlt hetekben ugyanis több járat kimaradás is volt. Hozzátette, egy megoldási javaslat is körvonalazódott. Ennek részeként helyi sportegyesületek is közreműködnének, amelyek közül többen felajánlották, hogy kisebb buszokkal szállítanák az óvodás és iskolás gyerekeket az intézményekbe. intézményekbe.
8: Annak idején, amikor a Masányi út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már Ladányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Szigetszentmiklóson.
7: Idén ősszel is számos betegséggel találkozik a szervezetünk. A mostanában tapasztalt változékony időjárás nagyban elősegíti a vírusok terjedését. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, hogy a szokásos felső légúti fertőzések mellett a gyomor-bélrendszeri panaszok is gyakoriak ebben az időszakban. A Dunavarsányi házi orvos hozzátette, a megelőzésben fontos szerepet játszik a rendszeres vitaminpótlás és az alapvető higiéniai előírások betartása.
9: Alapvetően most azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok a gyomor-bélrendszeri hurutos megbetegedés, tehát ugye ez leginkább hányás, hányinger és ikszékötörítéssel járó problémát okoz. Ezek is könnyebben terjednek ilyen időszakban, bár ez annyira változékony, hogy nem egyértelműen az időszakhoz köthető, de itt leginkább tényleg a felső légútiakra kell odafigyelnünk, és hát mindenképpen javasolt ugye a megfelelő higiéniai szempontokat figyelembe venni, tehát gyakori kézmosás, közös használati tárgyak használatának a minimalizálása, és itt is a megfelelő immunitás kialakítása az nagyon lényeges szempont.
0: Még több hír egy helyen.
10: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívumkincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Szigetszentmiklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Szigetszentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Hollywoodban az elmúlt években egyre nehezebbé vált finanszírozást találni a 40 és 90 millió dollár közötti költségvetésű rendezőközpontú mozifilmekre, miközben a stúdiók figyelme vagy a csillagászati összegű franchise blockbusterekre, vagy a kisköltségvetésű független filmekre összpontosul. Brad Pitt az Esquire magazinnak adott friss interjújában kifejtette, hogy a mesterséges intelligencia, ha eszközként használják, kulcs szerepet játszhat ezen közepes költségvetésű alkotások megvalósításában, mivel jelentősen csökkentheti a látványtechnikai kiadásokat, írja a Widescreen. A mesterséges intelligencia filmipari alkalmazása körüli heves viták ellenére Pitt úgy látja, hogy a technológia észszerű használata új dimenziókat nyithat meg a filmkészítésben. A színész a következőképpen fogalmazott a technológiáról és annak iparági szerepéről. Nagy az ellenállás az AI-vel szemben, de pontosan ez lesz az az eszköz, ami segít majd abban, hogy a 40-90 millió dolláros költségvetésű, közepes kategóriájú filmek egyáltalán elkészülhessenek. Brad Pitt kijelentései különösen súlyosak, tekintve, hogy a Plan B nevű produkciós cégén keresztül évtizedek óta támogatja az egyedi látásmódú alkotókat és a merészebb stúdiórendszeren kívüli projekteket.

filmes hírek itt a Laki Hegy Rádióban. A 28 évvel később harmadik része biztosan elkészül Danny Boyle szerint, bár azt továbbra sem lehet tudni, mikor kezdődhet a forgatás, írja a Widescreen. A rendező azt is megerősítette, hogy Cillian Murphy jelentős szerepet kap majd a trilógia befejező részében. Alex Garland már a forgatókönyvön dolgozik, amely Danny Boyle rendező szerint kifejezetten erős lett. A harmadik film jövője korábban bizonytalanná vált a második rész gyenge mozis teljesítménye miatt. Boyle legújabb nyilatkozata azonban ismét bizakodásra ad okot, miközben a tervezett 2027-es forgatást továbbra sem erősítették meg. Danny Boyle határozottan állítja, hogy elkészül a 28 évvel később utolsó része, még akkor is, ha jelenleg nem tudja megmondani pontosan, mikor valósulhat meg a film. A rendező szerint Alex Garland elkészült a forgatókönyv első változatával, a projekt iránti folyamatos érdeklődés pedig azt mutatja, hogy továbbra is van igény a trilógia lezárására. A 28 évvel később 3, vagy bármi is lesz végül a címe, el fog készülni, mert az emberek folyamatosan kérteznek róla. Hogy pontosan mikor, azt nem tudom, de már van egy forgatókönyvünk. Egy nagyon jó forgatókönyv Alex Garland-től, mondta Danny Boyle.

0: A legfrissebb filmes híreket hallhattátok ebben az órában, itt a Lakihegy Rádióban, rövidesen pedig térségi hír összefoglalóval megyünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
0: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
0: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
0: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
0: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
0: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
0: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
2: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Megóvják és továbbfejlesztik a Kisduna partját. A Kisduna megóvását és továbbfejlesztését célzó pilotprojekt előkészítéséről döntött Szigetszent Miklós képviselőtestülete. A projekt a ráckevei Soroksári Dunág jobb partján, a Pipacs utca és a Liget utca között mintegy 350 méteres szakaszt érint. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, első ütemben a vízi növényzet eltávolítását és elszállítását végzik el. Hozzátette, a képviselőtestület erre a célra 5 millió forintot biztosított, így megkezdődhet a projekt, amelynek további megvalósításába ismét bevonják a lakosságot is.
6: A célja az, hogy ez alapján a teljes miklósi szakaszon meg tudjuk menteni majd a ráckevei soroksári Dunaágnak a területét. Jelen pillanatban ugye már több önkéntes jelentkező is jelentkezett a feladat ellátására. Most a felhatalmazással a további lépéseket el tudom majd végezni, és bízom benne, hogy a lakók összefogásának köszönhetően ott már fel tud lélegezni a Kisduna, még annak ellenére is, hogyha gépi feladatokat nem tudunk ellátni, hiszen nincs több százmillió forintos forrásunk erre a célra.
5: A munka a későbbiekben is folytatódhat a Kisduna érintett szakaszán. Nagy János hozzátette, hogy a mostani beavatkozások mellett már a következő időszakra vonatkozóan is vannak elképzelések a terület további rendezéséről és hasznosításáról. Kiemelte, a cél, hogy a megkezdett folyamat hosszabb távon is folytatódjon, és az érintett partszakasz állapotát a lehetőségekhez mérten tovább javítsák.
6: Örülök annak, hogy a különböző hatóságok is már pozitívan állnak az egész ügyhöz, az pedig kifejezetten boldoggá tesz engem polgármesterként és képviselőként is, hogy a lakóknak van olyan rétege, akik elég pozitívan állnak ehhez a munkálathoz. Bízom benne, hogy sikeres lesz, vagy legalábbis amit meg tudunk csinálni közösségi összefogással, azt el tudjuk végezni, és bízom abban is, hogy a későbbiekben, főleg az új országvezetés támogatásával rendezni tudjuk majd a tulajdonképpen 40 éve folyó rossz viszont a helyzetét.
5: Az állami utak felújítása és fejlesztése is fontos feladat Szigetszent Miklóson. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen szó esett az ifjúságúti körforgalom felújításáról is, amelyről Nagy János polgármester korábban már egyeztetett a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel. A város első embere rádiónknak elmondta, a jelenlegi országgyűlési képviselővel Perticsné Kácsor Andreával folyamatosan azon dolgoznak, hogy az állami utak felújítása és fejlesztése folytatódjon a városban. A polgármester szerint ez régóta fennálló probléma, amelyre mi hamarabb megoldást kell találni.
6: A Magyar Közút is jelezte azt, hogy igen, az ő véleményük szerint is ez a körforgalom már olyan állapotban van, amihez mindenféleképp hozzá kell nyúlni, és abban az esetben, hogyha lesz további forrás lehetőségük, már pedig én úgy gondolom, hogy olyan miniszterünk van most, illetve olyan parlamenti képviselőnk van, aki ténylegesen dolgozik és képviseli a lakosság igényeit, hogy bízom benne, hogy mielőbb az összes többi állami út rendbetétele is megtörténik majd a jövőben.
5: Országos emlékórán idézték fel a Mohácsi csata történetét. A szigetszentmiklósi Kardos István általános iskola és gimnázium az Autentika alapítvány által szervezett Mohács 500 elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozott. Az emlékórán országszerte mintegy 1250 oktatási intézmény vett részt, így több mint 65 ezer diák idézte fel a Mohácsi csata történelmi jelentőségét. A program interaktív és élmény alapú feladatokkal segítette a történelmi események feldolgozását. A Kardos István iskola tanulói nagy érdeklődéssel kapcsolódtak be a közös megemlékezésbe. Az intézmény közlése szerint a kezdeményezéssel méltó módon kezdődött az új tanév, miközben a program a diákok történelem iránti érdeklődésének erősítését is szolgálta. Megnyitották a 27. Patak Fesztivált. Ünnepélyes keretek között nyílt meg szeptember 26-án az immár 27 éves múltra visszatekintő Patak Fesztivál. A képzőművészeti kiállításnak és művész találkozónak a Sziget-Szentmiklósi Városi Galéria ad otthont. A vendégeket az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI Fúvós zenekarának előadása fogadta. A megnyitón Kontra Solti Eszter galéria vezető köszöntötte a résztvevőket, majd Szem Adám György Munkácsi díjas festőművész mondott beszédet. Az est zenei programját Bernát József és Fekete Jenő blues duója tette teljessé. Az eseményen átadták az idei pályázat elismeréseit is. A Somogyi György díjat Beretvás Csanád, a Patak Fesztivál díjat Pirót Tíme, a fesztivál fődíját pedig Tamás Mária vehette át. A kiállítás október 17-ig látogatható a Városi Galériában.
4: Időjárás.
5: Pénteken derült vagy gyengén felhős napos száraz időre készülhetünk mérsékelt széllel. Délutára 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton sem lesz változás, marad a derült napos száraz idő, a keleti szél mérsékelt marad. Hajnalban 0 plusz 12, délután 20 és 26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra
3: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
7: Hallgassátok meg a legfrissebb közlekedési infókat itt a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában, mindkét irányban, de erős forgalomra kell készülnötök a Csepeli úton az M0-ás közelében és a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán. Erősödik a forgalom a Gyártelepi Hévát járónál, de jelenleg folyamatos a haladás a Gerinc úton, illetve Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton is. Ezen kívül Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is jól járható az 51-es. Sziget-Szentmiklóson október 2-a és 21-e között a Bajcsi-Zsilinszki

0: minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
2: Szép napot, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, aki október 1-én a Delelőre hangolódott. A mikrofonnál továbbra is Petró Kereszt. Hamarosan pedig programajánlattal megyünk tovább. Szó lesz Dezső András Maffiózók és Nagy Játszmák című estjéről is. Töltsétek velem ezt az órát.

0: Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson az Ádám Jenő Több Célú Intézmény hangversenytermében október 18-án délután 5 órakor kezdődik majd a Kalamazó című komédia. A főszerepben Hernádi Judit és Kern András. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó. Pedig az ember sosem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg, a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát, a közös jövőhöz bizony még az ő korukban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. Különösen így a Hernádi-Kern párossal. További információért keressétek a sárgaház.com oldalt. Ez lesz tehát Szigetszent Miklóson az Ádám Jenő Több Célú Intézmény hangversenytermében a Kalamazó című komédia október 18-án délután 5 órától.
1: Hey,

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dezső András, Maffiózók és Nagy Játszmák című estére várnak szeretettel mindenkit Dunaharasztin, a József Attila Művelődési Házban november 30-án, hétfőn este 6:30-ra. Mi van a címlapok mögött? Kik mozgatják a szálakat? És milyen érzés, amikor a valóság izgalmasabb, mint bármelyik film? A magyar alvilág története soha nem volt ennyire közel. Dezső András az Oknyomozó újságírás legismertebb arca, a Magyar Kóla, Maffiózók, Mackónadrágban, Fedősztori és Nagyfőnök szerzője, a Telex bűnügyi újságírója most élőben meséli el azokat a történeteket, amelyekből könyvek, cikkek és botrányok születtek, csak most másképp. Ez az este más, mint egy hagyományos előadás, ritmusos, színes, tele meglepő fordulatokkal. Személyes élményeken és valós bűnügyi eseteken keresztül elevenedik meg a maffia, a kémek és a politikai játszmák világa, ahol megtörtént események, valódi karakterek és szürke zónák tárulnak fel, és ahol a nézők szembesülnek azzal, milyen közel is van hozzájuk az a világ, amit eddig csak hírekből ismertünk. Nincsenek kitalált sztorik, nincsenek hősök, csak valós emberek és valódi játszmák. Humor, feszültség, döbbenet és felismerések váltják egymást egy estére, amely egyszerre szórakoztat és elgondolkodtat. Egy este, ahol minden kiderül, amit soha senki nem mondott ki hangosan. Ez lesz tehát Dezső András, Maffiózók és Nagy Játszmák című estje Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban november 30-án hétfőn este 6:30-tól. További információt az esemény közösségi oldalán találhattok.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Oj, te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Szedd magad, alma akció halásztelken! Szedd össze a családot, és gyertek el hozzánk almát szedni! Töltsétek fel télire az éléskamrát Idared, Jonagold és Golden almával csupán 350 forint per kilogramm mosáron. Bejelentkezés és bejárat halásztelken a Hold utca 40 szám alatt a Mérlegháznál. Érdeklődj telefonon a 0630 964 57 47-es számon. Várunk titeket a hét minden napján, hétfőtől szombatig reggel 8-tól délután 4-ig, vasárnap reggel 8-tól délután 2-ig. Alma itt, alma ott. Szedd csak, amíg el nem fogy.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megóvják és továbbfejlesztik a Kisduna partját. A Kisduna megóvását és továbbfejlesztését célzó pilotprojekt előkészítéséről döntött Szigetszent Miklós képviselőtestülete. A projekt a Ráckevei Soroksári Dunág jobb partján, a Pipacs utca és a Liget utca között mintegy 350 méteres szakaszt érint. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, első ütemben a vízi növényzet eltávolítását és elszállítását végzik el. Hozzátette, a képviselőtestület erre a célra 5 millió forintot biztosított, így megkezdődhet a projekt, amelynek további megvalósításába ismét bevonják a lakosságot is.
11: A célja az, hogy ez alapján a teljes miklósi szakaszon meg tudjuk menteni majd a Ráckai Soroksári Dunaágnak a területét. Jelen pillanatban ugye már több önkéntes jelentkező is jelentkezett a feladat ellátására. Most a felhatalmazással a további lépéseket el tudom majd végezni, és bízom benne, hogy a lakók összefogásának köszönhetően ott már fel tud lélegezni a Kisduna, még annak ellenére is, hogyha gépi feladatokat nem tudunk ellátni, hiszen nincs több százmillió forintos forrásunk erre a célra.
10: Az egész országban jelentősen elszaporodott a királydínje. A Dunaharasztit is érintő probléma megoldásában a városvezetés a lakosság együttműködését kérte. A település hivatalos Facebook oldalán megosztott közlemény szerint a növény elleni leghatékonyabb védekezés annak gyomlálása, illetve a talajból való kiszorítása. A királydínje a rendszeresen öntözött és ápolt gyepből magától kiszorul, emellett a vastag mulcsréteg is megakadályozza a növekedését. Fontos megelőzési módszer lehet továbbá a vegyszeres irtás. Az önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy a növény kezeléséhez elengedhetetlen a vastag, szúrásálló kesztyű használata, mivel a tüskéi akár sérülést is okozhatnak. Országos emlékórán idézték fel a Mohácsi csata történetét. A Szigetszentmiklósi Kardos István általános iskola és gimnázium az Autentika alapítvány által szervezett Mohács 500 elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozott. Az emlékórán országszerte mintegy 1250 oktatási intézmény vett részt, így több mint 65 25.000 diák idézte fel a mohácsi csata történelmi jelentőségét. A program interaktív és élmény alapú feladatokkal segítette a történelmi események feldolgozását. A Kardos István iskola tanulói nagy érdeklődéssel kapcsolódtak be a közös megemlékezésbe. Az intézmény közlése szerint a kezdeményezéssel méltó módon kezdődött az új tanév, miközben a program a diákok történelem iránti érdeklődésének erősítését is szolgálta. Egy fél időn át tudta szorosan tartani az eredményt a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata a csata DS elleni idénnyitón az NB1-ben. A térségiek bár az esélytelenek nyugalmával léphettek pályára, az első két negyedet követően általános meglepetésre még csak két pontos hátrányban voltak. 28-30 volt ekkor az állás. A fordulás után az esélyesebb fővárosi csapat megrázta magát és el tudott húzni, így végül 59-81 lett a végeredmény. A miklósiak edzője Horváth Riárd elmondta, gratulált tanítványainak, mert nagyot küzdöttek, és látszott, hogy amint a hiányzóikkal kiegészülnek, még veszélyesebbek tudnak majd lenni, akár ilyen jó keretű együttesek ellen is.
9: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 2-án tartják az Anyateljes Táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Sziget-Szent Miklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna, IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint Sziget-Szent Miklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. Amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívumkincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Most pedig jöjjön néhány szó az időjárásról. Ma is marad a száraz, napos idő, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. Mérsékelt marad a keleti-délkeleti szél, 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég. A déli-délnyugati szelet a nyugati, északnyugati határ közelében élénk lökések kísérhetik. Kora reggel -1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, délután 23-28 fokra készülhetünk majd a hét utolsó napján.

Október 1-én a delelőt az aktuális orvos meteorológiai infókkal folytatjuk már is. Ma továbbra sem várható fronthatás, de felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A gyors felmelegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár migrén is előfordulhat. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság jelentkezhet. Ugyanakkor a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre. Az elmúlt heti lehűlés közepes szintre mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, de helyenként még előfordulhat magas koncentráció. A pollen terhelés csökken, így a tünetek fokozatosan mérséklődnek majd. A látszárú allergének közül alacsony koncentrációban még jelen vannak a levegőben a pázsitfűfélék, a csalánfélék, az üröm, az utifű, a kenderfélék, a libatopfélék, valamint a rézgyom és a szerbtövis pollen szemei.

0: Ez volt már a Delelő itt a Lakihegy Rádióban. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Petró Karesz már a búcsúzik, a következő órától pedig Petkó Ágival rádiózhattok majd este 7 óráig. Tegyetek így. További szép napot és kellemes zene hallgatást kívánok mindenkinek a Lakihegy Rádióval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban! A

0: Ér 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Folytatódik a napos, száraz idő. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Tűzütött ki Szegeden egy vegyi termékeket gyártó üzem területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát. A jövőben szerdánként felváltva lesznek kormány- és kabinetülések, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kabinetekben az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottan foglalkoznak. A kormány szerint ez gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. 4 kabinet működik, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet. Tiltakozik több kerületi polgármester is, amiért információik szerint elvennék a parkolási bevételeket a kerületektől. Ferencváros, Józsefváros és Erzsébetváros vezetője a Telexnek beszélte erről. Úgy tudják, már megállapodás is született erről a kormány és a főváros között, úgy, hogy nem egyeztettek velük. Ma délután ül össze a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelynek napirendjén szerepel a téma. Kovács András lett a Terrorelhárítási Központ parancsnoka. A TEK az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt. A választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a Terrorelhárítási Központot. Tűzütött ki egy szegedi üzem területén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint benzin és alkohol származékok égnek a zsámbokréti soron található üzemnél. A Szegeder portál úgy tudja, a hatalmas füsten járó tűz a vegyi termékeket gyártó Medikémia telephelyén keletkezett.
4: Időjárás.
5: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra
2: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
3: 3 óra múlt 3,5 perccel, és az M0-áson az M5-ös irányába autózol itt a déli szektorban, akkor tapasztalhatod, hogy Dunaharaszti és Halásztelek közötti szakaszon torlódás van. Úton, útpatkán álló autóra is figyelmeztetnek, Sziget-Szent Miklós és Dunaharaszti között elképzelhető, hogy ez okozza a fennakadást. Az M1-M7 irányába viszont folyamatosan lehet közlekedni. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán erős a forgalom, a Lámpás utcai torlódásra kell készülni, aztán utána az M0-ás közelében Lakihegynél egészen a Massányi Károly úti kereszteződésig számíthatsz lassulásra. A Gerinc út jelen pillanatban még jól járható, a Csepeli úton élénk a forgalom Sziget-Szent Miklós irányában, de információim szerint folyamatosan lehet közlekedni. A Gyártelepi Hévátjárónál a Gyári úton és a úton is erős a forgalom. Az 510-es taksonynál jól járható, Harasztinál erősebb a forgalom, éppen ezért lassabb is a tempó, és a főút Dózsa-György út kereszteződésénél mindkét szakaszon torlódásra kell készülni. Az 51-esen is erős a forgalom, de Dunaharaszti taksony Dunavarsány térségében, sőt délebre Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében is folyamatosan lehet közlekedni. Vigyázz magadra!
4: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek így október 1-én csütörtökön. Hát egy új hónapot kezdtünk, ragyogó napsütéses időben 23 fokkal és a Malvinok névnapjával, mert bizony ma ők ünneplik a névnapjukat, illetve ma van az idősek világnapja is. Számtalan program várja ma őket itt a Csepel-szigeten, nézzetek utána, a weboldalunkon is fent vannak a térségi mai programok, de persze a délután folyamán hozom majd én is az ehhez köthető érdekességeket. Nem sokára a kisgyerekes ajánlok a figyelmébe egy koncertet, bár aki szereti a Disney meséket felnőttként is élvezni fogja majd azt, amiről beszélni akarok. És apropó, hát csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő jóvoltából játékon van, a részletek kikerülnek a Facebook oldalunkra, és én is hozom majd itt adásban az óra második felében, az biztos, hogy 6 óra után fogom hívni a nyertesünket. Rihannával kezdjük az órát, Calvin Harris-szel közös daluk szól, ez a We Found Love.

Alan Walker és a Better Off szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és hogyha szombaton még nincs programod, akkor ajánlok a figyelmedbe egyet, főleg, hogyha van gyerkőc is a családból, szerintem nagyon fog örülni, pláne ha szereti a meséket és a Disney filmeket, ugyanis Hercegnő és a Superstar gyermek koncert show lesz Dunaharasztiban. A Palinta Duo Kids szeretettel vár minden kis és nagy gyermeket, valamint a szülőket a Hercegnő és a Superstar színű látványos koncertsóra. A műsorukat pedig úgy álmodták meg, hogy minden korosztály megtalálja benne a kedvenc pillanatait. A modern popzene és a legismertebb Disney slágerek hangulatát idéző dalok garantáltan magukkal ragadják a közönséget. A színpadon ezúttal nem a hangszereké a főszerep, hanem a lendületes koreográfiáké, a közös éneklésé, a táncé és a gyerekekkel, valamint a szülőkkel való folyamatos interakciói. Mindezt olyan látványvilág kíséri egyébként, amelyet leginkább a nagyszobású popkoncertekről, fesztiválokról és musical előadásokról ismerhet a közönség. A hagyományos díszletek helyett pedig mesebeli világot idéző, vetített háttér animációk varázsolják el a nézőket, amelyeket a dalokra koreográfált 3D hatású lézerek és intelligens fénytechnika tesznek még látványosabbá. Hát igen, a mai gyerekeknek szerintem már sokkal több mindenre, sokkal több ingerre van szükségük ahhoz, hogy jól érezzék magukat, és nem tudom, megfigyeltétek-e, vagy nektek miatt, vagy neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban, de én azt látom, hogy koncertekre egyre fiatalabb korosztály is eljár. Tehát pici gyerekeket is látok már idézőjelben felnőtteknek szóló koncerten, mert vágynak erre az élményre, és egy sokkal korábban megtapasztalják már, mint mi annak idején. Na, kezdek nagyon retro lenni, és így a múltban vájkálni, szóval inkább a ti véleményetekre és a te véleményedre vagyok kíváncsi. 0-20-95-95-107-es az SMS-i Schweiber számom, ide megírhatod. Harry Styles zenél, ez az American Girls.

Bizony sokan akkor voltunk gyerekek, Gáspár Laci és a 80-as években című slágere itt a Lakihegy Rádióban, és 6 perc múlva. 3:30 van, térségi hírekkel megyünk majd tovább. Egyébként út szélén álló műszaki hibás járműre figyelmeztet a térkép a nulláson az M5-ös irányába, Dunaharaszt és Sziget-Szent Miklós között. Nem tudom, hogy emiatt-e vagy az erős forgalom miatt, de a 6-os főúti felhajtó és a dunaharaszti kiajtó közötti szakaszon lassú tempóra kell készülni. Torlódáson a 2. Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán, élénk a forgalom a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, illetve a gyártelepi hévet járó környékén, és a Csépi út két végénél is lassú tempóra számítsatok, a révsoron pedig rendőrökre. Az 510-esen Dunaharasztinál, az 51-esen pedig Taksonynál lassabb a tempó. Vigyázz magadra, és hogyha infód van az utakról, azt várom a 0620 95 95 107-re.

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főzőverseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Az állami utak felújítása és fejlesztése is fontos feladat Sziget-Szent Miklóson. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen szó esett az ifjúságúti körforgalom felújításáról is, amelyről Nagy János polgármester korábban már egyeztetett a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel. A város első embere rádiónknak elmondta, a jelenlegi országgyűlési képviselővel Perticsné Kácsor Andreával folyamatosan azon dolgoznak, hogy az állami utak felújítása és fejlesztése folytatódjon a városban. A polgármester szerint ez régóta fennálló probléma, amelyre mi hamarabb megoldást kell találni.
7: A Magyar Közút is jelezte azt, hogy igen, az ő véleményük szerint is ez a körforgalom már olyan állapotban van, amihez mindenféleképp hozzá kell nyúlni, és abban az esetben, hogyha lesz további forrás lehetőségük, már pedig én úgy gondolom, hogy olyan miniszterünk van most, illetve olyan parlamenti képviselőnk van, aki ténylegesen dolgozik és képviseli a lakosság igényeit, hogy bízom benne, hogy mielőbb az összes többi állami út rendbetétele is megtörténik majd a jövőben.
6: Negyedéves kátyúzási munkálatok zajlanak Halásztelken. Az önkormányzat szerződött szakvállalkozó bevonásával negyedéves rendszerességgel végzi a halaszthatatlan javításokat a település mintegy 80 kilométeres belterületi úthálózatán. A szakemberek jelenleg is több helyszínen dolgoznak. A cél az úthibák gyors és tartós megszüntetése. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy ha kátyút vagy egyéb úthibát észlelnek, a pontos helyszín megjelölésével jelezzék azt Vella Zoltánnak a vella.zoltan@halasztelek.hu e-mail címen. Munkálatok idején esetenként kisebb forgalomkorlátozásokra is számítani lehet. Megnyitották a 27. Patak Fesztivált. Ünnepélyes keretek között nyílt meg szeptember 26-án az immár 27 éves múltra visszatekintő Patak Fesztivál. A képzőművészeti kiállításnak és művész találkozónak a Sziget-Szent Miklósi Városi Galéria ad otthont. A vendégeket az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának előadása fogadta. A megnyitón Kontra Solti Eszter galériavezető köszöntötte a résztvevőket, majd Szem Ádám György munkácsi díjas festőművész mondott beszélt. beszédet. Az est zenei programját Bernát József és Fekete Jenő blues duója tette teljessé. Az eseményen átadták az idei pályázat elismeréseit is. A Somogyi György díjat Beretvás Csanád, a Patak Fesztivál díjat Pirot Tíme, a fesztivál fődíját pedig Tamás Mária vehette át. A kiállítás október 17-ig látogatható a Városi Galériában. Nem bírt a szupersztárokkal felálló OTP Bank Pik Szeged együttesével az SKSK a férfi kézilabda NB1 negyedik fordulójában. A hazai pályán játszó Sziget-Szentmiklósiak már az első félidőben 17-25-ös hátrányba kerültek, és bár a második félidőben jobb védekezést mutattak, a kimenet nem lehetett kérdés, a végeredmény 30-43 lett. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, gratulálniuk kell a szegedieknek, mert a játék szinte minden elemében jobbnak bizonyultak. Hozzátette, az ilyen találkozókból nekik tanulniuk kell, és örül, hogy a fordulás után találtak olyan dolgokat, amik jobban működtek.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget különdíjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szentmiklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A negyedik évadát kezdi október 9-én a Halásztelki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, melyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Jude Law és a Presszó szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen a mikrofonnál Petyko Ágit hallod, és hát nem túl üdítő a következő hírem, amiről beszélni akarok, ugyanis pusztító változásokat és rekordokat döntögető tengeri hőhullámokat állapított meg az északi sarkvidéken az Európai Unió Copernicus megfigyelő központja. Erről írt tájékoztatásában az Európai Bizottság. Az óceánok állapotáról szóló 10. jelentésben a Copernicus uniós föld megfigyelési programjának tengeri környezetvizsgálatával foglalkozó szolgálata megállapította, hogy az óceánok riasztó ütemben változnak, ami világszerte közvetlen következményekkel jár a tengeri élővilágra, a partvidékekre és a közösségekre nézve. A legdrasztikusabb változások az északi sarkvidék térségében. Az éghajlati biztonság, a gazdasági ellenálló képesség és a geopolitikai stabilitás szempontjából egyre nagyobb stratégiai jelentőségű régióban tapasztalhatók. A jelentés az 1960-ig visszanyúló adatok alapján rámutat, hogy a hőmérséklet emelkedése miatt az átlagos tengerszint 2012 óta évente mintegy 4,2 milliméterrel nőtt. Az óceánok felmelegedése miatt a fejlődő kis szigetállamok kizárólagos gazdasági övezeteinek 65%-át érinti az 1999 óta gyorsuló ütemű tengerszint emelkedés. A tengeri jég kiterjedése évtizedenként hozzávetőleg 490 ezer négyzetkilométerrel csökkent 1979 és 2025 között. Ez a terület majdnem akkora, mint Spanyolország. A jégveszteség fokozott szél és hullám tevékenységet eredményez, ami miatt az északi sarkvidéki parti infrastruktúra mintegy 60%-a vált sebezhetővé az erózióval és a tengerszint emelkedéssel szemben. A Copernicus emellett szélsőséges hőmérsékleteket állapított meg az európai tengerekben is. A földközi tenger és a fekete tenger térségében rekordmértékű tengeri hőhullámokat jegyeztek fel 2024-ben, a hőmérséklet több mint 4,6 Celsius fokkal haladta meg az átlagos értéket. Megegyezték, a Copernicus program óceánok állapotáról szóló jelentése létfontosságú adatokat szolgáltat arról, hogy miként hatnak a változások az ökoszisztémára, az élelmiszerbiztonságra, a gazdaságra, a partmenti közösségekre és a globális éghajlati szabályozásra. Hát az adatok már ott vannak, a kérdés, mit kezdünk ezekkel?

Nelly Furtado és a Man Eater szólt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen is, hogyha úgy érzed, hogy hó, ez a hét egy kicsit erős volt, vagy ez a szeptember erős volt, és nagyon rád férne egy kis pihenés, lazítás, szaunázás, masszázs, vagy éppen csak forró vízben ücsörgés, akkor figyelj, mert páros belépő jegyen van a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő jóvoltából, de előtte még azért mondom, hogy milyen programokkal várnak. Hát ma van a szezon első hosszú csütörtöke. Ez azt jelenti, hogy meghosszabbított nyitvatartással, extra sauna programokkal, termálvizes mozizással, deltéri és kültéri fürdőzéssel, igény szerinti masszázzal várnak ma minden érdeklődőt egészen 10 óráig. Ecker Évi, Szomodi Rita és Fejér Péter sauna mesterek forrósítják majd fel a levegőt, és azt se felejtjétek, hogy szaunázók hétvégéje lesz Ráckevén és extra programokkal. Hát erről minden információ kint van egyébként a Facebook oldalunkon, úgyhogy most jöjjön az az info, amire vársz, ugyanis egy kérdésem van. Rossz válasz lehetőség az most sincs, csak kíváncsi vagyok a véleményedre. Szóval azt kellene megírni nekem, hogy te mivel töltöd legszívesebben a hosszú őszi és téli estéket. A keresztnevedet és a válaszodat várom SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számra. Rossz válasz nincs, és 6 óra után fogom hívni a nyertes, szóval sok sikert kívánok mindenkinek. Várok.

0: A Kinhegy Rádió helyben vagyunk, 3 perc múlva 4 óra van friss hírekkel. Jövünk, balesetről szerencsére nincsen információm, ettől függetlenül erősödik a forgalom a térségi utakon. Hozom a részleteket a hírek után. 0620 95 95 107, itt pedig elérsz SMS-ben, Viberen és telefonon is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több 100 elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: 3 helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
5: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Balcsi Zsilinszki utca 43/B.
7: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
8: Szedd magad alma akció halásztelken! Szedd össze a családot, és gyertek el hozzánk almát szedni! Töltsétek fel télire az éléskamrát Idared, Jonagold és Golden almával csupán 350 forint per kilogramm mosáron. Bejelentkezés és bejárat halásztelken a Hold utca 40 szám alatt a Mérlegháznál. Érdeklődj telefonon a 0630 964 57 47-es számon. Várunk titeket a hét minden napján, hétfőtől szombatig reggel 8-tól délután 4 vasárnap reggel 8-tól délután 2-ig. Alma itt, alma ott. Szedd csak, amíg el nem fogy.
1: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Magyar Péter kormányfő a döntésre közösségi oldalán úgy reagált, az ellopott pénzből finanszírozták részben a Fidesz kampányát. Szerdán Seszták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát. Megkezdte első ülését a Városházán az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsa, amelyen közösen vesz részt Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester. A testület célja a kormány és a főváros közötti koordináció helyreállítása az Európai Uniós fejlesztési források felhasználásáért. Tűz ütött ki egy szegedi üzem területén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint benzin és alkohol származékok égnek a zsámbókréti soron található üzemnél. A Szegeder portál úgy tudja, a hatalmas füsttel járó tűz a vegyi termékeket gyártó Medikémia telephelyén keletkezett.
9: Időjárás.
10: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
9: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 4:03:30, és erős a forgalom a térségi utakon. A Nullás déli szektorán az M5-ös irányába szakaszos lassulásra kell készülni. Az M6-os felhajtója és a Sziget-Szent Miklósi csomópont között, illetve Gyál térségében az M3-as irányában. Torlódás van és lassú tempó a 6-os főúton a Nullás közelében. Szintén torlódás van a 2. Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, valamint Lakihegyi szakaszán a Massányi Károly úti kereszteződésig. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a fővárosi és a Sziget-Szent Miklósi részén is erős a forgalom, lassú a tempó, torlódásra a Lámpás utca előtti szakaszon kell készülni, illetve a Kántor utcában Sziget-Szent Miklóson, valamint a Gerinc úton, a Gyártelepi Hévát járó környékén, Gyári úton, Műúton és a Csépi út két végénél. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú a haladás, és torlódás van az 51-esen is a két település között, délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében is lassú haladásra kell számítani. További jó utat kívánok!
9: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
9: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Remélem, jól telik a napod így október első napján, csütörtökön. Hogyha van Malvin nemű ismerősöd, akkor ne felejtsd el felköszönteni, mert ma ők az névnaposok, és ma van az idősek világnapja is, hát Isten éltessen sokáig minden szépkorút. És ha már itt járunk, azért arra is kíváncsi lennék, hogy szerinted kiszámít itt idősnek? Lehet-e erre egyébként egy évszámot ráhúzni? Várom a véleményedet a 0620 95 95 107-es számra, SMS-ben, Viberen, vagy akár fel is hívhatsz. És ezt a számot érdemes megjegyezni, ugyanis játékon van csütörtök révén a Ráckevei Aqualent termális élményfürdő jóvoltából. Minden információ a Facebook oldalunkon, de itt adásban is hozom majd a részleteket, meg a legjobb zenéket. Eminemmel kezdünk, már is érkezik a The Real Slim Shady.

0: Imagine Dragons és az Eyes Closed szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és szüreti felvonulásra és forgatakra várják az érdeklődőket ezen a hétvégén, október 3-án szombaton Kiskun Lacházán. Nyilván felvonulással kezdődik majd a program, reggel 9-kor lesz a hívogató és a gyülekező. 10 órától indul a szüreti felvonulás a Kiskun Néptánc Együttessel és a Sziget Néptánc Egyesület Árvácskák csoportjával a Művelődési Központtól, aztán mennek az Ezüstfenyő Idősek Otthonához, a Peregi Temetőhöz, majd az Angyalos Házhoz, a Bajcsi Zsilinszky Akácos utca kereszteződéséhez, és hát a Református Templomhoz, aztán jön a Galambdulc, egy étterem, a Kálmán Imre, Damjanics utca sarok, egy ABC, és hát a vége az a Művelődési Központ lesz. 13 órától a Rákóczi Fejedelem udvarában szüreti vásárnyitása. Itt lesz népi játszóház, szüreti ételek, italok, kézműves foglalkozás, kézműves vásár és termelői piac várja az érdeklődőket. 14 órától Rákóczi 350 emlékévre gondolva folklór színpadon közreműködnek a Dobó Sándor óvoda, óvoda pedagógusai és óvisai. Aztán 14.30-tól tárogató koncert lesz Rákóczi a Szabadság Fejedelme címmel. 15 órától díjátadó a legszebb konyha kertek tulajdonosai kapják meg az elismerésüket. 15 óra 30-től jön a szüreti forgatag, a felvonulás akkor érkezik be. Aztán 16 órától Tenkes kapitánya, Rákóczi vár 7 próba, interaktív gyermekelőadás és népi labirintus várja kiérkezőket. 17 órától a folklór színpadon közreműködik a Szigeti Néptánc Egyesület Árvácskák csoportja, a Tuli Tánc csoport és a Kiskun Néptánc Együttes és vendégei. Aztán este 8 órakor kezdetét veszi a szüreti bál a Kiskun Néptánc Együttes szervezésében, és hát így lesz teljesen egy kerek és szép őszi délután és nap. További információk ezzel a programmal kapcsolatban is a kisdunamente.hu oldalon olvashatók.
1: Köszönöm.

volt a Zaporozsáci és Mezőmisi közös dala, köszi, itt a Lakihegy Rádióban, 6 perccel vagyunk fél öt előtt, ennek megfelelően sűrű forgalomra, torlódásra kell készülni a térségi utakon, például a Nullás déli szektorán, a Nagy Duna hídon az M5-ös irányába jelez a térkép sávlezárást, illetve balesetet is, ezen kívül hát nagy torlódást mögötte, konkrétan most az M6-os felhajtójától kell erre készülni, tehát az M5-ös irányába. Emiatt torlódás van a 6-os főúton, alapból nagyon erős a forgalom a második Rákóczi-Ferenc útnak, a Csepeli, valamint Lakihegyi szakaszán, aztán a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, a fővárosi és Sziget-Szent Miklósi részén, a Kántor utcában, a Gerinc úton végig, és a rávezető utakon, tehát a Massányin és a Petőfi Sándor utcában, a Gyártelepi Hívát járónál is torlódás van, az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is, és az 51-esen és az előbb említett két településnél lassú haladásra készüljetek. Vigyázzatok nagyon magatokra, ha pedig infó van, az jöhet a 0620-95-95-107-es számra. A következő fél órában hozom a játékunk részleteit, most viszont Justin Timberlake és a Sexy Back szól.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattatok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
4: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
6: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
7: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
6: Szaladok is, főnök úr.
8: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
2: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Továbbra is működik a tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere a gazdasági bizottság módosító javaslatára egyeztetést kezdeményezett a Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatósággal. Az önkormányzat ugyanis 2022. január 1-én kötött bérleti szerződést a Hegema Sport Kft-vel a terület használatára, a megállapodás pedig 2026. december 31-ig érvényes. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert az önkormányzat a vízügyi igazgatóság felé magasabb összeget fizetett, mint amennyit a Hegema Sport Kft. Fizetett az önkormányzatnak. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a módosításról szóló egyeztetés sikerrel zárult, a képviselőtestület pedig elfogadta a szerződés módosítását. Hozzátette, a megállapodás a működés feltételeit is pontosítja. A Hegema Sport Kft. Több változtatást vezetett be a teniszpálya és a büfé nyitvatartásában, valamint a hanghatásokra és a nagyobb zajterheléssel járó rendezvények megtartására vonatkozóan is.
11: A bisztró működni tud az idei évben a szerződésnek megfelelően, az új módosított szerződésnek megfelelően, és kritériuma volt a bizottsági javaslatnak az, hogy akkor a hangos rendezvényeket nem szervezhetik meg a bérlők. És ezek mellett pedig a nyitvatartási idő is csökkent.
10: Országos emlékórán idézték fel a Mohácsi csata történetét. A Sziget-Szent Miklósi Kardos István Általános Iskola és Gimnázium az Autentika Alapítvány által szervezett Mohács 500 elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozott. Az emlékórán országszerte mintegy 1250 oktatási intézmény vett részt, így több mint 65 ezer diák idézte fel a Mohácsi csata történelmi jelentőségét. A program interaktív és élmény alapú feladatokkal segítette a történelmi események feldolgozását. A Kardos István iskola tanulói nagy érdeklődéssel kapcsolódtak be a közös megemlékezésbe. Az intézmény közlése szerint a kezdeményezéssel méltó módon kezdődött az új tanév, miközben a program a diákok történelem iránti érdeklődésének erősítését is szolgálta. Hazaküldte Moses Davenportot a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-es szezonrajtra készülő együttes egy hét közös munka után döntött úgy, hogy megválnak amerikai légiósoktól. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, két felkészülési mérkőzés és egy hét edzés munka után egyértelművé vált számukra, hogy a center nem üti meg a magyar első osztály szintjét. Hozzátette, ilyen előfordul, és már dolgoznak a pótláson, de elég valószínű, hogy az első két bajnoki mérkőzésüket két légióssal játsszák majd le, mert az új játékos addig nem biztos, hogy megérkezik.
12: Mi úgy döntöttünk, hogy az egyik légiósunkat elküldjük, mivel hát sajnos nem ütötte meg az általunk várt szintet, illetve az NB1-es szintet, ezt így állapítottuk meg az elmúlt egy hét, illetve a két edzőmeccs alapján. Helyére már nyilván intézünk játékos, már van 2-3 játékos, aki be van célozva, folyamatban vannak a tárgyalások, próbáljuk őt minden előbb pótolni, nagyjából ennyit tudok erről mondani.
9: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
13: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Várjatok még őszi rózsák címen nóta és operett délután lesz Dunavarsányban. Az idősek világnapja alkalmából szervezett program október 4-én vasárnap délután 3 órakor kezdődik a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A résztvevőket cigányzenekari kíséret és szeretett vendégség várja majd, az idén kerek évfordulót ünneplő házaspárok pedig különleges köszöntésre számíthatnak. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a művelő ház hivatalos e-mail címén és telefonszámán keresztül lehet. További információk az intézmény Facebook oldalán az esemény leírásban érhetők el. Hercegnő és a Superstar című koncertshow várja a Dunaharasztira látogatókat. A Palinta Duo október 3-án szombat délután 4 órától lép fel a József Attila Művelődési Házban. Az előadók lendületes koreográfiával és közös énekléssel készülnek, amibe folyamatosan igyekeznek majd bevonni a kicsiket és nagyokat egyaránt. A produkció tehát nem csak gyerekeknek, hanem minden korosztálynak szól. A műsorban a modern popzene és a Disney filmekből ismert slágerek hangulata találkozik, a hagyományos díszlet helyett pedig mesebeli világot idéző animációk ápráztatják el a közönséget. A programmal kapcsolatban további részletek a Művelődési Ház hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halász-Telki mentálhigiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Karola és a Self Love szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen a mikrofonnál Petyko Ágit hallod, és hoztam neked egy játékot, hogyha már így eleged van a hétből, túl sokat dolgoztál szeptemberben, vagy akár ebben a hónapban, akkor rád vár a következő játék, hiszen a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő jóvoltából páros belépőjegyen van a mai napon is, és képzeljétek, ma tartják a szezon első hosszú csütörtökét, tehát meghosszabbított nyitvatartással, extra sauna programokkal, termálvizes mozizással, beltéri és kültéri fürdőzéssel és igény szerinti masszázssal várják az érdeklődőket. Ma Ekkerévi, Szomodi Rita és Fejér Péter szaura mesterek várják az érdeklődőket, és ne felejtsétek, vagy ne felejtsd el, szaunázók hétvégéje lesz Ráckevén is extra programokkal. Ezzel kapcsolatban minden információ kint van a Facebook oldalunkon. Nekem pedig azt kellene megírni, hogy te mivel töltöd legszívesebben a hosszú őszi és téli estéket. A keresztnevedet is írt oda az üzenet végére. SMS és Viber számom, vagy ezt, vagy azt kell választani, amelyik neked szimpatikusabb, oda küld az üzenetedet. Szóval 0620 95 95 107-es a számom, ahová várom az üzenetedet, és 6 óra után hívni fogom a nyertest, szóval ne halogass túl sokáig azt az üzenetet. Azt pedig már tudom, csak hogy egyet felolvassak, hogy Tibi mit szeret csinálni. Szia, sötétedésig horgászunk, ha van siker, ha nincs, bügykörészni megyek a sufniba. Hát ezt lehet, hogy sokan nem értik, hogy melyik része ez a háznak. Ott is van rádióm, benneteket hallgatlak. De jó, köszönjük szépen Tibinek az üzenetét, és kíváncsian várom, hogy te mivel töltöd a hosszú őszi, illetve téli estéket. Gyakorlatilag nincs rossz válasz.

Laki egy rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit hallod, és hát méltán lehetünk büszkék szerintem a következő hírre, ugyanis megjelent a Times Higher Education legfrissebb felsőoktatási intézményeket rangsoroló listája, a World University Ranking, amely a világ több mint 20 ezer felsőoktatási intézménye közül a legjobb 2200 egyetemet értékeli. És képzeljétek, a Semmelweis Egyetem ez alapján jelentősen előrelépett. Míg tavaly a top 300 között szerepelt a 272. helyen, idén immár a 250 legjobbja között tartják számon, a 247. pozíciót kapta meg idén. A Semmelweis az 5 indikátorból 2-ben is jelentősen előrelépett, egy továbbiban pedig a pozícióját megőrizve növelte pontszámát. Az intézmény közleménye szerint a legelőkelőbb helyen ezúttal a kutatások minőségét, a kutatások szakterületi idézettségét illetően rangsorolják, ebben az indikátorban a világon a 166. legjobbnak számít. A második legjobb eredményt az oktatás indikátor csoportban érte el, itt a 242. helyre sorolták. Összességében az egyetem minden indikátor csoportban bekerült a legjobbnak értékelt 25%-ban. És hogy hol áll a többi magyar egyetem? Ezek közül az Óbudai Egyetem a 601 és a 800. hely között, a Debreceni Egyetem és az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, vagyis az ELTE a 801. és az 1000. hely között, a Szegedi Tudomány Egyetem és a Pécsi Tudomány Egyetem az 1100-1200. Pozíció között, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a BME az 1201-1500. Hely között, míg a Széchenyi István Egyetem, a Pannon Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem az 1501 feletti tartományban található. A kelet-közép-európai régióban a Semmelweis Egyetem a legmagasabban rangsorolt intézménynek számít, az Észtartói Egyetem a 301-350, a Cseh Károly Egyetem a 401-500, míg a lengyel Wroclaw Medical University, a Jagelló Egyetem az 501-600 közötti tartományban található. Hát erre abszolút nagyon-nagyon büszkék lehetünk, már csak arra lettem volna egyébként kíváncsi, hogy úgy összességében a felsőoktatási intézmények közül a világon melyik számít a legjobbnak egyébként. Ha Howard Yale, nem tudom, ha valaki tudja, írja meg 0-20-95-95-107-es az SMS és Viber számom.

0: Az egykori Zambó Jimmy dal, Dr. Béres és Herceg jóvoltából ez volt a Mit akarsz a boldogságtól. Itt a Lakihegy Rádióban 4,5 perc múlva pedig 5 óra van, és sajnos nem úsztuk meg baleset nélkül a nullás déli szakaszán az M5-ös autópálya felé, a Deák Ferenc hídon, tehát a Nagy-Duna hídon a 15-ös kilométernél 2 személyautó ütközött össze, a legbelső sávban torlódik nyilván a forgalom, hát majdnem pontosan ugyanott történt, ahol 2 nappal ezelőtt a baleset. Vigyázz magadra!
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak!

0: Média.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
2: Szedd magad alma akció halásztelken! Szedd össze a családot, és gyertek el hozzánk almát szedni! Töltsétek fel télire az éléskamrát Idared, Jonagold és Golden almával csupán 350 forint per kilogramm mosáron. Bejelentkezés és bejárat halásztelken a Hold utca 40 szám alatt a Mérlegháznál. Érdeklődj telefonon a 0630 964 57 47-es számon. Várunk titeket a hét minden napján, hétfőtől szombatig reggel 8-tól délután 4-ig, vasárnap reggel 8-tól délután 2-ig. Alma itt, alma ott. Szedd csak, amíg el nem fogy.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. A főpolgármester beszélt arról is, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a Budapesti Közlekedési Központban, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. Napokon belül kiírják a Közlekedési Múzeum felújításának kivitelezési közbeszerzését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter az Országos Urbanisztikai Konferencián. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a dízelcsarnok és az északi járműjavító olyan épített öröksége, kulturális és vasúti értéke Magyarországnak, melyet meg kell őrizni, mert jó otthont ad a Közlekedési Múzeumnak. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad.
6: Időjárás.
7: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 5 óra múlt 3,5 perccel, és nagyon erős a forgalom a térségi utakon, és még egy baleset is történt, méghozzá a Nullás déli szakaszán, az M5-ös felé a Derák-Ferenc hídon, vagyis a Nagy-Duna hídon, a 15-ös kilométernél 2 személyautó ütközött össze, a legbelső sávban torlódik a forgalom, és nyilván ez hatással van a 6-os főút forgalmára is, ott is óriási a dugó az M0-ás közelében, nem tudnak felhajtani igazából, vagy csak nagyon lassan az M0-ásra, az M5-ös irányába, emiatt alakul ki torlódás. A második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli szakaszán is torlódás van, és Szigetszentmiklóson, a Gerinc úton, a Massányi Károly úton, a Petőfi Sándor utcában, a Gyártelepi Hévátjárónál és a Csepeli úton is. Az 510-esen Dunaharasztinál lassú a tempó, az 51-esen pedig Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszon lehet torlódás készülni, és persze hosszabb menetidőre is. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
6: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Valahogy nekem mostanában úgy tűnik, hogy a csütörtök inkább pénteki közlekedési anomáliákat alakít ki, és bizony ma is nagyon nehéz a hazajutás, úgyhogy kitartást kívánok neked, hogyha úton vagy, próbálj meg türelmesen vezetni, és játsz velem, tereld el inkább azzal a figyelmedet a hosszúságról, amit az erős forgalom okoz, ugyanis a ráckevei Aqualand termális élményfürdő jóvoltából páros belépőjegyen van, amit szeretnék odaadni majd valakinek 1 óra múlva, szóval ne gondolkodj túl sokáig a válaszon. Na de hogy mi a kérdés a belépőjegyekért? Hát az majd az óra második felében kiderül, ha nincs annyi időd és nem akarod kivárni, akkor irány a Lakihegy Rádió Facebook oldala, és a második posztban megtalálod a kérdést. De jobb lenne, ha velem maradnál, hiszen jönnek a legjobb slágerek is, Selena Gomez és a Lavon nem sokára. Előtte Bieső és a Passport, Gwen Stefani-val pedig már is kezdtünk.

Gomez és a Lavon szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,1-en, és jövő héten kezdődik csütörtökön az első miklósi városnapok, méghozzá egy remek filmvetítéssel, egy dokumentumfilmet mutatnak be, mivel Sziget-Szent Miklós 40. születésnapját ünnepli ebben az évben, ezért 40 év 40 történet címmel egy dokumentumfilmvetítés lesz majd a Nádasdi Filmszínházban pénteken és szombaton. Napközben is lesznek programok, de én hoztam most nektek hát egy ilyen zanzásított verziót. Például pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoár ad koncertet. 8:30-tól a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. Aztán szombaton ugyanez a helyzet a Kéktón, mármint a fellépők változnak, például este 6 órától az idei Rocksziget külön díjas zenekara Foglaltál majd a színpadra, őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. De lesz például tárlatvezetés és még egy másik koncert, ez már vasárnap este, az első miklósi városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján, minden egyéb más pedig a sárgaház.com-on. Let's go!

Miley Cyrus dala után azt tudom neked mondani, ha a nulláson az M5-ös irányába tartasz, hogy kitartást, ugyanis sajnos baleset történt, méghozzá Nagy Duna hídon, a Deák Ferenc hídon, hivatalos nevén a 15-ös kilométernél két személyautó ütközött össze a legbelső sávban, jelentős, több mint 7 kilométeres a torlódás, tehát Dióstól kezdődik igazából az araszolás, és az hatással van a környező utakra is, tehát a 6-os főútra, vagy a 6-os főúton is nagyon nagy a torlódás, nem tudnak felhajtani a nullásra. Ellenben a Csepeli úton erős a forgalom, de folyamatos a közlekedés Sziget-Szent Miklós irányában, illetve a Petőfi Sándor utcában Sziget-Szent Miklóson trafi van. Vigyázzatok magatokra, és ha szeretnétek fürdőzni menni, akkor tartsatok velem a következő fél órában, vagy böngészétek a Laki egy Rádió Facebook oldalát, ugyanis a Ráckevei Akvalent termális élményfürdő jóvoltából páros belépőjegyet adok oda valakinek a következő órában. Most viszont a Clean Bandit zenél, ez a Red Bee.

back into the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Lakihegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főzőverseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. A buszjáratok kimaradásairól is tájékoztatást adott Nagy János polgármester a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A város első embere rádiónknak elmondta, az iskolai időszak kezdete óta gyakran okoz problémát a menetrend szerinti járatok közlekedése. Az elmúlt hetekben ugyanis több járat kimaradás is volt. Hozzátette, egy megoldási javaslat is körvonalazódott. Ennek részeként helyi sportegyesületek is közreműködnének, amelyek közül többen felajánlották, hogy kisebb buszokkal szállítanák az óvodás és iskolás gyerekeket az intézményekbe.
7: Annak idején, amikor a Masányi út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már Ladányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Sziget-Szent Miklóson.
6: Ingyenes anyajegy szűrés lesz Dunaharasztin. A jelentkezőket október 15-e és 17-e között várják a Damjanics utcai orvosi rendelőben. A vizsgálatot dr. Szondi György bőrgyógyász szakorvos végzi. A városvezetés arra hívta fel a figyelmet, hogy a szűrésen kizárólag azon vehetnek részt, akik Dunaharaszti lakcímkártyával rendelkeznek. Az időpont foglalásra október 6-án kedden reggel 9 és dél között lesz lehetőség a megadott telefonszámon. További információk a település hivatalos felületein olvashatók. Megóvják és továbbfejlesztik a Kis-Duna partját. A Kisduna megóvását és továbbfejlesztését célzó pilotprojekt előkészítéséről döntött Sziget-Szent Miklós képviselőtestülete. A projekt a Ráckevei Soroksári Dunág jobb partján, a Pipacs utca és a Liget utca között mintegy 350 méteres szakaszt érint. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, első ütemben a vízi növényzet eltávolítását és elszállítását végzik el. Hozzátette, a képviselőtestület erre a célra 5 millió forintot biztosított, így megkezdődhet a projekt, amelynek további megvalósításába ismét bevonják a lakosságot is.
7: A célja az, hogy ez alapján a teljes miklósi szakaszon meg tudjuk menteni majd a Ráckevei Soroksári Dunaágnak a területét. Jelen pillanatban ugye már több önkéntes jelentkező is jelentkezett a feladat ellátására. Most a felhatalmazással a további lépéseket el tudom majd végezni, és bízom benne, hogy a lakók összefogásának köszönhetően ott már fel tud lélegezni a Kisduna, még annak ellenére is, hogyha gépi feladatokat nem tudunk ellátni, hiszen nincs több 100 millió forintos forrásunk erre a célra.
6: Megverte idegenben a Pomász gárdáját a Fémag Duna Varsánya Pest vármegyei labdarúgó első osztályban. Az esélyesebbnek számító varsányak számára nem adta könnyen a hazai együttes a győzelmet. Gól nélküli félidő után a pomáziak szereztek vezetést, azonban a térségi együttes 10 percen belül egyenlítette, a 81. percben pedig Konc második találatával fordítani is tudott. Az 1-2-es győzelem után Pozder Nenád tanítványai továbbra is a második helyen állnak a tabellán.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral keres Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Ők voltak a New Level Empire, a daluk címe pedig Valami legyen, a mikrofonnál Petyko Ágit hallod, és hoztam 2 darab belépőjegyet, amit már a következő órában oda is adok valakinek, aki mehet egy kicsit feltöltődni, pihenni Ráckevére az Aqualandbe, és elérkeztünk a szaunázók hétvégéhez is. Ezt a Magyar Fürdő Szövetség már 9. alkalommal rendezi meg, most október 3-án és 4-én, a hétvége során a csatlakozó fürdők szabadon szervezhetnek szaunázáshoz kapcsolódó programokat, illetve különleges szaunamester által vezetett felöntéseket, és van egy ilyen közös központi rendezvény október 3-án 16 órakor a csatlakozó szaunákban ugyanazt a tematikus szauna felöntést, hivatalos szezonnyitó szauna programot valósítják meg az ország összes csatlakozó szaunájában tulajdonképpen, így a Ráckevei Aqualand termális élményfürdőben is, akik egyébként a szezon első hosszú csütörtökét is megtartják a mai napon, ilyenkor meghosszabbított nyitvatartással, extra szauna programokkal, termálvizes mozizással, beltér és kültéri fürdőzéssel és igény szerinti masszázsral várják az érdeklődőket. Én pedig kíváncsian várom a válaszaitokat már nem sokáig, hiszen a következő órában én már hívom is a nyertest a belépőjegyekért, hogy ti mivel töltitek, vagy te mivel töltöd legszívesebben a hosszú őszi vagy téli estéket, a keresztnevedet írd oda még az üzeneted végére, és SMS-ben vagy Viberen várom a válaszokat a 0620 95 95 107-es számra, tehát a kérdés az, hogy mivel töltöd legszívesebben a hosszú őszi és téli estéket. Azt már megtudtuk, hogy Tibor horgászik meg a sufniban barkácsol, és közben minket hallgat, illetve jött még egy üzenet sajnos név nélkül, na tessék odaírni az üzenetet, ez legyen, ne legyen ilyen ragadós példa, szóval valaki azt írja nekem, szia Ági, én valahogy a nyári időszakban kevesebb figyelmet fordítok az olvasásra, pedig szeretek olvasni. Ilyenkor télen, ősszel kicsit jobban be lehet kuckózni, egy plétbe becsavarom magamat, egy forró tea, és már falom is az oldalakat. Na igen, hát ez is egy remek elfoglaltság, de mivel töltöd az idődet? 0620 95 95 107-es a számom, ide jöhetnek az üzenetek.

0: Katy Perry és a Watch It Burn szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen, és égetően meleg volt ez a nyár, az egészen biztos, és kiderült, hogy miért nem esett egész nyáron az eső. Erre hozom most a válaszokat, ugyanis az idei volt a legszárazabb és második legmelegebb nyár Magyarországon 1901 óta, de a bolygó északi féltekének számos más országában is hasonló viszonyok voltak jellemzőek. A Hungaromet új tanulmánya ennek okaira kereste a választ, és két fizikai jelenséget nevezett meg a jelenség kiváltójaként. A szakértők megállapításai szerint a 2026-os vízhiány Magyarországon egészen a télig, fél évig nyúlik vissza, hiszen már az év elején sem hullott elég csapadék ahhoz, hogy a nyár kezdetére a talaj telítés közeli állapotba kerüljön. A száraz talajfelszín önmagában is hozzájárulhat a nyári csapadékok elmaradásához, de idén ezt még a magas léghőmérsékletek is fokozták. A szokásosnál melegebb levegő jóval több nedvességet tud telítetlen állapotban megtartani, így nehezebben alakulnak ki a felhők. Több lesz a napsugárzás, tovább emelkedik a hőmérséklet, és kevesebb lesz a csapadék. Ezen a nyáron több hőhullám is érte hazánkat, amelyek szélsőségesen meleg levegőt eredményeztek az ország felett, ami szinte minden megmaradt nedvességet felvett az egyébként is meglehetősen száraz talajfelszínből. Mindehhez hozzáadódott, hogy az áramló meleg levegő különösen nagy és hosszú életű anticiklonokat hozott létre. Ezek blokkolták a nedvesség áramlását a trópusok irányából a mérsékelt égövbe, miközben hatásukra a tengerfelszín is kevésbé párolgott, ezáltal még kevesebb nedvesség jutott a légkörbe. A ciklonok viszont gyengébbek lettek, és kevesebb is jött létre belőlük, ezáltal kevesebb lett a csapadék is. A Kárpát-medencét különösen sújtotta az aszály, mivel a légkörben lévő egyébként is kevesebb nedvesség a hegyek keltette feláramlási területeken hullott ki, ezért látszott úgy, hogy Magyarországot a határok mentén körbevette a csapadék, de az országban szinte alig esett. Az eső hiánya tehát nem a jégkármens mérséklő rendszerre vezethető vissza, amit az is bizonyít, hogy a csapadék mennyisége nem nőtt meg azokban a megyékben, ahol leállították a működését. Úgyhogy ez is egy ilyen tézis volt, leállították, de nem lett több csapadék, hát kíváncsian várjuk a telet, hogy az majd mit hoz.
1: Jó,

Az Aria slágere után van egy jó hírem így az órától búcsúzva, ugyanis korábban történt egy baleset a nulláson az M5-ös felé a Deák-Ferenc hídon a 15-ös kilométernél, két személyautó ütközött össze. A helyszínelés és a sávzárás megszűnt, a jelentős több kilométeres torlódás pedig feloszlóban van. Ettől függetlenül vigyázz magadra.

0: Budapesti Egy Rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság,
5: gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
7: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Költségvetési felügyelőt rendel ki a fővároshoz a pénzügyminiszter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Költségvetési felügyelőt rendel ki a fővároshoz a pénzügyminiszter. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a fővárosi közfejlesztések tanácsa ülése után. Vitézi Dávid szerint a döntéssel nem csorbulnak a főváros döntési jogai. Az intézkedés célja, hogy finanszírozási probléma esetén a kormánynak is megfelelő és valós ismeretei legyenek a főváros anyagi helyzetéről. A tanácsülésén megállapodás született arról is, hogy mostantól a kerületek helyett a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. Napokon belül kiírják a közlekedési múzeum felújításának kivitelezési közbeszerzését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter az országos urbanisztikai konferencián. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a dízelcsarnok és az északi járműjavító olyan épített öröksége, kulturális és vasúti értéke Magyarországnak, melyet meg kell őrizni, mert jó otthont ad a közlekedési múzeumnak. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad.
0: Időjárás.
8: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
0: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
9: 6 óra után vagyunk 3,5 perccel, és az M0-ás déli szektorán az M5-ös autópálya felé a Deák Ferenc hídon a 15-ös kilométernél korábban 2 személyautó ütközött össze. A helyszínelés és a sávzárás megszűnt, a jelentős több kilométeres torlódás pedig szerencsére feloszlóban van, ettől függetlenül még mindig lassú tempóra készüljetek, és hatással van mindez a 6-os főút forgalmára is, ott is nagyon erős a forgalom és nagy a dugó, úgyhogy még torlódásra kell készülni. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is lassú az előrejutás, és erős a forgalom a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, az M0-ás előtti szakaszon, illetve a város határában torlódásra készülhettek, a Gerinc úton is telítettek a sávok, valamint a Gyártelepi Hévátjárónál Gyári úton és a Műúton is még mindig erős forgalom van. Az 510-es, ha minden igaz, akkor Taksonynál és Dunaharasztinál is jól járható. Dunaharaszti belterületén a Dózsa-György úton számíthatok lassabb tempóra. Az 51-esen a Szent Imre úti taksonyi lehajtót lezárták, körforgalmat alakítanak ki, ott a forgalmi rendben változás van tehát, és ez bizony fennakadásokat is okoz. Taksony és Dunaharaszti között torlódásra kell készülni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
9: Üdv mindenkinek így 6 óra után is, október 1-én csütörtökön. Már csak 1 órát töltünk egymás társaságában, de remélhetőleg az nagyon jó lesz, és igazából eljött az utolsó pillanat, hogy elküld az üzenetedet, hogyha szeretnél egy páros belépőjegyet nyerni a Ráckevei Aqualand termális élményfürdőbe. A mai feladat annyi, hogy írd meg nekem, hogy te mit szeretsz csinálni a hosszú őszi, illetve téli estéken legszívesebben. 0-20-95-95-107, ide várom vagy SMS-ben, vagy Viberen az üzenetedet, körülbelül még 2 percig, és ebben a fél órában ki is fog derülni, hogy ki a szerencsés nyertesünk. Brandyvel indítjuk az órát, már én nem úgy, hogy megiszok, értitek, hanem az előadó. What about us? Ez a dalának a

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, sporthíreket hoztam nektek, hiszen a MEAFC Miskolc vendége lesz szombaton a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata az NB1B második fordulójában. A 18 órakor kezdődő találkozó pikantériáját az adja, hogy a két együttes a legjobb négy között találkozott az első szezon rájátszásában, ahol végül szoros csatában 3-2-es összesítéssel a Sziget-Szent Miklósiak jutottak tovább a döntőbe. Dr. Nagy Ágoston, a térségi gárda vezetőedzője elmondta, a miskolciak az egyik éllovasai annak a trendnek, mely szerint minél gyorsabban kell játszani, és abból azonnal helyzetet teremteni. Hozzátettem, nekik az a feladatuk, hogy megakadályozzák ezt, és minél inkább a saját játékukat erőltessék az ellenfelükre, mert így nyerhetnek idegenben ezen a találkozón. Hetesekkel jutott tovább az SKSK férfi kézilabda Magyar Kupa harmadik fordulójából a NEKA ellen. A két NB1-es csapat csatája már a rendes játékidőben is elképesztő izgalmakat hozott. A Sziget-Szent Miklós az utolsó előtti másodpercben egyenlített, így 30-30 állt az eredményjelző. Ezt követően a heteseknél a hazai pályán játszó térségiek a miklósi közönségtől is támogatva jobbat tudtak lenni, és 5-4-re nyerve a büntető párbajt bejutottak a Magyar Kupa negyedik fordulójába. Kiel Winger Bálint vezetőedző elmondta, az élet néha olyan forgatókönyveket tud írni, amit a legfantáziatúsabb regény sem. Hozzátette, mindkét csapat megérdemelte volna a továbbjutást, de a végén nekik volt több lélek jelenlétük és szerencséjük, és nagyon örülnek a győzelemnek. Mi is. További sporthírekért maradjatok velünk a térségi hírek között, illetve a Sziget Krónikában is hozzuk el.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a szezon első hosszú csütörtökét tartják ma Ráckevén az Aqualandben. Hogyha még nem hallottál volna róla, hogy ez miről szól, hát a hosszú csütörtökön meghosszabbított nyitvatartással, extra sauna programokkal, termálvízes mozizással, beltéri és kültéri fürdőzéssel és igény szerinti masszázssal várnak minden érdeklődőt a mai napon. Hétvégén pedig jön a szaunázók hétvégéje, amihez Ráckeve is csatlakozott extra programokkal, és minden egyéb információt megtaláltok ehhez a Facebook oldalunkon. Nekem van egy páros belépőjegyem, és nagyon égeti a zsebemet, úgyhogy valakinek szeretném odaadni, derítsük ki, ki lesz ma a szerencsés nyertesünk.
1: Igen?
0: Petyko Ági vagyok a Lakihegy Rádiótól, és Tibit keresem.
1: Kezi csókolom, nem mondja, én vagyok az.
0: Na, hát kedves Tibor, hát az a kérdésem van hozzád, hogy mivel töltötte a hosszú őszi és téli estéket a legszívesebben?
1: Hát már esténként a kutyafáját, esténként horgázgatok, utána bejök a zsúfnival, és hallgatlak benneteket. Van egy ilyen kis bungi hely, zsúfni, ott bitkölészek, és hát ez igen, 10-ra körül szoktam bevenni.
0: Uh-huh. Mesélj már nekem egy picit így az őszi-téli horgászatról, hogy este is kapnak ugyanúgy a halak, mint napközben?
1: Igen. Most nem sokára lesz, telepítés. Jaj, atyavilás, nem is tudom, mit mondjak. Most nem sokára lesz telepítés. 80 tonna, ti is említettétek. És jaj, atyavilág, már bízom benne, hogy valami jó lesz.
0: Jó, nem húzom tovább az időt. Örülhetsz nyugodtan, mert te vagy a nyertes.
1: Azt a kutyafáját, nagyon jó. És szeretek gombászni, és eljárok úgy.
0: Tényleg? És hová szoktál menni gombászni?
1: Hát megyek vidékre, van egy-két barátom, akik tudják ilyen helyeket, meg itt tudom, ilyen autóval elmegyünk, kocsival, azt. Igen, mit mondjuk?
0: Gyerekkorunkban nekem is szülőkkel volt ez ilyen hétvégi program, hogy jártunk el kirándulás címén, és akkor mindig gombáztunk is egyébként, meg horgáztam is gyerekkoromban nagyapámmal, vagy legalábbis csak néztem, mert a bátyám is, az unokabátyám nem nagyon engedtek pecabot közelében, miután vagy két előkét beszakítottam, mert nem váltottam át az orsót, úgyhogy annyira nem ment ez jól nekem, de nézni nagyon szerettem.
1: Hallod, nagyon jó. Meg azt szoktam hallgatni, hogy te is leszoktál nézni a partra, hogy itt tudom én.
0: Igen, szeretem itt a Dunapartot.
1: Én nagyon, nem is tudom, mi lenne.
0: Na, de szerencsére itt van, lehet horgászni, és te meg ott jól érzed magad, és jól érezteted magad Ráckevén is, az Aqualandben lehet menni fürdőzni majd egy picit. Kérlek, tartsd a telefont, és megbeszéljük a részleteket.
1: Nagyszerű, köszönöm szépen. Jaj, de jó, Istenként. De jó.

0: Gunna Vrija.
1: Grillezés közben is titeket hallgatunk.
2: Sziasztok, egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
3: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
4: Löki 1 Rádió, FM 107.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
7: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
8: Szedd magad alma akció Halásztelken! Szedd össze a családot, és gyertek el hozzánk almát szedni! Töltsétek fel télire az éléskamrát Idared, Jonagold és Golden almával csupán 350 forint per kilogramm mosáron. Bejelentkezés és bejárat Halásztelken a Hold utca 40 szám alatt a Mérlegháznál. Érdeklődj telefonon a 0630 964 57 47-es számon. Várunk titeket a hét minden napján, hétfőtől szombatig reggel 8-tól délután 4 vasárnap reggel 8-tól délután 2-ig. Alma itt, alma ott. Szedd csak, amíg el nem fogy.
5: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Az állami utak felújítása és fejlesztése is fontos feladat Sziget-Szent Miklóson. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen szó esett az ifjúságúti körforgalom felújításáról is, amelyről Nagy János polgármester korábban már egyeztetett a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel. A város első embere rádiónknak elmondta, a jelenlegi országgyűlési képviselővel Pertichné Kácsor Andreával folyamatosan azon dolgoznak, hogy az állami utak felújítása és fejlesztése folytatódjon a városban. A polgármester szerint ez régóta fennálló probléma, amelyre mi hamarabb megoldást kell találni.
11: A Magyar Közút is jelezte azt, hogy igen, az ő véleményük szerint is ez a körforgalom már olyan állapotban van, amihez mindenféleképp hozzá kell nyúlni, és abban az esetben, hogyha lesz további forrás lehetőségük, már pedig én úgy gondolom, hogy olyan miniszterünk van most, illetve olyan parlamenti képviselőnk van, aki ténylegesen dolgozik és képviseli a lakosság igényeit, hogy bízom benne, hogy mielőbb az összes többi állami út rendbetétele is megtörténik majd a jövőben.
10: Felsőssé avatták az 5-es diákokat Taksonyban. Hagyományos felsőssé avatást szervezett a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola diák önkormányzata szeptember 11-én. Az 5. osztályos tanulók játékos próbatételeken vettek részt, amelyeket lelkesen teljesítettek. A program végén a diákok elmondták a felsős fogadalmat, majd Szatmári Éva igazgató kézfogással hivatalosan is felsőssé avatta őket. Az alkalom emlékére a tanulók felsős lettem feliratú tornazsákot kaptak ajándékba. Megnyitották a 27. Patak Fesztivált. Ünnepélyes keretek között nyílt meg szeptember 26-án az immár 27 éves múltra visszatekintő Patak Fesztivál. A képzőművészeti kiállításnak és művész találkozónak a Sziget-Szent Miklósi Városi Galéria ad otthont. A vendégeket az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának előadása fogadta. A megnyitón Kontra Solti Eszter galéria vezető köszöntötte a résztvevőket, majd Szem Adám György Munkácsi Díjas festőművész mondott beszédet. Az est zenei programját Bernát József és Fekete Jenő blues duója tette teljessé. Az eseményen átadták az idei pályázat elismeréseit is. A Somogyi György díjat Beretvás Csanád, a Patak Fesztivál díjat Pirót Tímea, a fesztivál fődíját pedig Tamás Mária vehette át. A kiállítás október 17-ig látogatható a Városi Galériában. A forduló előtt második helyen álló Budafok otthonában tudott nyerni Dunaharaszti foci csapata az MB3 délnyugati csoportjában. A DMTK az első félidőben 1-0-ás hátrányba került, azonban egy pillanatig sem adták fel a térségiek, és a második játék részben 20 perc alatt 3 gólt is rúgtak. A Az eredetileg jóval esélyesebbnek számító hazaiak kétségbe esettel rohamoztak, és egy gólt sikerült szerezniük még, ám aztán a hajrában egyenlítés helyett a Dunaharaszti talált be még egyszer egy kontrából, így kialakult a 2-4-es végeredmény. A bravúr győzelemnek köszönhetően Ugi Márk tanítványai a 10. helyre jöttek előre a tabellán, és már csak 2 pontra vannak a 6. pozíciótól a rendkívül szoros középmezőnyben.
9: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu Programajánló.
0: Köszöntelek benneteket, Patek Edina vagyok, a következő néhány percben pedig a térség legfrissebb programjait ismerhetitek meg. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum & Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics-ese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Baba Mama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
5: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Egy rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit hallod, és a demenciáról lesz szó, és egy új kutatásról, ugyanis a demencia jeleinek korai felismerése rengeteget segíthet a folyamat lelassításában. Erre többféle módszer is alkalmas lehet. Korábbi tanulmányok alapján például szem- és vérvizsgálat is alkalmas lehet a detektálásra. Most pedig egy új kutatás arra utal, hogy a hangunk és a hallásunk minőségének romlása is jelezheti a demencia kialakulásának nagyobb esélyét. A felfedezés az amerikai Drexler Egyetem orvostudományi karának kutató csoportjától származik, amelynek tagjai egy szaklapban tették közzé az eredményüket. A kutatók összesen 833.417 50 éves és annál idősebb résztvevő bevonásával térképezték fel a hang és hallás vizsgálatokat követő egy évtől kezdődően a hangfejlődés rendellenesség, a halláskárosodás, vagy mindkét diagnózis, valamint a kognitív károsodás, vagy a demencia, beleértve az Alzheimer-kor kialakulásának valószínűsége közötti összefüggést. A legerősebb összefüggést azoknál a betegeknél találták, akiknél hangzavar és halláskárosodás is előfordul. Azok, akiknél volt hangprobléma, de halláskárosodás nem, nagyobb kockázatnak voltak kitéve, mint azok a betegek, akik csak halláskárosodást tapasztaltak. A hangproblémákkal igen, de halláskárosodással nem rendelkező résztvevőknél 58%-kal nagyobb valószínűséggel alakult ki később kognitív probléma vagy demencia, míg a hangzavarral és halláskárosodással is küzdőknél az esélyek több mint kétszeresre, 104%-ra nőttek. A kutatók szerint fontos megjegyezni, hogy az ok-okozati összefüggés nem bizonyított. A hang minőségével kapcsolatos probléma nem jelenti azt, hogy a későbbi kognitív problémák elkerülhetetlenek, vagy hogy a hang problémák közvetlenül váltják ki a kognitív hanyatlást, a demenciát vagy az Alzheimer-kort. Azonban immáron bizonyíték van arra, hogy ez egy újabb figyelmeztető jel lehet, amelyet érdemes megvizsgálni. A kutatóknak van néhány elképzelésük arról, hogy miért állhat fenn ez az összefüggés. A hangproblémák véleményük szerint csökkentik a beszélgetésre fordított időt, ami viszont csökkenti az agyat érő egészséges stimuláció mennyiségét. Ráadásul a beszéd nehézségei, mint például a halláskárosodás, általában visszaszorítják a társasági élet iránti vágyat. Márpedig a társasági élet nagyban összefügg a demencia megelőzésével. Szóval pont ma, így az idősek világnapján, ha van a környezetünkben olyan, aki mondjuk 70 év fölötti, akkor látogassuk meg, hívjuk fel telefonon, próbáljuk beszélgetésre és társalgásra, meg egyáltalán emberi kapcsolatokra és találkozásokra bírni, ez az ő érdeke.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, nagyon szép volt az időjárásunk a mai napon is, még ilyen késő nyáriasnak mondanám, de nézzük, hogy mit tartogat péntek és a szombat. Holnap nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég. A déli délkeleti szelet Sopron környékén élénk lökések kísérhetik. Kora reggel -1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhat élénk széllökés. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, a nyugati észak-nyugati határ közelében megélénkül a délies szél. A hideg hűvös reggelt követően délután 23-28 fokra készülhetünk, szóval még nagyon-nagyon-nagyon kellemes az időjárás, érdemes ezt kihasználni, mert jövő héttől már elkezdődik a lehűlés, jó, akkor sem fogunk még fázni, de már több csapadék, több felhő ígérkezik, ami alapvetően nem probléma. És az allergiásoknak mondanám még, hogy extrém magas a gombáknak a pollene a levegőben, úgyhogy kitartást kívánok nekik természetesen.

Kedves Lakihegy Rádió hallgatók, már megint búcsúzni jöttem hozzátok, hiszen perceken belül 7 óra van, úgyhogy jön a folytatásban a Sziget Krónika térség hír összefoglalója, aztán 1 óra magyar zene, a legjobbak közül változatosan Dr. Béres és Király Viktor közös a Tűzvarázsló kezdi majd az órát, aztán jön az Egyenes út, Morionstól a Dominó, Kis Kevintől pedig a Lányka, és itt tovább egy teljes magyar óra következik. 8 óra után jön a Családban maradt című riportműsorunk Somogyi Bettivel, majd 9 óra után a Süsfel nap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg, hiszen ezen a hétvégén rendezik például szombaton Sziget-Szent Miklóson a Csordanyom Fesztivált, és a főszervezővel, Tóth Benővel, a Kossuth Kert barátkör elnökével beszélgettek, ezt hallgathatjátok meg, illetve Kontra Solti Eszter is a vendégük volt, a Városi Galériáról lesz majd szó és a kiállításokról. Én nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmet is, az üzeneteiteket is, ha nem nyertetek kitartást, próbálkozni kell, jövő héten is hozom majd a játékot, na de ne szaladjunk ennyire előre, holnap is érkezem majd délután 3-kor. Puszi mindenkinek, Petyku Ági vagyok.

0: Laki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében

0: Jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, láss többet a világból.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Megóvják és továbbfejlesztik a Kisduna partját. Az állami utak felújítása és fejlesztése is fontos feladat Sziget-Szent Miklóson. Országos emlékórán idézték fel a Mohácsi csata történetét. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Megóvják és továbbfejlesztik a Kisduna partját. A Kisduna megóvását és továbbfejlesztését célzó pilotprojekt előkészítéséről döntött Sziget-Szent Miklós képviselőtestülete. A projekt a Ráckevei Soroksári Dunág jobb partján, a Pipacs utca és a Liget utca között mintegy 350 méteres szakaszt érint. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, első ütemben a vízi növényzet eltávolítását és elszállítását végzik el. Hozzátette, a képviselőtestület erre a célra 5 millió forintot biztosított, így megkezdődhet a projekt, amelynek további megvalósításába ismét bevonják a lakosságot is.
5: A célja az, hogy ez alapján a teljes miklósi szakaszon meg tudjuk menteni majd a ráckevei soroksári Dunaágnak a területét. Jelen pillanatban ugye már több önkéntes jelentkező is jelentkezett a feladat ellátására. Most a felhatalmazással a további lépéseket el tudom majd végezni, és bízom benne, hogy a lakók összefogásának köszönhetően ott már fel tud lélegezni a Kisduna, még annak ellenére is, hogyha gépi feladatokat nem tudunk ellátni, hiszen nincs több 100 millió forintos forrásunk erre a célra.
4: A munka a későbbiekben is folytatódhat a Kisduna érintett szakaszán. Nagy János hozzátette, hogy a mostani beavatkozások mellett már a következő időszakra vonatkozóan is vannak elképzelések a terület további rendezéséről és hasznosításáról. Kiemelte, a cél, hogy a megkezdett folyamat hosszabb távon is folytatódjon, és az érintett partszakasz állapotát a lehetőségekhez mérten tovább javítsák.
5: Örülök annak, hogy a különböző hatóságok is már pozitívan állnak az egész ügyhöz, az pedig kifejezetten boldoggá tesz engem polgármesterként és képviselőként is, hogy a lakóknak van olyan rétege, akik elég pozitívan állnak ehhez a munkálathoz. Bízom benne, hogy sikeres lesz, vagy legalábbis amit meg tudunk csinálni közösségi összefogással, azt el tudjuk végezni, és bízom abban is, hogy a későbbiekben, főleg az új országvezetés támogatásával rendezni tudjuk majd a tulajdonképpen 40 éve folyó rossz viszonynak a helyzetét.
4: Az állami utak felújítása és fejlesztése is fontos feladat Sziget-Szent Miklóson. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen szó esett az ifjúságúti körforgalom felújításáról is, amelyről Nagy János polgármester korábban már egyeztetett a Magyar Közút Non-Profit ZRT-vel. A város első embere rádiónknak elmondta, a jelenlegi országgyűlési képviselővel Pertichné Kácsor Andreával folyamatosan azon dolgoznak, hogy az állami utak felújítása és fejlesztése folytatódjon a városban. A polgármester szerint ez régóta fennálló probléma, amelyre mi hamarabb megoldást kell találni.
5: A Magyar Közút is jelezte azt, hogy igen, az ő véleményük szerint is ez a körforgalom már olyan állapotban van, amihez mindenféleképp hozzá kell nyúlni, és abban az esetben, hogyha lesz további forrás lehetőségük, márpedig én úgy gondolom, hogy olyan miniszterünk van most, illetve olyan parlamenti képviselőnk van, aki ténylegesen dolgozik és képviseli a lakosság igényeit, hogy bízom benne, hogy mielőbb az összes többi állami út rendbetétele is megtörténik majd a jövőben.
4: Országos emlékórán idézték fel a Mohácsi csata történetét. A Sziget-Szent Miklósi Kardos István Általános Iskola és Gimnázium az Autentika Alapítvány által szervezett Mohács 500 elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozott. Az emlékórán országszerte mintegy 1250 oktatási intézmény vett részt, így több mint 65 ezer diák idézte fel a Mohácsi csata történelmi jelentőségét. A program interaktív és élmény alapú feladatokkal segítette a történelmi események feldolgozását. A Kardos István iskola tanulói nagy érdeklődéssel kapcsolódtak be a közös megemlékezésbe. Az intézmény közlése szerint a kezdeményezéssel méltó módon kezdődött az új tanév, miközben a program a diákok történelem iránti érdeklődésének erősítését is szolgálta.
3: Sziget Krónika.
2: A térségre hangolva.
4: Befejeződött a szigetbecsei faluház külső felújítása. A munkálatok májusban kezdődtek és szeptember végére készültek el. A beruházás első ütemében a faluház hátsó udvarán található mezőgazdasági gépek tárolására használt szint csiszolták le és festették újra. A felújítás jelentős részét a szigetbecsei német nemzetiségi önkormányzat által elnyert, mintegy 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatást tette lehetővé. A miniszterelnökség kezelőszerveként eljáró Betlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával az épületben feltárták és megszüntették az átnedvesedett falszakaszok problémáit, kijavították az elektromos vezetékek hibáit, valamint kicserélték a fali csempe burkolatokat. A pályázat részeként 78 négyzetméternyi falfelületen homlokzat szigetelést is elvégeztek. A munkálatok folytatásáról májusban döntött Szigetbecse község önkormányzatának képviselőtestülete. Az önkormányzat a felújítást a 2026-os költségvetés terhére finanszírozta tovább. Ennek eredményeként szeptember végére elkészült a faluház teljes külső felújítása. Idén ősszel is számos betegséggel találkozik a szervezetünk. A mostanában tapasztalt változékony időjárás nagyban elősegíti a vírusok terjedését. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, hogy a szokásos felső légúti fertőzések mellett a gyomor-bélrendszeri panaszok is gyakoriak ebben az időszakban. A Dunavarsányi házi orvos hozzátette, a megelőzésben fontos szerepet játszik a rendszeres vitaminpótlás és az alapvető higiéniai előírások betartása.
6: Alapvetően most azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok a gyomor-bélrendszeri hurutos megbetegedés, tehát ugye ez inkább hányás, hányinger és hígszékbetegedéssel járó problémát okoz. Ezek is könnyebben terjednek ilyen időszakban, bár ez annyira változékony, hogy nem egyértelműen az időszakhoz köthető, de itt leginkább tényleg a felső légútiakra kell odafigyelnünk, és hát mindenképpen javasolt ugye a megfelelő higiéniai szempontokat figyelembe venni, tehát gyakori kézmosás, közös használati tárgyak használatának a minimalizálása, és itt is a megfelelő immunitás kialakítása az nagyon lényeges szempont.
4: Ingyenes anyajegyszűrés lesz Dunaharasztin. A jelentkezőket október 15-e és 17-e között várják a Damjanich utcai orvosi rendelőben. A vizsgálatot dr. Szondi György bőrgyógyász szakorvos végzi. A városvezetés arra hívta fel a figyelmet, hogy a szűrésen kizárólag azon vehetnek részt, akik Dunaharaszti lakcímkártyával rendelkeznek. Az időpont foglalásra október 6-án, kedden reggel 9 és dél között lesz lehetőség a megadott telefonszámon. További információk a település hivatalos felületein olvashatók. Negyedéves kátyúzási munkálatok zajlanak Halásztelken. Az önkormányzat szerződött szakvállalkozó bevonásával negyedéves rendszerességgel végzi a halaszthatatlan javításokat a település mintegy 80 kilométeres belterületi úthálózatán. A szakemberek jelenleg is több helyszínen dolgoznak, a cél az úthibák gyors és tartós megszüntetése. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy ha kátyút vagy egyéb úthibát észlelnek, a pontos helyszín megjelölésével jelezzék azt Vella Zoltánnak a vella.zoltan@halasztelek.hu e-mail címen. A munkálatok idején esetenként kisebb forgalomkorlátozásokra is számítani lehet.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Egy fél időn át tudta szorosan tartani az eredményt a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapata a Csata DS elleni idénnyitón az NB1-ben. A térségiek bár az esélytelenek nyugalmával léphettek pályára, az első két negyedet követően általános meglepetésre még csak 2 pontos hátrányban voltak. 28-30 volt ekkor az állás. A fordulás után az esélyesebb fővárosi csapat megrázta magát és el tudott húzni, így végül 59-81 lett a végeredmény. A miklósiak edzője Horváth Riárd elmondta, gratulál tanítványainak, mert nagyot küzdöttek, és látszott, hogy amint a hiányzóikkal kiegészülnek, még veszélyesebbek tudnak majd lenni, akár ilyen jó keretű együttesek ellen is. Megverte idegenben a Pomász gárdáját a Fémag Duna Varsány a Pest vármegyei labdarúgó első osztályban. Az esélyesebbnek számító varsányak számára nem adta könnyen a hazai együttes a győzelmet. Gól nélküli félidő után a pomáziak szereztek vezetést, azonban a térségi együttes 10 percen belül egyenlített, a 81. percben pedig Konc második találatával fordítani is tudott. Az 1-2-es győzelem után Pozder Nenád tanítványai továbbra is a második helyen állnak a tabellán.
3: Időjárás.
4: Pénteken derült vagy gyengén felhős napos száraz időre készülhetünk mérsékelt széllel. Délutára 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton sem lesz változás, marad a derült napos száraz idő, a keleti és szél mérsékelt marad. Hajnalban 0 plusz 12, délután 20 és 26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
3: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Laki Hegy Rádió. FM 107. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A legfinomabb Sziget-Szent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd pizza zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első Miklósi Városnapok, Sziget-Szent Miklóson.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Megóvják és továbbfejlesztik a Kisduna partját. Az állami utak felújítása és fejlesztése is fontos feladat Sziget-Szent Miklóson. Országos emlékórán idézték fel a Mohácsi csata történetét. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
4: Sziget Krónika. Krónika.
5: Megóvják és továbbfejlesztik a Kisduna partját. A Kisduna megóvását és továbbfejlesztését célzó pilotprojekt előkészítéséről döntött Sziget-Szent Miklós képviselőtestülete. A projekt a Ráckevei Soroksári Dunág jobb partján, a Pipacs utca és a Liget utca között mintegy 350 méteres szakaszt érint. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, első ütemben a vízi növényzet eltávolítását és elszállítását végzik el. Hozzátette, a képviselőtestület erre a célra 5 millió forintot biztosított, így megkezdődhet a projekt, amelynek további megvalósításába ismét bevonják a lakosságot is.
6: A célja az, hogy ez alapján a teljes miklósi szakaszon meg tudjuk menteni majd a Ráckai Soroksári Dunaágnak a területét. Jelen pillanatban ugye már több önkéntes jelentkező is jelentkezett a feladat ellátására. Most a felhatalmazással a további lépéseket el tudom majd végezni, és bízom benne, hogy a lakók összefogásának köszönhetően ott már fel tud lélegezni a Kisduna, még annak ellenére is, hogyha gépi feladatokat nem tudunk ellátni, hiszen nincs több 100 millió forintos forrásunk erre a célra.
5: A munka a későbbiekben is folytatódhat a Kisduna érintett szakaszán. Nagy János hozzátette, hogy a mostani beavatkozások mellett már a következő időszakra vonatkozóan is vannak elképzelések a terület további rendezéséről és hasznosításáról. Kiemelte, a cél, hogy a megkezdett folyamat hosszabb távon is folytatódjon, és az érintett partszakasz állapotát a lehetőségekhez mérten tovább javítsák.
6: Örülök annak, hogy a különböző hatóságok is már pozitívan állnak az egész ügyhöz, az pedig kifejezetten boldoggá tesz engem polgármesterként és képviselőként is, hogy a lakóknak van olyan rétege, akik elég pozitívan állnak ehhez a munkálathoz. Bízom benne, hogy sikeres lesz, vagy legalábbis amit meg tudunk csinálni közösségi összefogással, azt el tudjuk végezni, és bízom abban is, hogy a későbbiekben, főleg az új országvezetés támogatásával rendezni tudjuk majd a tulajdonképpen 40 éve folyó rossz viszonynak a helyzetét.
5: Az állami utak felújítása és fejlesztése is fontos feladat Sziget-Szent Miklóson. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen szó esett az ifjúságúti körforgalom felújításáról is, amelyről Nagy János polgármester korábban már egyeztetett a Magyar Közúton Profit ZRT-vel. A város első embere rádiónknak elmondta, a jelenlegi országgyűlési képviselővel Pertichné Kácsor Andreával folyamatosan azon dolgoznak, hogy az állami utak felújítása és fejlesztése folytatódjon a városban. A polgármester szerint ez régóta fennálló probléma, amelyre mi hamarabb megoldást kell találni.
6: A Magyar Közút is jelezte azt, hogy igen, az ő véleményük szerint is ez a körforgalom már olyan állapotban van, amihez mindenféleképp hozzá kell nyúlni, és abban az esetben, hogyha lesz további forrás lehetőségük, már pedig én úgy úgy gondolom, hogy olyan miniszterünk van most, illetve olyan parlamenti képviselőnk van, aki ténylegesen dolgozik és képviseli a lakosság igényeit, hogy bízom benne, hogy mielőbb az összes többi állami út rendbetétele is megtörténik majd a jövőben.
5: Országos emlékórán idézték fel a Mohácsi csata történetét. A Szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskola és Gimnázium az Autentika Alapítvány által szervezett Mohács 500 elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozott. Az emlékórán országszerte mintegy 1250 oktatási intézmény vett részt, így több mint 65 ezer diák idézte fel a Mohácsi csata történelmi jelentőségét. A program interaktív és élmény alapú feladatokkal segítette a történelmi események feldolgozását. A Kardos István iskola tanulói nagy érdeklődéssel kapcsolódtak be a közös megemlékezésbe. Az intézmény közlése szerint a kezdeményezéssel méltó módon kezdődött az új tanév, miközben a program a diákok történelem iránti érdeklődésének erősítését is szolgálta.
4: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
5: Befejeződött a szigetbecsei faluház külső felújítása. A munkálatok májusban kezdődtek és szeptember végére készültek el. A beruházás első ütemében a faluház hátsó udvarán található mezőgazdasági gépek tárolására használt szint csiszolták le és festették újra. A felújítás jelentős részét a szigetbecsei német nemzetiségi önkormányzat által elnyert, mintegy 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatást tette lehetővé. A miniszterelnökség kezelőszerveként eljáró Betlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával az épületben feltárták és megszüntették az átnedvesedett falszakaszok problémáit, kijavították az elektromos vezetékek hibáit, valamint kicserélték a fali csempe burkolatokat. A pályázat részeként 78 négyzetméternyi fal felületen homlokzat szigetelést is elvégeztek. A munkálatok folytatásáról májusban döntött Szigetbecse község önkormányzatának képviselőtestülete. Az önkormányzat a felújítást a 2026-os költségvetés terhére finanszírozta tovább. Ennek eredményeként szeptember végére elkészült a faluház teljes külső felújítása. Idén ősszel is számos betegséggel találkozik a szervezetünk. A mostanában tapasztalt változékony időjárás nagyban elősegíti a vírusok terjedését. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, hogy a szokásos felső légúti fertőzések mellett a gyomor bélrendszeri panaszok is gyakoriak ebben az időszakban. A Dunavarsányi házi orvos hozzátette, a megelőzésben fontos szerepet játszik a rendszeres vitaminpótlás és az alapvető higiéniai előírások betartása.
7: Alapvetően most azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok a gyomorbélrendszeri hurutos megbetegedés, tehát ugye ez inkább hányás, hányinger és hígszékletegítéssel járó problémákat okoz. Ezek is könnyebben terjednek ilyen időszakban, bár ez annyira változékony, hogy nem egyértelműen az időszakhoz köthető, de itt leginkább tényleg a felső légutiakra kell odafigyelnünk, és hát mindenképpen javasolt ugye a megfelelő higiéniai szempontokat figyelembe venni, tehát gyakori kézmosás, közös használati tárgyak használatának a minimalizálása, és itt is a megfelelő immunitás kialakítása az nagyon lényeges szempont.
5: Ingyenes anyajegyszűrés lesz Dunaharasztin. A jelentkezőket október 15-e és 17-e között várják a Damjanics utcai orvosi rendelőben. A vizsgálatot dr. Szondi György bőrgyógyász szakorvos végzi. A városvezetés arra hívta fel a figyelmet, hogy a szűrésen kizárólag azon vehetnek részt, akik Dunaharaszti lakcímkártyával rendelkeznek. Az időpont foglalásra október 6-án, kedden reggel 9 és dél között lesz lehetőség a megadott telefonszámon. További információk a település hivatalos felületein olvashatók. Negyedéves kátyúzási munkálatok zajlanak Halásztelken. Az önkormányzat szerződött szakvállalkozó bevonásával negyedéves rendszerességgel végzi a halaszthatatlan javításokat a település mintegy 80 kilométeres belterületi úthálózatán. A szakemberek jelenleg is több helyszínen dolgoznak, a cél az úthibák gyors és tartós megszüntetése. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy ha kátyút vagy egyéb úthibát észlelnek, a pontos helyszín megjelölésével jelezzék azt Vella Zoltánnak a vella.zoltán@halasztelek.hu e-mail címen. A munkálatok idején esetenként kisebb forgalomkorlátozásokra is számítani lehet.
4: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: Egy fél időn át tudta szorosan tartani az eredményt a BKG Prima Szigetszentmiklós női kosárcsapata a csata DS elleni idén nyitó az NB1-ben. A térségiek bár az esélytelenek nyugalmával léphettek pályára, az első két negyedet követően általános meglepetésre még csak két pontos hátrányban voltak. 28-30 volt ekkor az állás. A fordulás után az esélyesebb fővárosi csapat megrázta magát és el tudott húzni, így végül 59-81 lett a végeredmény. A miklósiak edzője Horváth Riárd elmondta, gratulál tanítványainak, mert nagyot küzdöttek, és látszott, hogy amint a hiányzóikkal kiegészülnek, még veszélyesebbek tudnak majd lenni, akár ilyen jó keretű együttesek ellen is. Megverte idegenben a Pomász gárdáját a Fémag Duna Varsány a Pest vármegyei labdarúgó első osztályban. Az esélyesebbnek számító varsányiak számára nem adta könnyen a hazai együttes a győzelmet. Gól nélküli félidő után a pomáziak szereztek vezetést, azonban a térségi együttes 10 percen belül egyenlítette, a 81. percben pedig Konc második találatával fordítani is tudott. Az 1-2-es győzelem után Pozderne Renád tanítványai továbbra is a második helyen állnak a tabellán.
4: Időjárás.
5: Pénteken derült vagy gyengén felhős napos száraz időre készülhetünk mérsékelt széllel. Délutára 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton sem lesz változás, marad a derült napos száraz idő, a keleti szél mérsékelt marad. Hajnalban 0 plusz 12, délután 20 és 26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Családi kérdések, melyek nem maradnak megválaszolatlanul. Minden csütörtök este 8-kor. Családban marad a Lakihegy Rádióban.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez ma is a Családban marad, a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. Én Somogyi Betti vagyok, és mai vendégem pedig Köves Varga Dóra, diplomás lelkigondozó, coach és önismereti mentor. Szia, köszöntelek ismét itt a stúdióban.
2: Szia Betti, köszöntöm én is a hallgatókat és a nézőket is.
1: Így van, mert hogy videós formában is követhettek minket, pontosabban majd egyébként másnap fog kikerülni ugye a videó a Lakihegy Rádió YouTube csatornájára. Hát ugye szerintem tudják a hallgatók, nézők, hogyha te itt vagy, akkor valamilyen nőiességgel, női témával fogunk foglalkozni. Ez így lesz most is a mostani adásban, mert hogy az öt női minőség a párkapcsolatban, ez lesz a mai témánk. Hát kezdjük is akkor rögtön azzal, hogy mi is ez az öt női minőség. Ugye mostanában te elég sokat foglalkozol ugye ezzel a közösségi oldalaidon.
2: Igen, igen. Az öt női minőséget gyakorlatilag már biztos, hogy sokan hallhattuk, hogyha azt mondom például, hogy Afrodité, akkor mindenkinek eszébe jut, hogy a szerelem istennője. Ugye ezt az egyik pszichológus feldolgozta, Bolennek hívják, egy amerikai pszichoterapeuta, aki a női minőségeket, archetípusokat, ezekhez a görög istennőkhöz társította. Viszont én ezt a modellt egy kicsit leegyszerűsítettem, és a hétköznapokra lefordítva egy öt női minőséget, tehát gyakorlatilag nem egy pszichológiai modellt követek, hanem egy önismereti térképként használom ezt, és melyek ezek a minőségek. Hát az elsőt valószínű, hogy mindenki így ki is tudja találni, mert ez minden nőben benne van, még azokban is, akik nem édesanyák, de valahogy felébred bennünk ez a gondoskodás, ez a szeretet, ez az anya. Aztán a királynő, a szerető, a kislány és a háziasszony. Tehát ez az öt női minőség, persze ennek lehetnek alfajai is, például nagyon szorosan összekapcsolódik a szerető minősége, és mondjuk a kislánynak a minősége. És a kettőből úgymond egy alcsoport is lehet, ez pedig az ilyen barát, testvér, egy kicsit ez a haveri együttlét, tehát hogy amikor a párunkkal nem csak mint egy szerető vagyunk együtt, hanem mint egy társ, egy beszélgető partner, egy jó haver, egy jó testvér, egy jó cinkostárs, tehát ez is jó, hogyha megjelenik a kapcsolatunkban. Úgyhogy gyakorlatilag ez az öt női minőség, és annak az egyik válfaja vagy alfaja lehet ez a barátság, cimbora, testvér, haver, ami egy kicsit erről a cinkos társágról szól.
1: És alapvetően egyébként mind az öt női minőség minden nőben benne van? Tehát, hogy de nyilván az arányok nem mindegy, hogy kiben mennyire, melyik az erősebb.
2: Igen, a jó hír az, hogy igen, mindegyik női minőség benne van, tehát ez nem egy személyiségtípus. Természetes, hogy valakinek a habitusa azt engedi meg, hogy egy kicsit temperamentumosabb ez a tűzről pattant menyecske, de alapvetően a lényeg az, hogy ez mindegyik nőben benne van. A kérdés az, hogy mi az, ami gátolhatja, tehát semmi újat nem kell kifejlesztenünk magunkban, vagy nem kell, nem tudom én, milyen tanfolyamra elmenni, mert gyakorlatilag ez bennünk van. Egyszerűen azt kell felfedeznünk, és itt jön be az önismeret, hogy az évek során, ahogy történt velünk a nagy élet, mi halványította el bennünk ezt az egy-egy minőséget.
1: Az mitől függ egyébként, vagy függ-e valamitől, hogy ugye ki milyen típus lesz leginkább, tehát ez akár mondjuk már ugye a gyerekkorra visszavezethető, vagy egyszerűen csak nyilván is szoktuk mondani is, hogy amit ugye te is mondtál, hogy te ilyen temperamentumú vagy, te olyan, tehát valószínűleg van egy alap, hogy mindenki úgy születik, amit valahol azért úgy örököl, akár így a

0: a családból is, de gondolom azért ez így alakítható is egy picikét.
1: Igen, ideális esetben ugye az lenne jó, hogyha mindegyik női minőségünkhez hozzá tudnánk férni, tehát hogyha mindegyik női minőségünkhöz hozzá tudnánk férni, akkor, amikor arra éppen szükség van, tehát ez a lelki reziliancia, most mondtam egy ilyen nagyon csúnya szó, tehát hogy ez a rugalmasság, hogy akkor, amikor én látom az adott helyzetet, szituációt, akkor nem mindig egy anyai gondoskodással, vagy ez az enyebenye, én megmondtam, kontrollmániás ilyen helikopter anyuka üzemmódból válaszoljak mondjuk a páromnak is, vagy mondjuk az egyik barátnőmnek is, mert ez lehet egyfajta alá-fölé rendeltségi viszony is, ami azért valljuk be, nagyon gyakran meg tudja keseríteni a kapcsolatokat, és a párkapcsolatot pedig még jobban. Tehát, hogy itt ennek az lenne a lényege, hogy ezt az öt női minőséget úgymond rálássunk, és megismerjük, közelebb hozzuk magunkhoz, hogyha ez valamilyen szinten blokkolva van bennünk, vagy mondjuk átcsúszik, mert itt azért ennél nem állunk meg, hogy van öt női minőség, és akkor kész pont, hanem ennek lehet egy pozitív, fényes, napos oldala, és ugyanúgy lehet egy árny oldala, amikor egy kicsit túlzásba visszük, amikor ez átbillen, és már nem a pozitív oldalát éljük meg, hanem a negatívat.
0: Ne menjetek sehová, kedves hallgatók, mert zenél egy rövidet, aztán pedig jövünk is vissza, és folytatódik a Családban marad. Vendégem lesz továbbra is Köves Varga Dóra, diplomás lelkigondozó, coach és önismereti mentor, témánk pedig az öt női minőség a párkapcsolatban.
2: Napok óta nem alszok, mert azt hallom a szomszédnál sír a gitár.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témánkat, én Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött, mai beszélgető partnerem pedig Köves Varga Dóra, szigetszentmiklósi diplomás lelkigondozó, coach és önismereti mentor, akivel pedig az öt női minőségről beszélgetünk a párkapcsolatban. Azt már ugye a zene előtt megbeszéltük, hogy tulajdonképpen ez az öt női minőség, tehát az anya, a kislány, a háziasszony, a szerető, illetve a királynő, az minden nőben megtalálható, csak nem mindegy, ugye, hogy milyen arányaiban.
2: Szituációtól függő, hogy nekünk nőknek, mint egy jó zsonglőr, van ez az öt labdánk, és gyakorlatilag ezzel kellene így zsonglőrködni a mindennapok során, és mindig azt a minőségünket előhúzni,
1: amit épp az adott szituáció megkíván.
2: Tehát ezért fontos az, hogy ez nem egy olyan fajta személyiség típus, hogy akkor én most nem tudom, én a szerető arhetípusába tartozok, és akkor gyakorlatilag itt ez el van könyvelve. Pontosan az a lényege, hogy mindegyiket kellene, hogy kifejlesztem magamba, vagy újra leporolgassam, mert ott van bennem.
1: Tehát mindenkiben ott van.
2: Igen, ez a jó hír, és hogy tudjam használni, és azt szoktuk megnézni, hogy mi az, ami miatt például elhalványodik ez bennem, vagy mi az, ami miatt ezt túlműködtetem, és mondjuk egy árnyoldalából, egy negatív minőségében fogom tudni megélni a mindennapokban, vagy a párkapcsolatban.
1: Ja, mert ez lehet akár tényleg valami trauma, vagy valami párkapcsolati olyan dolog, ami esetleg ugye a nőnek nem feltétlen a most a jobbik oldalát hozza ki, csak ugye, amit te is mondtál, abban a minőségben éppen ő nem feltétlen a pozitív oldalában mutatkozik meg. Tehát, hogy végülis ez az, amit akkor fel kell deríteni tulajdonképpen, hogy tényleg ő azért visszataláljon arra az útra, de azért nem lehet könnyű úgy öt minőség között lavírozni, vagy hogy mondjam, de nyilván ez lenne a cél, hogy mindenki megtalálja. Ugye pont mondtad egyik videódban is, hogy neked is van egy kislány ismerősöd, és hogy ugye kislánynak születni kell, hát a saját lányom is eszembe jutott, és egyébként ez tényleg így van, hihetetlen. 4 éves, és biztos látja nálam is, de én állítólag nem voltam ennyire makacs, de ő konkrétan fel kell, ő kiválasztja. Nyilván azért próbálom terelgetni, mert azért nem mindegy, mondjuk még azért, hogy mibe megy óvodába, és akkor ő kiválasztja hozzá tartozó fejpántot, hogy szerintem most ez a jó, úgyhogy ez amúgy hihetetlen, hogy ez a nőkben már ilyen egész pici korban egyébként benne van, szerintem. Jó, nyilván nem mindegy, van, aki kicsit talán eltúlozza, de hogy tényleg bizonyosan szempontból tényleg születni kell mondjuk kislánynak is.
2: Hát én azt gondolom, hogy tényleg, tehát gyakorlatilag nőnek születünk. Ez olyan, úgy képzeljük el, mint egy gyári alapbeállítottság, ez bennünk van. Csak ugye történik velünk, beleszületünk egy családba, beleszületünk egy olyan generációs mintát hordozó anyai képbe, mondjuk, ahol nem volt divatos mondjuk megélni a nőiességünket. Vagy megint visszatérek ahhoz, hogy vagy mondjuk harmadik lányként születtem egy családba, és hát már nagyon-nagyon szerettek volna egy fiút, akkor nem biztos, hogy ezt újonva fogadják, hogy én megint egy ilyen kis nőcis nő vagyok ott, hanem
1: próbálják ilyen vagányabbra nevelni, akár?
2: Próbálják, akár ezt a nőiességet úgymond kicsit tompítani bennünk. Tehát, hogy mindig a gyermekkorunkhoz kell visszamenni, és ezért van az, hogy tényleg nőnek születünk, tényleg mindegyik nőben ott van már 3-4 éves korban az a szeretői minőség is, hogy felfedezi, hogy apa, ő egy teljesen más, és hogy neki azért lehet tetszelegni, azért valljuk be,
1: mi a kislányok ezt azért tudják. Igen. Jaj, apa, tudod, igen. Ez tényleg így van,
2: igen.
1: Egyébként.
2: És már tudnak manipulálni akár azzal a kis női bájukkal, ami bennük van, és ezt nekik senki nem tanítja, pláne, hogyha az anyuka sem mondjuk így éli a mindennapjait.
1: Igen, persze, ha anyuka más, hogy akkor nyilván meg van egy kép előttük, tehát ez megint más.
2: Igen, de hogy alapvetően tényleg ez egy gyári programozás. És azt kell, az tényleg azt kell megvizsgálnunk, hogy az évek során, amikor mondjuk egy párkapcsolatban együtt élünk, akkor mi az a akár múltbeli, vagy közelmúltbeli esemény, ami ezt mondjuk elhalványítja bennünk. Mert ahogy te is mondtad, hogy a kislányodban ez így ösztönösen benne van. Ösztönösen benne van az anyai minőség is, hogy a kisbabáját ott nem tudom én tologatja, meg felöltöztetni, nem tudom én mit csinál, meg akkor oda megy a konyhába, és kevergeti, kavargatja a kis valamiket, és csörömpöl a fedőkkel. Tehát, hogy minden minőség bennünk van, csak történik velünk az élet, és valamelyik elhalványul. Tehát, hogy a szeretetért, az elfogadásért vívott, hát most így küzdelem, vagy harc nagyon sok esetben ezeket felülírja, ezeket az ösztönös minőségbeli jegyeinket, mert megtanuljuk azt, hogy hát nem annyira örülnek annak, hogyha én mondjuk ezt a női minőségemet megmutatom, vagy mondjuk van egy nagyon szigorú édesapám, aki rám szól, hogyha egy kicsit dekoltáltabb felsőben megyek ki, mert hogy ez nem illik, meg hogy mit fognak rólad gondolni,
1: igen, ez nagyon nem
2: és
1: mindegy.
2: Már rögtön össze is húzom magam.
1: Igen, ez nagyon elgondolkodtató. Köves Varga Dórával, diplomás lelki gondozóval, kóccsal és önismereti mentorral mindjárt folytatjuk a beszélgetést egy rövid zene után.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Lakihegy Rádió helyben vagyunk. Folytatjuk is a megkezdett témánkat vendégemmel, Köves Varga Dórával, diplomás lelki gondozóval, kóccsal és önismereti mentorral, mert hogy az öt női minőségről beszélgetünk a párkapcsolatban.
2: Beszélhetünk a királynői minőségről, ami abszolút nem feltétlenül a nőiességhez tartozik, tehát hogy nem egy ilyen ösztönös dolog, de valahol meg mégis, mert például, hogyha gyerekként van egy nagy fokú igazságérzetünk, vagy úgy hallgatunk a kis szívünknek az iránytűjére, és mondjuk igazságtalanság ér minket, és megpróbáljuk a saját igazunkat bebizonyítani, vagy kiállni saját magunk mellett, és mondjuk le vagyunk teremtve, és megkapjuk, hogy fogd be a szád, meg...
1: Ez akár az iskolában is lehet, gondolom, mondjuk persze, egy tanártól, vagy persze, egy bármilyen foglalkozáson, egy edzőtől.
2: Igen, és akkor megtanulom, hogy az nem éppen a legjobb dolog, hogyha én most kiállok magamért, mert mondjuk megszégyenít egy jó tanár vagy pedagógus, teljesen mindegy, hogy honnan jön ez, de adaptálódok hozzá, és akkor ezt a minőségemet szépen lenyomom. Ugye most a Csabból is az folyik, hogy húzzuk meg a saját határainkat, meg álljunk ki magunkért. Na de hogyan? Hogyha én mondjuk gyerekkoromban azt tanultam meg, hogy hát ezért
1: maradjak inkább csöndben, vagy
2: büntetés jár, vagy megszégyenítés jár, vagy nem tudom, és ezek tudod, erről mindig beszélünk, hogy ezek tudattalanul egy működő programmá válnak, amit futtatunk szépen az életünk során, és addig, ameddig a tudat alattinkból ezeket föl nem hozzuk, és rá nem látunk, meg nem látjuk azt, hogy aha, hát basszus, én ezért viselkedtem így és így, vagy ezért nem tudom meghúzni a határaimat, az már egy fokkal közelebb visz a célunk eléréséhez, mert utána, ha már én tudom, hogy azért
1: legalább már felismerjük, igen,
2: mert gyerekként nem voltak meg hozzá azok az eszközeim, amit akkor megtehetem, de most már felnőttként igen, most már van szavazati jogom, úgymond, és kiállhatok magam mellett, és ezért nem leszek én rossz, vagy nem kell, hogy megszégyenüljek, tehát, hogy ezekkel dolgozunk így, egy kicsit mélyebbre is ásunk lelki szinten, és gyermekkori traumákkal, pontosabban blokkokkal foglalkozunk, hogy mi történhetett ott a gyermekkorunkban, ami miatt mondjuk egy-egy minőségünk elhalványodott.
1: Készítettél egyébként ugye egy tesztet is ezzel kapcsolatban a közösségi oldalon. Tulajdonképpen azt ugye bárki kitölthet, és akkor kap egy ilyen kis rövid, hát végül is egy kis értékelést, de utána nyilván nálad ezt konzultáció után jobban ki lehet fejteni, hogy vajon mi is a probléma forrása akár. És hogy állítottad össze egyébként, mi alapján ezt a tesztet?
2: Igen, ez a teszt bárki számára elérhető, ingyenesen kitölthető. Gyakorlatilag ez nem egy pszichológiai diagnosztika, hanem, amint már említettem, egy önismereti térkép. Itt elsősorban arra szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy egyáltalán megismerkedjünk ezekkel a női minőségünkkel, behozni egy kicsit a köztudatba, egy kicsit úgy megszelídíteni ezeket az istennőket, mert nem biztos, hogy mindenki számára könnyen emészthető, hogy Afroditeó, hagyjuk már a szerelem, meg nem tudom, de azt, hogy nőként, ugye szeretőként is, szerelmes nőként is meg kell tartanunk a kapcsolatunkat, vagy jó, hogyha jelen vagyunk, akkor ez már egy kicsit így közelebb hozza, és gyakorlatilag a kérdéseket hétköznapi mindennapi szituációkból leszűrve kell megválaszolni, és gyakorlatilag ez ad egy kis rálátást, és itt ennek az volt a célja, az lenne a célja, hogy egy kicsit így tükröt mutasson, és rákérdezzen, hogy hát oké, lehet, hogy nem tudom, én a királynő, van bennem akár 40%-ban, mert ugye az öt női minőséget utána százalékosan is.
1: Igen, ilyen arányosan.
2: Igen, hogy akkor hány százalék a királynő, hány százalék a szerető, lehet, hogy a kislány nulla, hogy akkor feltegyem magamban a kérdéseket, hogy oké, de miért?
1: Tehát egy kicsit elgondolkozunk. Igen. Nekem egyébként pont a királynői minősítés jött ki, de nehéz volt, mert volt több olyan hétköznapi szituáció, ahol úgy kettőt is nyomtam volna, hogy ez is, de amúgy ez is jó lehet, tehát hogy úgy kicsit nehéz, tehát nyilván ez pont arra szolgál, hogy mindegyik minősítés azért megvan mindenkiben, de hogy azért a végén csak választani kellett, hogy mi az, amit tényleg csinálnál mondjuk abban az adott szituációban.
2: Igen, ezt a visszajelzést sokaktól megkapom, hogy úgy azt gondolná az ember, hogy jó, gyorsan kitöltöm és kész, de azért elgondolkodható.
1: Kell rajta gondolkozni, igen.
2: Hogy akkor tényleg én ösztönösen melyiket választanám, és ami az első gondolat, általában az szokott a belső intuíció
1: egyébként, igen,
2: lenni.
1: Ez mindenre igaz sokszor, igen.
2: És az a jó, gyakorlatilag ez egy ilyen kis ízelítő, egy kis betekintés arra, hogy akkor ezek a női minőségek bennünk vannak, és ugye itt nem áll meg a történet, mert gyakorlatilag lehet valakiben például a kislány minőség a mondjuk 60%, az már egy kicsit
1: a dominánsabb,
2: sok,
1: vagy sok,
2: nagyon sok, de arra ugye a teszt nem ad választ, hogy ez a pozitív, vagy a negatív. Tehát, hogy a pozitív oldalából élem meg, vagy a negatív. Ha már 60%, azért az árulkodó, hogy valószínű az már nagyon túlsúlyban van. Az ideális egyébként az lenne, hogy ugye 100%, és mind az öt minőség 20-20-20-20%.
1: Igen, de az nehéz. Nem tudom, hogy van-e olyan valaki, akinél ez így működik. Biztos, hogy van olyan valaki, aki ebben így ügyes, meg szerintem azért így próbál itt is, ott is megfelelni, de sokan szerintem nem is tudják alapból azt, hogy öt női minőségben kéne, hogy egy nő azért úgy a hétköznapokban működjön. Na mindjárt folytatjuk is a témát Köves Varga Dórával, diplomás lelki gondozóval, coachal és önismereti mentorral. Témánk tehát továbbra is az öt női minőség a párkapcsolatban. Maradjatok velünk!

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatjuk is a megkezdett témát, én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, mai vendégem pedig Köves Varga Dóra diplomás lelki gondozó kócs és önismereti mentor, és az öt női minőségről beszélgetünk a párkapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ez nehéz, mert ugye arról beszélgettünk az előzőekben, hogy az lenne ideális, ha mind az öt női minőség ugyanolyan arányban lenne bennünk tulajdonképpen, és hogy ezt kéne megtalálni. De én azt gondolom, hogy például a férfiaknál nem így van, tehát nekik azért ez sokkal egyszerűbben működik, hiszen mi nők vagyunk azok, akiknek tényleg annyiféle szerepben kell helytállnunk. Nyilván a férfiaknak is, de nekünk nőként azért szerintem ez sokkal nehezebb.
2: Igen, nehéz is abból a szempontból, mert valamilyen szinten idomulunk a társadalmi elvárásokhoz, de hogyha egy kicsikét így magunkba nézünk, és tartunk egy olyan reflexiót, akkor meg nagyon is könnyű, mert hogy ez bennem van. És hogyha hallgatok erre a bizonyos belső intuíciómra, akkor nagyon sokszor ösztönösen tudok cselekedni. És hogyha egy kicsit már mondjuk az önismeret útjára lépünk, akkor sokkal könnyebb felismerni azt, mert gyakorlatilag minden nőben benne van a háziasszony, vagy hát nagy többségében.
1: Nagy többségében,
2: mert
1: igen.
2: Azért, tehát hogy bennünk van ez, hogy oké, tehát hogy a ház az nem csak egy ház, ahova hazamegyünk, eszünk, alszunk, kész, hanem az egy otthon. Annak van egy lelke, annak van egy atmoszférája, abban van egy időjárás, és ezt az időjárást a nő teremti meg.
1: Akárcsak, amit ugye sokszor beszélgettünk ezekkel a kis szezonális dekorációkkal, nyilván a többi része, hogy most tiszta legyen, az egy dolog, de hogy így a jó érzés legyen, tudod bemenni mondjuk az adott, akár igen, időjárásnak, meg évszaknak megfelelően.
2: Igen. És ugye ez a férfiak világában, visszatérve a kérdésed második felére, ez nincs. És gyakorlatilag itt a női agynak és pszichológiának a működése és a férfi agynak a működése, ezt nagyon szeretem, ezt a példát, hogy amikor próbálják így illusztrálni egy képpel, hogy a férfi agynak a működése gyakorlatilag így van, elindul egy
1: igen,
2: ilyen gondolat, és akkor egy egyenes nyíl, a nőnek meg körülbelül egy ilyen
1: 600 felágazik, igen.
2: Őrült nagy, nem tudom, mint egy fonalgombolyag összegabajodva, körülbelül így működik, és gyakorlatilag tényleg ilyenek vagyunk, tehát a férfiaknak is van öt nagyon erős minősége, viszont náluk biztos, hogy van egy fő domináns, és mellette még megjelenik egy vagy kettő, tehát hogy náluk nem ez a lényeg, mint nálunk.
1: Igen, hogy ezt sejtettem.
2: Nekünk zsonglőrködni kell, nekik egy fő fontos elemük van, vagy minőségük van, amivel ők gyakorlatilag élik a mindennapjaikat, pluszban még társulhat hozzá egy-kettő. De hát nekünk ez a tisztségünk, hogy ilyen szuper nők legyünk valamilyen szinten, de hogy tényleg azt kell ebből megértenünk, hogy gyakorlatilag ez nem okozhatna nehézséget, mert ez bennünk van. Itt a kulcs az, hogy felfedezzük, hogy mi árnyalja le. És hogyha ezt megtaláljuk, akkor utána nagyon könnyen ki tudjuk bontani, és úgymond újra be tudjuk emelni az életünkbe.
1: Igen, ez a fontos.
2: És ugye itt az öt női minőség a párkapcsolatban. Tehát, hogy ez egy ok-okozati összefüggés is, mert amennyire nő egy nő, annyira férfi mellette egy férfi. És ezekkel a minőségeinkkel tudjuk még jobban kihozni, kibontani magunkból
1: belőle
2: is.
1: A férfit, vagy a férfiasságát.
2: A férfiasságát, hogyha én egy ilyen anya minőségben vagyok domináns, tehát hogy az
1: anyáskodok felette.
2: Igen, és mondjuk az árnyoldalából, a mínusz oldalaiból élem meg, hát akkor szerencsétlen valószínű, hogy nem nagyon tud mellettem labdába rúgni, mert hogy van bennem egy ilyen tehát hogy egy ilyen felsőbb rendűség érzet, hogy na majd én megmondom, hogy kell csinálni, meg gyakorlatilag mindenkinek megmondom, mert én azt gondolom, hogy én majd
1: igen, azért
2: tudom.
1: Vannak ilyen emberek, szerintem mindannyiunknak van egy ilyen ismerőse legalább így az életünkből, tehát hogy ezt azért úgy el tudjuk képzelni.
2: Igen, és hogy egy ilyen női minőség mellett nagyon nehéz megélni a férfiasságot. De fordítva is, tehát, hogy ne csak mindig ezt a negatívat hozzuk elő, hanem például, ha valakiben említettük a kislány minőségét. A kislány minősége nem egyenlő a belső gyermekünkkel. A kislány minőség, ez a könnyedség, ez az őszinte gyermeki öröm, amikor valaki megajándékoz, és azt nem tudom, olyan lelkesedéssel és újongással, meg örömmel tudod fogadni, hogy egyszerűen öröm neked ajándékot adni, hiszen annyira jó látni, hogy mennyire örülsz. Na, ez a női minőség, ami nagyon jó, hogyha megvan, viszont ez is át tud csapni az árny oldalába. Amikor viszont infantilissé válunk, és nem merjük vállalni a felelősséget, és kvázi fordítva is megjelenhet, mert ne csak mindig az anyát mondjuk, hogy az anya akar uralkodni, hanem fordítva, amikor a nő egy kislány minőségben van, akkor viszont ott muszáj a férfinak úgymond apáskodni felettem, mert gyakorlatilag hát nem igazán tud bármit elintézni.
1: Tehát akár mondjuk döntéseket hozni.
2: Igen. És akkor, tehát hogy ez is jelen lehet, meg sajnos jelen is tud lenni egy párkapcsolaton belül, mert így a klienseim mellé is beszélgetve, illetve a social médiában a visszajelzésekből is sokszor kiderül, hogy van ez a véglet is, és az a véglet is. És valahol az arany középút.
1: Az arany középút lenne az ideális, igen. Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Ugye a te közösségi oldaladat majd beteszem a videó alá, mert ugye ott mindenki ugye a tesztet is ki tudja tölteni, meg egyébként bővebben az összes, tehát mind az öt női minőségről bővebben is lehet olvasni, meg téged keresni, hogyha akár ugye van kérdés.
2: Igen, köszönöm szépen. Még annyival kiegészíteném, hogy a tesztben már gyakorlatilag van egy videó, ahol bővebb kifejtem azt az adott domináns, tehát hogyha mondjuk 40%-ban van
1: valamelyik női
2: minőség, akkor ott már egy videót is hallhat arról, úgyhogy bátran próbálkozzanak és töltsék ki.
1: Érdemes kitölteni, mert egyébként tényleg egy jó tükör itt saját magunknak. Szóval köszönöm szépen a beszélgetést Köves Varga Dórának, diplomás lelki gondozónak, coachnak és önismereti mentornak. Örülök, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.
1: Nektek, kedves hallgatók, pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ennyi volt már a Családban marad a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. A mikrofonnál Somogyi Bettit hallottátok, tartsatok velem két hetente csütörtök esténként itt a Lakihegy Rádióban, és ne felejtsétek el, hogy minden adást megtaláltok a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján. Legyen szép napotok, sziasztok!
0: Családalapítás, gyereknevelés, párkapcsolati kérdések, egészség. Ez a Családban marad a Lakihegy Rádió magazin műsora.

0: tetszik, ej. Követőimnek jobban tetszik, já. Követőimnek.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk, halásztelken is.

0: 1 Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Megóvják és továbbfejlesztik a Kis-Duna partját. Az állami utak felújítása és fejlesztése is fontos feladat Sziget-Szent Miklóson. Országos emlékórán idézték fel a Mohácsi csata történetét. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
4: Sziget Krónika.
5: Megóvják és továbbfejlesztik a Kis-Duna partját. A Kis-Duna megóvását és továbbfejlesztését célzó pilotprojekt előkészítéséről döntött Sziget-Szent Miklós képviselőtestülete. A projekt a Ráckevei Soroksári Dunág jobb partján, a Pipacs utca és a Liget utca között mintegy 350 méteres szakaszt érint. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, első ütemben a vízi növényzet eltávolítását és elszállítását végzik el. Hozzátette, a képviselőtestület erre a célra 5 millió forintot biztosított, így megkezdődhet a projekt, amelynek további megvalósításába ismét bevonják a lakosságot is.
6: A célja az, hogy ez alapján a teljes miklósi szakaszon meg tudjuk menteni majd a ráckai soroksári Dunaágnak a területét. Jelen pillanatban ugye már több önkéntes jelentkező is jelentkezett a feladat ellátására. Most a felhatalmazással a további lépéseket el tudom majd végezni, és bízom benne, hogy a lakók összefogásának köszönhetően ott már fel tud lélegezni a Kis-Duna, még annak ellenére is, hogyha gépi feladatokat nem tudunk ellátni, hiszen nincs több száz millió forintos forrásunk erre a célra.
5: A munka a későbbiekben is folytatódhat a Kis-Duna érintett szakaszán. Nagy János hozzátette, hogy a mostani beavatkozások mellett már a következő időszakra vonatkozóan is vannak elképzelések a terület további rendezéséről és hasznosításáról. Kiemelte, a cél, hogy a megkezdett folyamat hosszabb távon is folytatódjon, és az érintett partszakasz állapotát a lehetőségekhez mérten tovább javítsák.
6: Örülök annak, hogy a különböző hatóságok is már pozitívan állnak az egész ügyhöz, az pedig kifejezetten boldoggá tesz engem polgármesterként és képviselőként is, hogy a lakóknak van olyan rétege, akik elég pozitívan állnak ehhez a munkálathoz. Bízom benne, hogy sikeres lesz, vagy legalábbis amit meg tudunk csinálni közösségi összefogással, azt el tudjuk végezni, és bízom abban is, hogy a későbbiekben, főleg az új országvezetés támogatásával rendezni tudjuk majd a tulajdonképpen 40 éve folyó rossz viszonynak a helyzetét.
5: Az állami utak felújítása és fejlesztése is fontos feladat Sziget-Szent Miklóson. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen szó esett az ifjúságúti körforgalom felújításáról is, amelyről Nagy János polgármester korábban már egyeztetett a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel. A város első embere rádiónknak elmondta, a jelenlegi országgyűlési képviselővel Pertichné Kácsor Andreával folyamatosan azon dolgoznak, hogy az állami utak felújítása és fejlesztése folytatódjon a városban. A polgármester szerint ez régóta fennálló probléma, amelyre mi hamarabb megoldást kell találni.
6: A Magyar Közút is jelezte azt, hogy igen, az ő véleményük szerint is ez a körforgalom már olyan állapotban van, amihez mindenféleképp hozzá kell nyúlni, és abban az esetben, hogyha lesz további forrás lehetőségük, már pedig én úgy gondolom, hogy olyan miniszterünk van most, illetve olyan parlamenti képviselőnk van, aki ténylegesen dolgozik és képviseli a lakosság igényeit, hogy bízom benne, hogy mielőbb az összes többi állami út rendbetétele is megtörténik majd a jövőben.
5: Országos emlékórán idézték fel a mohácsi csata történetét. A Szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskola és Gimnázium az Autentika Alapítvány által szervezett Mohács 500 elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozott. Az emlékórán országszerte mintegy 1250 oktatási intézmény vett részt, így több mint 65 ezer diák idézte fel a mohácsi csata történelmi jelentőségét. A program interaktív és élmény alapú feladatokkal segítette a történelmi események feldolgozását. A Kardos István iskola tanulói nagy érdeklődéssel kapcsolódtak be a közös megemlékezésbe. Az intézmény közlése szerint a kezdeményezéssel méltó módon kezdődött az új tanév, miközben a program a diákok történelem iránti érdeklődésének erősítését is szolgálta.
4: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
5: Befejeződött a szigetbecsei faluház külső felújítása. A munkálatok májusban kezdődtek és szeptember végére készültek el. A beruházás első ütemében a faluház hátsó udvarán található mezőgazdasági gépek tárolására használt színt csiszolták le és festették újra. A felújítás jelentős részét a szigetbecsei német nemzetiségi önkormányzat által elnyert, mintegy 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatást tette lehetővé. A miniszterelnökség kezelőszerveként eljáró Betlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával az épületben feltárták és megszüntették az átnedvesedett falszakaszok problémáit, kijavították az elektromos vezetékek hibáit, valamint kicserélték a fali csempe burkolatokat. A pályázat részeként 78 négyzetméternyi fal felületen homlokzat szigetelést is elvégeztek. A munkálatok folytatásáról májusban döntött Szigetbecse község önkormányzatának képviselőtestülete. Az önkormányzat a felújítást a 2026-os költségvetés terhére finanszírozta tovább. Ennek eredményeként szeptember végére elkészült a faluház teljes külső felújítása. Idén ősszel is számos betegséggel találkozik a szervezetünk. A mostanában tapasztalt változékony időjárás nagyban elősegíti a vírusok terjedését. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, hogy a szokásos felső légúti fertőzések mellett a gyomor-bélrendszeri panaszok is gyakoriak ebben az időszakban. A Dunavarsányi házi orvos hozzátette, a megelőzésben fontos szerepet játszik a rendszeres vitaminpótlás és az alapvető higiéniai előírások betartása.
7: Alapvetően most azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok a gyomor-bélrendszeri hurutos megbetegedés, tehát ugye ez leginkább hányás, hányinger és ígszékötörítéssel járó problémákat okoz. Ezek is könnyebben terjednek ilyen időszakban, bár ez annyira változékony, hogy nem egyértelműen az időszakhoz köthető, de itt leginkább tényleg a felső légútiakra kell odafigyelnünk, és hát mindenképpen javasolt ugye a megfelelő higiéniai szempontokat figyelembe venni, tehát gyakori kézmosás, közös használati tárgyak használatának a minimalizálása, és itt is a megfelelő immunitás kialakítása az nagyon lényeges szempont.
5: Ingyenes anyajegy szűrés lesz Dunaharasztin. A jelentkezőket október 15-e és 17-e között várják a Damjanics utcai orvosi rendelőben. A vizsgálatot dr. Szondi György bőrgyógyász szakorvos végzi. A városvezetés arra hívta fel a figyelmet, hogy a szűrésen kizárólag azon vehetnek részt, akik Dunaharaszti lakcímkártyával rendelkeznek. Az időpont foglalása október 6-án, kedden reggel 9 és dél között lesz lehetőség a megadott telefonszámon. További információk a település hivatalos felületein olvashatók. Negyedéves kátyúzási munkálatok zajlanak Halásztelken. Az önkormányzat szerződött szakvállalkozó bevonásával negyedéves rendszerességgel végzi a halaszthatatlan javításokat a település mintegy 80 kilométeres belterületi úthálózatán. A szakemberek jelenleg is több helyszínen dolgoznak, a cél az úthibák gyors és tartós megszüntetése. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy ha kátyút vagy egyéb úthibát észlelnek, a pontos helyszín megjelölésével jelezzék azt Vella Zoltánnak a vella.zoltán@halasztelek.hu e-mail címen. A munkálatok idején esetenként kisebb forgalomkorlátozásokra is számítani lehet.
4: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: Egy fél időn át tudta szorosan tartani az eredményt a BKG Prima Szigetszentmiklós női kosárcsapata a csata DS elleni idénnyitón az NB1-ben. A térségiek bár az esélytelenek nyugalmával léphettek pályára, az első két negyedet követően általános meglepetésre még csak két pontos hátrányban voltak. 28-30 volt ekkor az állás. A fordulás után az esélyesebb fővárosi csapat megrázta magát és el tudott húzni, így végül 59-81 lett a végeredmény. A miklósiak edzője Horváth Riárd elmondta, gratulált tanítványainak, mert nagyot küzdöttek, és látszott, hogy amint a hiányzóikkal kiegészülnek, még veszélyesebbek tudnak majd lenni, akár ilyen jó keretű együttesek ellen is. Megverte idegenben a Pomász gárdáját a Fémag Dunavarsány a Pest vármegyei labdarúgó első osztályban. Az esélyesebbnek számító varsányiak számára nem adta könnyen a hazai együttes a győzelmet. Gól nélküli félidő után a pomáziak szereztek vezetést, azonban a térségi együttes 10 percen belül egyenlített, a 81. percben pedig Konc második találatával fordítani is tudott. Az 1-2-es győzelem után Pozder Nenád tanítványai továbbra is a második helyen állnak a tabellán.
4: Időjárás.
5: Pénteken derült vagy gyengén felhős napos száraz időre készülhetünk mérsékelt széllel. Délutára 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton sem lesz változás, marad a derült napos száraz idő, a keleti szél mérsékelt marad. Hajnalban 0 plusz 12, délután 20 és 26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden hallgatónknak és nézőinknek is, ugyanis már élőben videós formában is közvetítjük a beszélgetést. A Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján tudtok minket követni. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Az első Csordanyom kulturális fesztiválról fogunk beszélgetni, ami október 3-án lesz Szigetszent Miklóson a Petőfi utcában. Nem mondok konkrét helyet, mert szerintem az egész utcában, vagy legalábbis egy igen nagy részén. A Kossuth Kert barátkör elnöke, az esemény szervezője Tóth Benő a vendégünk. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Hát először is egy nagyon eredeti kérdés, így elsőre, hogy jött az ötlet? Mert hogy ugye első, valahogy az idei év, egy csomó mindenben.
3: Rengeteg első van ebben az évben, igen.
2: Csordanyom kulturális fesztivál. Miért? Miért most? Miért így?
4: Abból a szempontból első alkalommal, hogy ezen a település részen még nem volt ilyen jellegű program. Az elmúlt években azért a faluban volt a Szabadságnak nevű

0: rendezvény, ez gyakorlatilag annak a hasonlása lesz, hiszen ugyanúgy porták nyílnak meg, és ugyanúgy a fő cél a hagyományőrzés.
1: Hagyományőrzés. Nézzük meg akkor, hogy milyen szempontból, mert annyi programot találtatok ki, hogy rengeteg minden van, és nekem már itt pont mondtam adáson kívül is, hogy már több anyuka az óvodába jelezte, hogy már hallották, hogy lesz ez a fesztivál, és nagyon érdekli őket, mert hogy kisgyerekes családokat is gondolom vártok, de hogy már reggel 7 órakor elkezdődnek a programok?
0: Igen, reggel 7 órakor érkeznek az árusok, a vendéglátósok kitelepüléssel, és gyakorlatilag 8 órakor nyílnak meg azok a porták, amelyeken várjuk a rendezvényre érkezőket, és igazából itt most a délelőttnek, illetve az egész napnak a fő vendégei a gyermekek, a családos szülők, illetve a gyermekes családok, hiszen úgy alakítottuk ki a programot, hogy számukra ez kedvező és érdekes legyen.
2: Egyébként tényleg érdemes korán kelni, mert hogy konkrétan reggel 7 órakor már a graffiti verseny elkezdődik ugye a Z-generációsok számára, vagy Z-generáció udvara, így írjátok ugye a plakáton.
0: Igen, a graffiti versennyel fogunk kezdeni, 6 nevező van, akik előzetesen jelentkeznek, és gyakorlatilag 4-5 órás, nem, én sem gondoltam volna, 4-5 óra alatt fognak elkészülni ezek a művek, amelynek a témája a csordányon.
1: Mit fognak összegraffitizni, csak hogy mindenki nyugodjon meg, hogy nem az autóját, vagy a házát?
0: Igen, ilyen fa felületeket kértek, 2 méteres felületet kap minden versenyző, és ebben kell megálmodni azt, hogy hogyan lehet a múltat a jelenet egy kicsit összemosni.
1: Na, ha már itt tartunk, akkor felmerem tenni ezt a kérdést, mert lehet, hogy nem én vagyok az egyetlen, akit érdekel csordanyom. Mi az a csordanyom? Erről mesélj már egy kicsit.
0: Ugye az utcának, illetve ennek a település résznek a régi neve, a jelenlegi új iskola, és annak a környéke volt a valamikori legelő. És itt a faluban élők leginkább állattartással foglalkoztak, és a csorda itt járt ki.
1: Aha, na, te ezt tudtad?
2: Ezt is tudjuk.
1: Na, ma is tanultunk akkor valamit, igen. De aztán azt látjuk, hogy lesz különböző foglalkozás gyerekeknek, csak például Móni nénivel, szerintem Kovalcsik Mónikát itt talán senkinek nem kell bemutatni. Régi gépjármű kiállítás, és nekem nagyon-nagyon tetszik, hát adódik egyébként itt az utcában a Szabó Malomnak a különböző alkalmat. Mi fog majd történni?
0: A Szabó Malom park programját áthoztuk Tóth Pál udvarába, ez lett az udvarnak a neve, és itt a buzától egészen a kenyérig ezt a folyamatot fogjuk bemutatni, hogy hogyan készül a kenyér, és miből, milyen folyamaton megy keresztül, és a Szabó Malom át fog települni ide a Tóth Pál udvarába, és itt fogja bemutatni a Malomnak a múltját, jelenét, illetve sütés bemutató lesz, és a frissen sült kenyeret tudják majd a látogatók megkóstolni.
1: Szerintem a gyerekeknek mindenképpen új információk lesznek, de megkockáztatom, hogy még sok szülőnek, felnőttnek is, hogy is kerül az asztalra az a bizonyos kenyér. Egyébként, ha már étel, mit lehet majd enni, inni az egész fesztivál alatt, illetve zajlottak versenyek, erről egy picit beszéljünk, hogy van-e, aminek már lejárt a határideje, van-e, amire még lehet jelentkezni, meg milyen jellegű versenyek ezek?
0: Lesz egy szépségverseny, ugyevel indul a nap, ennek a jelentkezési határideje az lezárult, és egy kicsit át is alakult, hiszen áthoztuk a versenyt erre a napra, úgyhogy a délelőttel fog eltelni a nagy színpad és környékén, a Becz udvarban lesz felállítva egy nagy színpad, és annak a környezetében lesz maga a verseny, illetve a mai napon lesz egy utcadekor verseny, amelyre családok, egyéni és csoportok fognak jönni, és egy kicsit ünnepi díszbe öltöztetik az utcának ezt a részét.
2: Ja, itt kifejezetten akkor ilyen őszi dekorra lehet számítani, és gondolom akkor, mivel ugye ez ma lesz, ez marad egész végig ugye a fesztivál idejére.
0: Igen, ez egész végig, és akkor vasárnap gondoltuk, hogy majd le fogjuk bontani, úgyhogy ebben 3-4 napban tudják megnézni a látogatók.
1: Na nézzük, mi lesz még Jack Spenolt interaktív gyerekműsor, ugye utána lesz a gyerek szépségversenynek az eredmény hirdetése, és akkor mi lesz délután, mert hogy tulajdonképpen egész napos lesz maga a program. Azt látom, hogy 18 óráig reggel 8-tól DJ Mandra nem fog unatkozni, hát de nem. Mi lesz még?
0: Igen, tehát a Z-generáció udvara az, ahol a zárusok, a vendéglátósok fognak felvonulni, illetve hogy lesz a nagy színpad. A kertbarátoknak van egy saját udvara, ott pedig egy ilyen régi mesterségek ünnepe jelleggel lesznek foglalkozások, és lesz egy vendéglátós udvar, ahol pedig hívtunk egy zenészt, úgy hívják a Julianus, hogy fogja ott a jó hangulatot biztosítani az egész nap folyamán. Ebben az udvarban a kertbarátok fognak főzni bográcsételeket, és a többi helyszínen pedig a hagyományos fesztiváli vendéglátósok fogják biztosítani a finomságokat.
2: De hát készültök, látom a gyerekeknek ugye csillámtetoválással, arcfestéssel, hajfonással, meg hát ugye az ételekre még visszatérve ugye lesz a jó kis kürtös kalács, akár ugye lángos, csurrosz, tényleg.
1: Az ami spanyol, ugye? Azt hiszem, vagy igen, úgy emlékszem, hogy az egy spanyol édesség. Meg hát szerintem nem nagyon telik el nagy Sziget-Szent Miklósi rendezvény a Napraforgók néptánc csoport nélkül, illetve az Ádám Jenő általános iskola és alapfokú művészeti iskola musical csoportjának is lesz műsora?
0: Igen, ezt a nevet adtuk ennek a blokknak, hogy Mustra, ebben vonultatjuk fel ugye ezeket a fellépőket, és még fellép az Őszi Rózsa nyugdíjas klubnak a Vidám fiúk, illetve a Nefeles néptánc csoportja, és valóban, ahogy mondtad, a Napraforgók fogják a teljes repertoárjukat bemutatni.
1: Láttunk egy plakátot korábban, ami arról szól, hogy önkénteseket kerestek. Milyen jellegűeket, és kerestek-e még?
0: Igen, folyamatosan várjuk a segítőket, hiszen nagyon sok feladat van, és hát elsősorban ugye a lebonyolításban kérünk segítséget, úgy, ahogy a mai napon a dekorációs versenyre is elég sokan jelentkeztek, így arra a napra is a forgalom irányításba, illetve a egyéb ilyen kisebb-nagyobb dolgokban várjuk még a segítőket.
2: És azt is tegyük hozzá, hogy lesz tombola is, amit szerintem mindenki nagyon vár, meg nagyon szeretnek az emberek.
0: Igen, itt alapvetően akik eljönnek árulni, vagy vendéglátást biztosítják, senkitől nem kértünk semmit, csak egy kis tombolát, és ezekből fog összeállni, 43 ilyen jelentkezünk van, és ebből fog összeállni egy kis tombola a nap végére.
1: De jó. Amúgy annyira jó kis ötletes plakátokat csináltatok, ráadásul így mindenhez külön.
2: És jól átlátható egyébként.
1: Abszolút, igen. Ugye ez a helyszín a Petőfi utca Sziget-Szent Miklóson. Egy picit beszéljünk arról, hogy mettől, meddig, mennyire fogja majd ez október 3-án befolyásolni ott a közlekedést, lesz-e segítség esetleg, mint a polgárőrökbe segítenek-e, hogy fog ez zajlani?
0: Ugye úgy próbáltuk kialakítani magát a programokat, hogy a közúti forgalmat ne zavarjuk, sem a járdán, sem az úttesten, és bárhol meg lehet parkolni az utcában, illetve a környező utcákban biztosítjuk a parkolást. Mindenhol ott lesznek a kertbarát tagok, akik a parkolást fogják segíteni, és ezen kívül azt gondolom, hogy az udvarokon belül fog kialakulni a jó hangulat.
1: Úgy fogalmaztál, hogy a kertbarátkör tagjai, segítői, aki, nem tudom, van-e ilyen még, de aki esetleg nem hallott a Kossuth kertbarátkörről, hányan vagytok, mit lehet rólatok tudni, egy pár mondatban mesélj, kérlek erről.
0: Most már 54 éves az az egyesület. Alapvetően az egyik legrégebbi ilyen kulturális csoport, amely még működik, és még életben van.
1: Gondolom nem voltál az alapítók között.
0: Nem, igen. Én vagyok a harmadik elnök ennek a közösségnek, és gyakorlatilag egy ilyen 50-60 fő az, aki még aktívan tag, és segítik a munkánkat. Számos ilyen hagyományozó programokat szervezünk, de elsősorban itt ugye a fő cél az, hogy a Sziget-Szent Miklóson a kertműveléssel, a kertészettel foglalkozók egy kicsit összejöjjenek, és ápolják a hagyományokat, továbbadják a fiataloknak azt a tudást, ami bennük van, és ez a nap is erről szól, hogy a kertbarát udvarban is lehet majd egyrészt szakmai tanácsokat kérni, másrészt pedig beszélgetni.
1: Tök jó. Még arról nem esett szó, hogy minden program, nyilván a kürtös kalács, meg a csúrosz nem, de hogy alapvetően ingyenesek ezek a programok?
0: Azok a programok, amelyeket mi biztosítunk, azok ingyenesek, és hogy akik ebből élnek, vagy vendéglátással foglalkoznak, vagy bármilyen olyan gyermekprogramokat szerveznek, azok ott pedig fizetősek lesznek. A hordóvasút az, ami ingyenes, ugye az összes gyermekprogramok, illetve a kertbarátok fognak még egy kis meglepetésre készülni a gyermekeknek.
1: Első Csordanyom kulturális fesztivál tehát, október 3-án, és én ránéztem a naptára, és most döbbentem rá, hogy ez bizony most hétvégén van, szombaton konkrétan, úgyhogy ha gondoljátok, akkor ne hagyjátok ki, egész nap színes programokkal várnak benneteket, majd itt a plakátokat, amik erről szólnak, megosztjuk itt a videó alatt, hogy tudjatok ti is szemezgetni. Tóth Benőnek, a Sziget-Szent Miklósi Kossuth kertbarátkör elnökének, az Első Csordanyom kulturális fesztivál szervezőjének pedig nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Én Bredák Szandi vagyok.
2: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
3: És már izzik a kameránk is, mert hogy bekapcsoltuk a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján élőben tudjátok nézni a következő beszélgetést, mert hogy vendégünk van. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük Kontra Solti Esztert, a Szigetszent Miklósi Városi Galéria vezetőjét. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok!
3: Hát egy szép csokorra valót hoztál nekünk, amiről érdemes beszélni, és talán nem titok, hogy szinte mindegyik program valamilyen szempontból az első Miklósi Város napokhoz kapcsolódik. Most menjünk akkor időrendben, mert hogy a Patak Fesztivál már tulajdonképpen elkezdődött, ugye?
2: Így igaz, a Patak Fesztiválnak a kiállítását Színejava címmel most szombaton nyitottuk meg a Városi Galériában. 99 óta Szigetszent Miklóson hagyományosan nyílik meg szeptember utolsó hétvégéjén. Magyar Festészet Napja országos rendezvénysorozathoz is kapcsolódik az elmúlt években. Azt kell, hogy mondanom, gyönyörű kiállításunk lett, hát az ember mit is mondhatna, de 65 művésznek a legjobb, tehát Színejava képét tudjuk bemutatni. Ez egy meghívott pályázatos kiállítás, azt jelenti, hogy a művészeket mi hívjuk meg, és a díjazást azt egy szakmai zsűri végzi, a zsűri nem azt vizsgálja, hogy ki az, aki kiállíthat, hanem azt, hogy ki milyen jutalmat nyer. Az idei évben is fantasztikus képeket, szobrokat láthattunk. El kell, hogy mondjam, hogy Szigetszent Miklóshoz kötődően Beretvás Csanád nyerte a Városi Galériának és a Miklósi Közművelődési Egyesületnek a közös díját, amivel jövő évben önálló kiállításra hívjuk meg Csanádot. Innen is gratulálunk, illetve a többi nyertesünknek is. A megnyitón több mint 100-an vettek részt, országszerte részről érkeztek.
3: Igen, ezt itt mondtad a zene alatt, hogy még magad is meglepődtél, hogy a Balatonról meg valaki esküvőre ment, és közben beugrott, tehát elképesztő érdeklődése volt.
2: Hát ezek fantasztikus történtek. Az, hogy az ember egy élet eseményében ezt így szervezi, hogy egy nagy családi eseményre indul, de közben fontos számára, hogy Miklósra eljöjjön Kaposvárról, és bejöjjön megnézni egy kiállítást, ahol ő is szerepel, mert ezt ő fontosnak tartja éveken keresztül. Ez azt gondolom, hogy sok mindent elárul.
4: Ez nagy dolog. És mennyi ideig, vagy mettől meddig látogatható majd a kiállítás, és ha jól gondoljuk, akkor ingyenesen meg lehet nézni a közösségi házban.
2: Természetesen. Ingyenesen látogatható október 17-ig, ami azt jelenti, hogy amikor a ugyancsak hagyományosan megrendezett akciófestészetünk lesz, azon a napon is látogatható lesz egészen a rendezvény zárásáig.
3: Hát és akkor így át is íveltünk tulajdonképpen neked a segítségeddel a következő témánkhoz. Ezt jól láttam, 16. akciófestészet?
2: Igen.
3: Wow. Na mi ez az akciófestészet, aki még esetleg nem hallott róla? Illetve ugye ez az a program, ami abszolút kapcsolódik az első Miklósi Városnapok rendezvénysorozathoz is.
2: Igen, ennek is az időpontja azért eléggé hagyományos, hiszen a festészet napja Magyarországon az október 18-ára lett megjelölve, de igazából az előtte, utána lévő hetekben országszerte ünneplik a festészetet. Mi sok évvel ezelőtt csatlakoztunk ehhez, és egy olyan különleges programot kerestünk, ami nem egy mindennapi, nem egy minden hónapban megtörténhető esemény. Így azért mondható, hogy vannak kiállítás megnyitóink is ezen a rendezvényen, vannak művészeti könyvbemutatóink is, tehát sok minden volt, de az akciófestészet az elejétől kezdve jelen volt, ami azt jelenti, hogy meghívott művészek részben Szigetszent Miklósi, részben országszerte részből meghívott képzőművészek itt a helyszínen üres vászontól élő zenei kísérlet mellett, egy nagyon jó laza hangulatban, de megmutatják, hogy hogyan születnek, hogyan épülnek fel a könyvek. Ugye, amikor kezdtük, akkor még YouTube-on nem voltak ilyen tutoriál videók, úgyhogy akkor kifejezetten unikum volt mondhatni. Most már azért sok minden elérhető, viszont a hangulat az nem.
3: Ezt akartam mondani, biztos... hogy pont meséltem Bettinek, mielőtt jöttél, hogy én emlékszem, hogy készítettem úgy interjút az egyik festőművésszel, hogy az egyik kezében az ecset, a másik kezében egy vörös boros pohár, pár, és közben velem beszélgetett, és közben én néztem, ahogy konkrétan lehet, hogy az, ahogy éppen ott interjúztam vele, hatással volt arra, hogy éppen mondjuk mit alkot, vagy milyen szint választ. Tehát, hogy hát ez nagyon érdekes ilyen. Volt tényleg, hogy akár ott közben lehet vele beszélgetni, lehet, hogy közben kap egy olyan ihletet, egy olyan szót, egy olyan kifejezés, bármit, amit valahogy megjelenít ott a vásznon. Tehát, hogy ez tényleg ott készül.
2: Ez ott készül, és úgy, ahogy mondod, hogy mi az, ami hatással van rá, nyilván mielőtt valaki neki áll egy képet készíteni, bár mondjuk ez stílus függő, mert azért vannak azok a stílusok, ahol nem kell koncepciót készíteni, de azért elég sok művésznek van koncepció, de a környezet, a zene, a látogatók, a többi művész, a többi művésznek az ecsetvonás, minden hat egy ilyen
4: minden
2: helyzetben.
4: Minden hat megikleti őket. Egyébként, ha már említetted a zenét, például ugye Véglevente Handpennel ott lesz, ő volt már nálunk itt bent a stúdióban is, de látjuk, hogy a Goldman Trio blues és jazz zenét szolgáltat majd, úgyhogy hát lesz jó kis zene azért mellette.
2: Igen, Levente visszatér hozzánk, ő tavaly is játszott már. Hát nagyon szeretjük, fantasztikus hangulatot tud teremteni, de a Goldman Trio is volt már nálunk több alkalommal, úgyhogy azt kell, hogy mondanom, hogy most 100%-osan biztosak vagyunk a jó hangulatban.
3: Hát azt elhiszem. Egyébként nem is tudom, elmondtuk-e, október 10-e szombat 14 óra, tehát hogy akkor kezdődik, nem tudom, kifulladásig, vagy amíg a vásznak nem lesznek teli élettel?
2: Hát igen, de körülbelül erre 3 óra van. Tehát egy 2 órakor kezdjük a rendezvényt a látogatóknak, és körülbelül egy 5 óráig fog tartani. Ami ugye most a városnapok miatt kicsit extra, hogy több meghívott vendégünk van, és új stílusok is meg fognak jelenni. Amit a 16 meghívott művészünk van, újonanként Szigetszent Miklósról Keltai Zalán fog hozzánk kapcsolódni, de hát a névsort a Galéria Facebook oldalán megtekintető, nagyon, nagyon impozáns. Ami még teljesen új stílus, az a graffiti. Ami street artként bejött hozzánk, ugye a városban hagyományosan volt graffiti verseny más rendezvényünkön. Hát nálunk nem verseny lesz, viszont Fork Imre urban designer, street art nagykövete Magyarországnak, egy nagyon jó név és egy nagyon, nagyon kellemes ember, egy nagyon jó művész fog jönni, és ő is az akciófestészeten részt vesz, ami azért is érdekes, mert ugye ezek a képek, amik itt születnek, azok a város tulajdonában maradnak, és intézményekbe kerülnek, illetve kerülhetnek kihelyezésre. Erre iskolák a legtöbb esetben gyorsan jelentkeznek. Azért egy graffiti is kihelyezhető, ráadásul Szigetszent Miklósi vonatkozású képet fog Imre készíteni, és meghívtuk a 24-ben győztes utolsó graffiti versenyünknek a csapatát is.
3: De jó.
2: Úgyhogy lesz, illetve lesz egy fiatal hölgy, aki 16 évesen fog festeni, ugyancsak Szigetszent Miklósi. Nagyon szuper képzőművész jelölt, szép pályát fut már most be. Úgyhogy azt gondolom, hogy színesedik, tehát emellett a portréfestés, az igazi akciófestészet, az absztrakt képek meg fognak jelenni, de monotípia bemutatónk is lesz, illetve ki is próbálható ez a technika, ami egy jó, egy könnyed, extra, de nem egy annyira elterjedt.
3: Sőt, karikatúra.
2: Karikatúra, az már évek óta. Igen.
3: Rólam készült is, azt hiszem, valahány éve. Igen,
2: Hieronymus Kos készítette, én emlékszem rá. Igen. Ugye ott a nézők, ahogy jönnek, mennek, lesz 2 karikatúristánk, bárki leülhet, és bárki ingyenesen hazaviheti a rajzot emlékbe.
4: Tök jó.
3: De jó, tök jól hangzik minden. Igen, itt közben nézzük majd az eseményt is, megosztjuk itt a videó alatt. Még egyszer, tehát október 10-e szombat 14 óra, és azt nézem itt a meghívott közül, hogy ahogy említetted, igen, lesznek Szigetszent Miklósról is, Dunavarsányból is, de még Miskolc, Budapest vagy Szeged, Kecskemét, Eger, Diósjenő, tehát hogy rengeteg helyről.
2: Így igaz. Nagyon, nagyon szép a névsor, akik elfogadták a meghívásunkat. Van olyan, aki visszatérő, és van olyan, aki első alkalommal vesz részt.
3: Tök jó. Na, hát ha gondoljátok, akkor mindenképpen látogassatok el, mert tényleg lesz zene, meg művészet, alkotás. Szerintem eléggé ritka a pillanat, amikor tényleg egy festővel tudunk a közben beszélgetni, miközben alkot.
4: Mert szerintem közelből látod, hogy...
3: Igen, általában szerintem ez... Meg egy kép. Gondolom, hogy úgy szokott lenni, hogy aki alkot, hogy ne szóljatok hozzám, mert alkotok. Na, itt lehet lehet beszélgetni és hozzászólni. És mindig nincs vége egyébként itt a program kavalkádnak, mert egy nagyon különleges másik eseménnyel is készülsz méghozzá, amikor a bútor mesél, ezt a címet kapta az esemény, tárlatvezetés Amentévával. Na de hol és mi ez a program pontosan?
2: Egy nagyon különleges szigetszentmiklósi helyszínről van szó. Azért is különleges, ez az Ortodox kápolna az Eklézsia utcában, a Szent Miklós ház, mert ez 2010-ben kezdett kialakításra kerülni, és ezután kezdődött a népi bútorfestészet megjelenése. Az Ortodox egyháznak mindig fontos a helyi művészet megjelenítése az ikonosztázok mellett. Tehát ez egy új, ilyenről nem nagyon hallunk. Bútorfestés az nagyon jellemző Magyarországra, katolikus, református, mindenféle templomokba. A felújítások azok azt gondolom, hogy aranykorát élik, aminek egyik nagy szervezője Amentéva, aki viszont itt Szigetszentmiklóson egy teljesen új hagyományokkal nem rendelkező területen alkotott bútorokat. Hát egy templomban nem olyan egyszerű bemenni, főleg az ember, amikor nem ahhoz a valláshoz tartozik, vagy igazából nem a vallás oldaláról, hanem a művészet oldaláról közelíteni meg. Ezért erre szerettünk volna egy alkalmat teremteni. És hát így az alkotó jön el, és mesél a bútorokról.
3: Ide bárki mehet, vagy kell esetleg rá regisztrálni előtte, hogy nem tudom, hogy mennyi nem férnek be, vagy mi a létszám. Ugye ez október 11-e vasárnap, 15 óra Szigetszentmiklóson.
2: Örülünk a regisztrációnak, ami a galéria Facebook oldalán keresztül elvégezhető, pont azért, mert hogy kápolnáról van szó, és ha egy székes egyházba mennénk, nem számítana mennyien jelenünk meg, de hogy tudjuk, hogy körülbelül mekkora csoportra számíthatunk, eddig szép számmal jelentkeznek, valószínűleg több turnusban fogjuk tudni megnézni.
3: Egy nagyon picit még visszatérve az akciófestészetre, mert kimaradt egy szerintem fontos kérdés, hogy az elkészült alkotásoknak mi lesz majd az útja? Mert hát gondolom, hogy lesz, és minden, bár mondjuk annyit már mondtál, ugye, hogy kikerülnek falakra. Én például emlékszem, hogy nem sűrűn járok, hála a jó Istennek, de a házi orvosi rendelő falait is díszítik ezek a festmények, amik korábban készültek. Tehát akár ilyen intézményekben is helyet kaphatnak majd.
2: Ez egy fő cél, hogy a város intézményeiben minél szélesebb körben meg tudjanak jelenni. Templomokban, közösségi ház, tehát a vallási közösségi termekben, a szakorvosi rendelőben, több orvosi rendelőben Miklóson, az iskolákba, járási hivatalban is található képeink, úgyhogy minden intézményt bátorítunk, hogy szabadon lehet választani, hosszú távú kihelyezésre kerülnek hozzájuk a képek, amivel ugye az a célunk, hogy ugye ez az élő népművészet, vagy az élő művészetnek a támogatása, kortárs művészete ne csak egy galériá, múzeum falain belül tudjunk találkozni. Viszont, bocsáss meg, még egy dologra fölhívnám a figyelmet ezzel a rendezvényel, mert hogy az idén először lehetőség van a közösségi alkotásra is, amit háromféleképpen is meg lehet tenni. Van egy élményfestő programunk, amire előre kell jelentkezni. Van egy közösségi festési program, ennek is részleteit a Facebook oldalon meg lehet találni, illetve a házunk elérésével lehet információt kérni róla, és egy pikáront képkészítésünk lesz, ami egy magyar újdonság, mondhatni így. A pandémia alatt egy képzőművész hölgy, illetve egy fizikus kidolgoztak egy olyan technikát, egy olyan eljárást, amivel főként portrékat tudnak átalakítani.
3: Igen.
2: Egy színező technikára, amiből amikor a végén, tehát ez egy csiga kinézetű vonalhaladás egy színnel, amikor elkészültünk, messziről látszik a portré, hogy kit rejt, és ő is szigetszentmiklósi vonatkozású képrez, de nem árulom el előre.
3: Ja, jó, mert itt Monalizát látom itt az eseménynél, van egy kép, ezt is megosztjuk majd, és tényleg nagyon különleges, hogy maga az alkotás sok apró vonalból egyszer csak egy felismerhető portré bontakozik ki, és ugye úgy szólít a leírás, hogy sok kéz, egy portré, egy közös élmény. Ez nagyon érdekes, hogy így bárki egy kicsit belealkothat, hozzátesz az egészhez.
2: Szeretnék a közönséget is bevonni magába az alkotó folyamatba, nem csak a megtekintést.
4: Igen, és még egy mondata az akciófestészethez, szerintem azt még ne hagyjuk ki, hogy ugye lesz egy jótékonysági művészeti aukció is, ami még ugye fontos, mert hogy ugye adománygyűjtő akció egyébként is zajlik ugye az első miklósi városnapok keretén belül.
2: Igen, ezt nagyon fontosnak tartjuk mi is, hogy a művészet által is részt vegyünk ebbe. Az élményfestésünk egy olyan program, ahol hát nem piaci árat ajánlunk igazából a résztvevőknek, de az élményfestés teljes bevétele is a jótékonysági aukció része, illetve a Galéria Savária online aukciós oldal támogatásával az ő oldalukon lesz a rendezvénytől a következő hétig, 18-áig, ami ugye a festészet napjának a hivatalos dátuma, egy olyan aukció, ahol több Szigetszent Miklósi, illetve környékbeli művésznek lesznek képei elárverezve, és a teljes bevétel is az iskola felújításra fog kerülni.
4: Igen, ugye ez a Bíró Lajos általános iskola Petőfi Sándor utcai épületére megy majd a befolyt összeg.
3: Ahonnan tegnap a Sziget szeretett szólt. Egyébként már föl is töltötted, ugye? Meg lehet hallgatni.
4: Úgyhogy a hangos archívumban valaki egy rádió honlapján vissza is lehet hallgatni.
3: Városi Galéria Sziget Szent Miklós, ez a Facebook oldal, ahol minden információt megtaláltok, külön eseményekre szedve, ráadásul, de ezeket mi itt a videó alatt majd meg is osztjuk veletek, Kontra Solti Eszternek, galéria vezetőnek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy beszámolt mindenről.
4: Köszönjük.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Megóvják és továbbfejlesztik a Kis-Duna partját. Az állami utak felújítása és fejlesztése is fontos feladat Sziget-Szent Miklóson. Országos emlékórán idézték fel a Mohácsi csata történetét. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Megóvják és továbbfejlesztik a Kis-Duna partját. A Kis-Duna megóvását és továbbfejlesztését célzó pilotprojekt előkészítéséről döntött Sziget-Szent Miklós képviselőtestülete. A projekt a Ráckevei Soroksári Dunág jobb partján, a Pipacs utca és a Liget utca között mintegy 350 méteres szakaszt érint. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, első ütemben a vízi növényzet eltávolítását és elszállítását végzik el. Hozzátette, a képviselőtestület erre a célra 5 millió forintot biztosított, így megkezdődhet a projekt, amelynek további megvalósításába ismét bevonják a lakosságot is.
4: A célja az, hogy ez alapján a teljes miklósi szakaszon meg tudjuk menteni majd a Ráckevei-Soroksári Dunaágnak a területét. Jelen pillanatban ugye már több önkéntes jelentkező is jelentkezett a feladat ellátására. Most a felhatalmazással a további lépéseket el tudom majd végezni, és bízom benne, hogy a lakók összefogásának köszönhetően ott már fel tud lélegezni a Kis-Duna, még annak ellenére is, hogyha gépi feladatokat nem tudunk ellátni, hiszen nincs több 100 millió forintos forrásunk erre a célra.
3: A munka a későbbiekben is folytatódhat a Kis-Duna érintett szakaszán. Nagy János hozzátette, hogy a mostani beavatkozások mellett már a következő időszakra vonatkozóan is vannak elképzelések a terület további rendezéséről és hasznosításáról. Kiemelte, a cél, hogy a megkezdett folyamat hosszabb távon is folytatódjon, és az érintett partszakasz állapotát a lehetőségekhez mérten tovább javítsák.
4: Örülök annak, hogy a különböző hatóságok is már pozitívan állnak az egész ügyhöz, az pedig kifejezetten boldoggá tesz engem polgármesterként és képviselőként is, hogy a lakóknak van olyan rétege, akik elég pozitívan állnak ehhez a munkálathoz. Bízom benne, hogy sikeres lesz, vagy legalábbis amit meg tudunk csinálni közösségi összefogással, azt el tudjuk végezni, és bízom abban is, hogy a későbbiekben, főleg az új országvezetés támogatásával rendezni tudjuk majd a tulajdonképpen 40 éve folyó rossz viszonynak a helyzetét.
3: Az állami utak felújítása és fejlesztése is fontos feladat Sziget-Szent Miklóson. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen szó esett az ifjúságúti körforgalom felújításáról is, amelyről Nagy János polgármester korábban már egyeztetett a Magyar Közúton Profit ZRT-vel. A Város első embere rádiónknak elmondta, a jelenlegi országgyűlési képviselővel Pertichné Kácsor Andreával folyamatosan azon dolgoznak, hogy az állami utak felújítása és fejlesztése folytatódjon a városban. A polgármester szerint ez régóta fennálló probléma, amelyre mi hamarabb megoldást kell találni.
4: A Magyar Közút is jelezte azt, hogy igen, az ő véleményük szerint is ez a körforgalom már olyan állapotban van, amihez mindenféleképp hozzá kell nyúlni, és abban az esetben, hogyha lesz további forrás lehetőségük, már pedig én úgy gondolom, hogy olyan miniszterünk van most, illetve olyan parlamenti képviselőnk van, aki ténylegesen dolgozik és képviseli a lakosság igényeit, hogy bízom benne, hogy mielőbb az összes többi állami út rendbetétele is megtörténik majd a jövőben.
3: Országos emlékórán idézték fel a Mohácsi csata történetét. A Sziget-Szent Miklósi Kardos István Általános Iskola és Gimnázium az Autentika Alapítvány által szervezett Mohács 500 elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozott. Az emlékórán országszerte mintegy 1250 oktatási intézmény vett részt, így több mint 65 ezer diák idézte fel a Mohácsi csata történelmi jelentőségét. A program interaktív és élmény alapú feladatokkal segítette a történelmi események feldolgozását. A Kardos István iskola tanulói nagy érdeklődéssel kapcsolódtak be a közös megemlékezésbe. Az intézmény közlése szerint a kezdeményezéssel méltó módon kezdődött az új tanév, miközben a program a diákok történelem iránti érdeklődésének erősítését is szolgálta.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Befejeződött a szigetbecsei faluház külső felújítása. A munkálatok májusban kezdődtek és szeptember végére készültek el. A beruházás első ütemében a faluház hátsó udvarán található mezőgazdasági gépek tárolására használt szint csiszolták le és festették újra. A felújítás jelentős részét a szigetbecsei német nemzetiségi önkormányzat által elnyert, mintegy 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatást tette lehetővé. A miniszterelnökség kezelőszerveként eljáró Betlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával az épületben feltárták és megszüntették az átnedvesedett falszakaszok problémáit, kijavították az elektromos vezetékek hibáit, valamint kicserélték a fali csempe burkolatokat. A pályázat részeként 78 négyzetméternyi falfelületen homlokzat szigetelést is elvégeztek. A munkálatok folytatásáról májusban döntött Szigetbecse község önkormányzatának képviselőtestülete. Az önkormányzat a felújítást a 2026-os költségvetés terhére finanszírozta tovább. Ennek eredményeként szeptember végére elkészült a faluház teljes külső felújítása. Idén ősszel is számos betegséggel találkozik a szervezetünk. A mostanában tapasztalt változékony időjárás nagyban elősegíti a vírusok terjedését. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, hogy a szokásos felső légúti fertőzések mellett a gyomor bélrendszeri panaszok is gyakoriak ebben az időszakban. A Dunavarsányi házi orvos hozzátette, a megelőzésben fontos szerepet játszik a rendszeres vitaminpótlás és az alapvető higiéniai előírások betartása.
5: Alapvetően most azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok a gyomorbélrendszeri hurutos megbetegedés, tehát ugye ez leginkább hányás, hányinger és hígszékletüdítéssel járó problémákat okoz. Ezek is könnyebben terjednek ilyen időszakban, bár ez annyira változékony, hogy nem egyértelműen az időszakhoz köthető, de itt leginkább tényleg a felső légútiakra kell odafigyelnünk, és hát mindenképpen javasolt ugye a megfelelő higiéniai szempontokat figyelembe venni, tehát gyakori kézmosás, közös használati tárgyak használatának a minimalizálása, és itt is a megfelelő immunitás kialakítása az nagyon lényeges szempont.
3: Ingyenes anyajegyszűrés lesz Dunaharasztin. A jelentkezőket október 15-e és 17-e között várják a Damjanics utcai orvosi rendelőben. A vizsgálatot dr. Szondi György bőrgyógyász szakorvos végzi. A városvezetés arra hívta fel a figyelmet, hogy a szűrésen kizárólag azon vehetnek részt, akik Dunaharaszti lakcímkártyával rendelkeznek. Az időpont foglalása október 6-án, kedden reggel 9 és dél között lesz lehetőség a megadott telefonszámon. További információk a település hivatalos felületein olvashatók. Negyedéves kátyúzási munkálatok zajlanak Halásztelken. Az önkormányzat szerződött szakvállalkozó bevonásával negyedéves rendszerességgel végzi a halaszthatatlan javításokat a település mintegy 80 kilométeres belterületi úthálózatán. A szakemberek jelenleg is több helyszínen dolgoznak. A cél az úthibák gyors és tartós megszüntetése. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy ha kátyút vagy egyéb úthibát észlelnek, a pontos helyszín megjelölésével jelezzék azt Vella Zoltánnak a vella.zoltan@halasztelek.hu e-mail címen. A munkálatok idején esetenként kisebb forgalomkorlátozásokra is számítani lehet.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Egy fél időn át tudta szorosan tartani az eredményt a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapata a Csata DS elleni idén nyitó az NB1-ben. A térségiek bár az esélytelenek nyugalmával léphettek pályára, az első két negyedet követően általános meglepetésre még csak két pontos hátrányban voltak. 28-30 volt ekkor az állás. A fordulás után az esélyesebb fővárosi csapat megrázta magát és el tudott húzni, így végül 59-81 lett a végeredmény. A miklósiak edzője Horváth Riárd elmondta, gratulált tanítványainak, mert nagyot küzdöttek, és látszott, hogy amint a hiányzóikkal kiegészülnek, még veszélyesebbek tudnak majd lenni, akár ilyen jó keretű együttesek ellen is. Megverte idegenben a Pomász gárdáját a Fémag Duna Varsány a Pest vármegyei labdarúgó első osztályban. Az esélyesebbnek számító varsányiak számára nem adta könnyen a hazai együttes a győzelmet. Gól nélküli félidő után a pomáziak szereztek vezetést, azonban a térségi együttes 10 percen belül egyenlített, a 81. percben pedig Konc második találatával fordítani is tudott. Az 1-2-es győzelem után Pozder Nenád tanítványai továbbra is a második helyen állnak a tabellán.
2: Időjárás.
3: Pénteken derült vagy gyengén felhős napos száraz időre készülhetünk mérsékelt széllel, délutára 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton sem lesz változás, marad a derült napos száraz idő, a keleti szél mérsékelt marad. Hajnalban 0 plusz 12, délután 20 és 26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
6: Yeah, Rasta with this.

0: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 2-án tartják az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Szigetszentmiklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Várjatok még őszi rózsák címen nóta és operett délután lesz Dunavarsányban. Az idősek világnapja alkalmából szervezett program október 4-én vasárnap délután 3 órakor kezdődik a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A résztvevőket cigányzenekari kíséret és szeretett vendégség várja majd, az idén kerek évfordulót ünneplő házaspárok pedig különleges köszöntésre számíthatnak. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a művelő ház hivatalos e-mail címén és telefonszámán keresztül lehet. További információk az intézmény Facebook oldalán az esemény leírásban érhetők el. A negyedik évadát kezdi október 9-én a Halász-Telki mentálhigiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül: a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Laki Hegy Rádió. Laki Hegy Rádió.
1: FM 107.